0: Trend FM-en.
1: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benés Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
0: Trend Nights.
1: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban. Nekem.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis lemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsen címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumban járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silkolgat tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Június 17-én szerdán este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látható-hallható a Catulli Carmina, Carmina Burana című előadás. Az európai zenetörténet két ikonikus alkotásra találkozik ezen a nyárestén, egy ritka alkalom, amikor Orff teljes művészi világába pillanthatunk be. Az előadásról Kovács László, Liszt Ferenc díjas karmestert, kiváló művészt kérdeztük.
2: Ez egy óriási kihívás számunkra, hiszen a Carmina Burana mellett, amit szinte mindenki ismer, vagy legalábbis részekre bontva boldogan hallgatjuk, a Catulli Carmina egy nagyon igényes és egy nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon ritkán, talán a problémák miatt egy nagyon-nagyon ritkán játszott darab. Ez gyakorlatilag egy kórusra épülő dolog, amelyben az egyik részében sok ütőhangszerre és zongorák segítik a hangzást, de nem szimfonikus zenekar. Tehát ütőhangszerek és zongora. Mondom még egyszer, ez egy nagyon érdekes ilyen hangszerelési ötlet, és a darab második fele az pedig teljesen a kórus és a két szólistának a közreműködésével zajlik. Nagyon érdekes zene. Általában az Orffi dolgok azok nagyon komplex produkciók, hiszen nem csak a zenébe gondolkozott ő, hanem a szövegeket is ő írta, kitalálta különböző fényeffektusokat, különböző mozgásokat, sokszor táncot, balettet és hozzá képzeltet, ezek mindig ilyen összművészeti alkotások voltak. És a Catulli Carmina esetében is sokszor ezt így adják elő, de mi most csak a zenére koncentrálva fogjuk ezt megmutatni. Június 17-én.
1: Kik a közreműködői ennek a koncertnek?
2: Miklós Erika az első számú vendégünk, mellette tenoristaként Nin Duquang Long fog közreműködni. Ő az a fiatal ember, aki vietnámi, és olyan gyönyörű szépen énekli a Hazám, Hazámat. Hallhattuk őt a virtuózokban. Illetve Nagy Gyula, aki egy Skóciában élő fiatal baritonista, remek énekes. És mint együttes, az Elte Bartók Béla énekkara és egyetemi koncertzenekara fogja az alapprodukciót biztosítani.
1: A Carmina Burana eleve egy ilyen elementáris erővel bíró darab. Mit tesz hozzá a Margit-sziget és az a különleges helyszín, ez a szabadtéri helyszín ehhez a műhöz?
2: Minden nyári szabadtéri estének megvan az a különleges varázsa, amit a koncerttermekben nem tudunk úgy átélni. Nyilván a koncertteremnek az akusztikája egyértelműbb, de az a különlegesség, amikor egy langyos nyári estén az ember leül, és a természetben kint van, és hallgat ilyenfajta dolgokat, az egy különleges ízt, atmoszférát teremt meg a zene hallgatáshoz. Boldogan állunk elébe ennek a kihívásnak, bár ilyenkor az előadóknak egyéb dolgokkal is meg kell küzdeni. Lehet, hogy szabadtéren nehezebb énekelni, lehet, hogy jönnek a szúnyogok, lehet, hogy jönnek az egyéb dolgok, amiket az ember a éneklés közben gondot tud okozni, de hát valamit valamiért. Nyilván a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak a felkérése egy olyan óriási lehetőség volt számunkra, amit eszünk ágában nem volt elmulasztani, hanem megpróbálunk a lehető legjobb produkcióval helytállni ebben a helyzetben.
1: Mindez tehát akkor június 17-én szerdán este 8 órától, az előadásban pedig a Catulli Carminát és a Carmina Buránát hallhatja majd a közönség.
3: Fehér Béla utolsó regénye, Darvasi László új könyve, Sein Gábor verses regénye, Tóth Krisztina novellás kötete, Erdős Virág verses kötete és Fekete Ádám első regénye is szerepel a Magvető Kiadó 97. ünnepi könyvhétre megjelenő kínálatában. Az újdonságok között van Szíj Ferenc verses kötete is, Garaci László és Nagy Ildikó Noémi közös könyve, továbbá Csabai László kötete, és először jelenik meg Tüdős Klára memoárjának teljes szövege. Megjelenik a Magvető két antológiája, az elmúlt év lírai terméséből válogató Szép verseket Turi Tímea szerkesztette, 2025 rövid prózáiból pedig Szegő János állította össze a Körkép című kötetet. A Magvető és a Radnóti Színház hagyományos könyvheti estje Fehér Béla utolsó regényéről kapta címét. Június 12-én 19 órakor kezdődik a Balkán nagy operett. A könyvheti újdonságokról Szegő János és Turi Tímea beszélget a szerzőkkel. Műveikből Bálint András, Berényi Nóra Blanka és Krisztik Csaba olvas fel. Közreműködik Sárközi Zoltán a 30Y-ból. A Magvető szerzői június 12-e és 14-e között a Vörös Marti téren dedikálnak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A 756 méter magasan található Boldog Özséb kilátóról 360 fokos panoráma nyílik a Pilisre és a Börzsönyre. Az ámulatba ejtő szépségű Pilis-Szentkereszti túraútvonal ideális úti cél lehet családosoknak, baráti társaságoknak és a felfelé is örömmel tekerő bringásoknak. A Pilis ezen a ponton azonnal elkápráztat szépségével és nyugalmával. Tényleg van valami az erdőben, amitől a hétköznapok stresszes feszültsége pillanatok alatt szívmelengető lelki békévé szelidül. Akár családdal, akár barátokkal indulunk útnak, készüljünk fel, a kiránduló út első szakaszán a beszélgetés alkalmanként lihegőssé válhat. Az első, innen milyen gyönyörű a kilátás felkiáltást előcsaló kanyar után, a levegő kapkodás helyét átveheti az álmélkodás és az eszmecsere. Van egy rész az úton, ahol kényelmes azt éreznünk, hogy csak felmászunk arra a kiszögellő sziklára ott, fotózunk néhányat, és indulhatunk is vissza. Noha a felmászás, fotózás, esetleg az első elemózsia elfogyasztása kétségkívül kardinális a túraélmény szempontjából, némi szusztanás után mindenképp érdemes tovább kirándulni, felfelé. Egyrészt azért, mert a hangulatosan kacskaringós ösvény tényleg nagyon szép. Másrészt azért, mert a címben említett kilátó innen már nincs olyan messze. Körülbelül egy másfél kilométer további talpalás után megérkezünk egy nagyobb tisztásra, amelyet néhány magányosan áldogáló fa őriz lombkoronájával. Némi körbekémlelés után nem lehet nem észrevenni a Boldog Özséb kilátó felirattal ellátott táblácskát. Van egy-két jól látható csapás, amin keresztül megspórolhatunk néhány métert a hátralévő szakaszból. A kilátó közelében egy elhagyott rakétabázis romjait is megtekinthetjük, persze a lényeg nem ez, hanem a némi lépcsőzéssel meghódítható torony. Boldog Özséb, a névadó, egy esztergomi kanonok volt. Valószínű, hogy amikor a 13. században megalapította az egyetlen magyar férfi szerzetes rendet, azaz a pálosok rendjét, még álmában sem gondolta, hogy egyszer kilátót neveznek el róla. Az utolsó lépcsőt legyőzve tényleg lélegzetel állító kilátást árul elénk, amelyet a szabadságérzés, illetve a természettel való különös összeolvadás érzése tesz még különlegesebbé. Az útvonalon egyelőre nem lelhető fel büfé vagy más vendéglátóhely, mindenképp javasolt valamilyen harapnivalóval és sok-sok folyadékkal készülni a túrára, jó időben pedig akár piknikezni is lehet.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 12-e van, jó reggelt kívánok, én Kovács Gergő vagyok. Hát elstartolt tegnap este a 2026-os labdarúgó világbajnoksága 23. immár, és a tegnap esti nyitó mérkőzésen Mexikó és Dél-Afrika játszott egymással, ahol az egyik társrendező Mexikó 2-0-ra megverte a dél-afrikai csapatot. Érdekesség, hogy ezen a találkozón 3 piros lap is született, nem tudom, hogy volt-e már ilyen esetleg a világbajnokságok nyitó meccsének történetében, minden esetre érdekes, illetve néhány perccel ezelőtt véget ért a tengeren túlon egy másik mérkőzés, az A csoport másik két csapata, Dél-Korea és Csehország játszott egymással, ahol az ázsiai csapat 2-1 arányban győzött, úgyhogy beszámolunk majd itt a Trend FM-en a világbajnokság aktuális napi legfontosabb híreiről is, illetve kezdődik majd a reggeli monitor, és jövünk a friss hírekkel itt a Trend FM-en. Omar Abdul Kadir Ártán vezeti az idei Európai Szuperkupa döntőt. Az UEFA bejelentése szerint a szomáliai játékvezető fújja majd a sípot a Paris Saint-Germain és az Aston Villa augusztus 12-i salzburgi mérkőzésén. Ártán korábban a 2026-os világbajnokság játékvezetői keretének is tagja volt, de nem vehet részt a tornán, miután nem engedték be az Egyesült Államokba. Az UEFA döntése történelmi jelentőségű, mert először vezethet afrikai bíró Európai Kupa döntőt. A szövetség szerint a kinevezés az UEFA és az Afrikai Labdarúgó Szövetség együttműködésének része. Egészségügyi kockázatokra figyelmeztettek a szakértők a labdarúgó világbajnokság előtt. A Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó által rendezett tornára több százezer szurkolót várnak, miközben több fertőző betegség terjedését is monitorozzák. Kiemelt aggodalmat okoz a kanyaró, amely az Egyesült Államokban, Kanadában és különösen Mexikóban is terjed. A hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert a vírus már a tünetek felismerése előtt is fertőzhet. A VB idején a norovírus, a dengiláz, a rotavírus, a hepatitis A, valamint a kongói ebola járvány miatt is fokozott figyelmet tartanak a szükségesnek. Matematikai modellek szerint unalmasabbá válhat a labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója. A Hunren Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatói szerint a 48 csapatos lebonyolítás, a csoport harmadikok továbbjutása és az egymás elleni eredmény előtérbe helyezése jelentősen átalakíthatja a csapatok ösztönzőit. A tanulmány alapján csaknem megduplázódhat a tét nélküli mérkőzések száma az utolsó fordulóban. A korábbi 20% alatti arány helyett a meccsek csaknem 35%-ának nem lehet valódi továbbjutási tétje. A kutatók szerint ugyanakkor pozitív hatás is lehet, több olyan mérkőzés jöhet, ahol mindkét csapatnak támadni kell a továbbjutásért.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 17 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött. A frankfurti DAX 1,1%-ot emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt. És jelentős emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói is. A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq Composite pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot. Ázsiában pedig még nyitva vannak a tőzsdék, a japán Nikkei 3,2%-os emelkedésben, Hongkong 2%-ot megy fölfelé, a kínai mutató pedig 1,5%-ot, az indiai Sensex 1,3%-os pluszban, Szingapúr pedig 0,5%-kal korrigál fölfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 305 forintot kell adni, egy svájci frankért 383 forintot, egy euróért pedig 353 forintot kérnek. Az olajárak most lementek 90 dollár alá, a Brent típusú kőolaj 88 dolláron, a WTI pedig 86 dolláron. Ez mind annak a hírére, hogy a közel-keleti konfliktus hát már lehetséges, hogy talán a vége felé közeledik, bár ezt sokszor halljuk szinte naponta, viszont Donald Trump amerikai elnök tegnap este még bejelentette, hogy az előzetesen belengetett újabb légicsapást nem hajtja végre és nem hajtotta végre az éjjel, hiszen a tárgyalásokon előrelépés történt, és azt írta a közösségi oldalán, hogy az egyeztetésekbe már bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése is.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdőlhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Maradjanak itt velünk a Trend FM-en, hiszen 7:30-kor jövünk a reggeli monitorral, Emszücs Péter várja majd Önöket, jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 12-én pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Megkezdődött a világbajnokság mindenkinek örömére, úgyhogy mondjuk lesz egy-két éjszakai meg hajnali meccs.
3: Hát, most is volt egy, igen.
2: Igen, úgyhogy csak mondjuk azt ott a csehek kikaptak 2-1 Dél-Koreától.
3: Meg azt senki nem mondhatja, hogy izgalmak ne lennének, mert azért a tegnapi nyitómeccsen 3 piros lap, nem tudom mikor volt utoljára nyitómeccsen ilyen, szerintem. Meg 2 gól azért ott is volt, úgyhogy abszolút jól indult a dolog, vagy hát ez nézőpont kérdése.
2: Az időjárás hogyan segít ebben a hétvégén? De tévénézős, vagy inkább szabadidő program, vagy legalábbis kinti teraszos meccsnézés, akkor így, ha már erről beszéltem.
3: Hát olyan is, mert hogy ez a 22-23 fok azért így velünk marad, ma is, hétvégén is, egy kis eső előfordulhat, az de nem is túl sok, úgyhogy szerintem lehet nyugodtan kint is nézni, bent
2: jó,
3: is nézni.
2: Jó, tehát őrült kánikula nem lesz, minden esetre kellemes idő. Nos, jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem hajtotta végre az éjjelre tervezett újabb légicsapást Irán ellen az Egyesült Államok.
3: Az amerikai elnök szerint azért, mert a béketárgyalásokon jelentős előrelépés történt. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy mindkét fél elfogadta a megbeszéléseket és azok végső pontjait, mind a koncepciót, mind a részleteket illetően. Majd elmondta, hogy a béke megállapodás helyét és idejét hamarosan bejelentik. Az iráni kikötők tengeri blokkádja viszont mindaddig érvényben marad.
2: Közben gazdasági szankció alá vette Kuba állami tulajdonú kőolaj és földgázvállalatát az Egyesült Államok.
3: Az amerikai külügyminiszter szerint miközben a kubai rezsimhez közel állók anyagi hasznot nyernek az energiaforrások másodlagos exportjából, a közben az embereknek üzemanyag hiánnyal és áramkimaradásokkal kell megbirkózniuk. Marco Rubio azt is elmondta, hogy az Unión Cuban Petroleum meghatározó vagyonelemeit évekkel ezelőtt amerikai tulajdonosoktól törvénytelenül kobozták el.
2: Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját.
3: Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatós szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejileg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1%-os pluszban 133.528 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt, a Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett.
2: A nyugat-európai tőzsdék is emelkedéssel zártak.
3: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,1%-kal emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt.
2: És jelentős plusz jellemezte a tengeren túli indexeket.
3: A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq Composite pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot.
2: Nos, a jó hír mi szerint már igazából sok tucat szóra, de közeledik a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között. Nos, ez az ázsiai piacokat is pozitív irányba tolta nem kicsit. A Japán 3,4%-kal rallizik, Shanghai 1,6%-del, az indiai tőzsdenyitás után nem sokkal 1,1%-os pluszban, a dél-koreai tőzsde egészen komoly, több mint 8%-os emelkedésben, Hongkong pedig 2%-kal tudott eddig feljebb menni. A forint egy nagyon picit gyengülés az euróval és a dollárral szemben, de erősödik a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 353 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 305 forint 40 fillért kell adni. 1 svájci frankért 383 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak is lejjebb jöttek jelentősen a hírre. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,7%-os mínuszban 86 dollár 20 centen, a Brent 1,9%-kal 88 dollár 70 centen, régen mondtunk ilyen számokat. Az arany 2,5%-kal drágul, egy unciáért 4215 dollár kérnek. A palládium majd 4%-kal, a platina 4,2-vel, az ezüst 4,8-al, a rész 2,3%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelőjárak vegyesen mozognak, enyhe pluszban a gyapot, illetve a búza, enyhe mínuszban a kukorica, a szója, illetve a rizs. Kelendőek lehetnek az ingatlan piacon a pincék és a szuterének.
3: Budapesten egy átlagos lakáshoz vagy üzlethelyiséghez képest akár 40%-kal is olcsóbbak lehetnek, ezért egyre több befektető keresi ezeket. A GDN ingatlanhálózat tulajdonosát, Gadanec Zoltánt hallják.
1: Igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban. A legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák. Ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. Viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet csinálni.
2: Erről bőveben pár perc múlva hallanak majd itt a Trend FM-en.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
2: Egy kis zene, és utána elmélyülünk a pincék világában.

0: Reggeli Monitor.
1: 6:40, hűtés, fűtés és páramentesítés. Ha ezeket meg lehet oldani, akkor piacképes tud lenni egy szuterén vagy pince. Egyre több ingatlan befektető számára vonzó a budapesti pincepiac. Ugyanakkor nem érdemes pusztán az olcsó vételár alapján dönteni. Ezek az ingatlanok ugyanis gyakran nedvesek, beáznak, penészesednek és rosszul szellőznek. A GDN ingatlan hálózat tulajdonosa Godonet Zoltán úgy látja, megfelelő műszaki megoldásokkal és jó üzleti ötletekkel ezekből a terekből akár különleges, magas hozamú élményközpontok is születhetnek. Kovács Gergő beszélgetett vele mindenről.
2: Külföldön már nagyon népszerűek, főleg Amerikában ezek a szuterének és alaksori pincehelységek, főleg üzlethelységekként, lakásokként talán annyira nem, de itthon ez még annyira nincsen divatban. Na most idehaza hogyan ítéli meg jelenleg a budapesti pincehelységeket, alaksorokat, az ingatlanpiac, mennyire van ezekben jó üzleti lehetőség?
3: Hát alapvetően nagyon érdekes a helyzet, mert ugye ezek egy lakáshoz vagy egy üzlethelyiséghez képest akár 40%-os áron is lehetnek, és igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban, és ugye itt a legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. És hát ez nagyon csábító, viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedélyeztetni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet ezekkel a helyiségekkel csinálni.
2: De nem pont az ilyen rossz szellőzés, kevés fény, az ilyen dohosság, akár adott esetben penészedés miatt nehezebben eladhatóak ezek a helyiségek, ingatlanok? Tehát, hogy pont ezek miatt ilyen kockázatos befektetés ezekkel foglalkozni?
3: Így van, így van. Ezért kevesen is teszik ezt egyébként, de a mi látókörünkben azért több sikeres beruházás is van, ami ilyen helységet alakított át, és kizárólag annak köszönhetően, hogy jól meg volt tervezve, és gyakorlatilag hát a szellőztetés, meg minden, hogyha jól van megoldva, akkor tökéletes 100%-ban használható akár életvitelszerűen is ezek a helységek. Tényleg nagyon sok munka van velük, ugye ezek volt, hogy széntárolók, fatárolók, raktárak, ilyesmik voltak, amiben rövid távon tároltak dolgokat, de alapvetően ugye ezekben a régi épületekben is meg lehet oldani, rengeteg olyan belső udvari vagy egyéb rész van, ahol lehet tenni olyan kültéri egységeket, olyan légcserélő berendezésekkel, ami alapvetően megoldja teljesen ezeknek a hiedelmeket, hogy penészesedik, vagy pedig vizesedik ez a helyiség.
2: Ugye ezeknek jellemzően alacsony a vételára. Mennyi a legracionálisabb piaci ára most az ilyen helységeknek, amiért ilyeneket lehet kifogni, találni?
3: Óriási a szórás, tehát hatalmas a szórás. Ez lehet pár százezer forinttól négyzetméterenként, tehát azt mondom, hogy akár 250-300 000 forinttól, akár millióig is elmehet, mondjuk ilyen 700-ig, és alapvetően tényleg attól függ, hogy most mennyire áll ez készen arra, hogy használható legyen, vagy pedig mekkora fantázia van benne az említett dolgok miatt, hogy a műszaki átalakítás, illetve az engedélyeztetés valamilyen jellegű hasznosításra. Ez nagyon meghatározza az árát, szorozni lehet az árát ezzel. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha van egy földterületünk, ami önmagában nem képvisel túl nagy értéket, és van rá egy akár egy társasházi építési engedélyünk, onnantól kezdve akár az ötszörösét is érheti. Itt is gyakorlatilag hasonló a helyzet, hogyha van rá egy jó hasznosítási terv, és jól működik ez a kivitelezési lehetőség műszakilag is, akkor ez az árán nagyon sokat segíthet.
2: Nyáron mennyire nagy a kereslet ezekre, vagy éppen mennyire alacsony, mert hogy itt ugye attól is függ, hogy egyrészt ugye mi van benne kialakítva, tehát ha mondjuk egy üzlethelyiség, akkor lehet, hogy egy kicsit jobb a fekvése a dolognak, viszont ugye nyáron valaki a kiülős dolgokat szereti, valaki meg lehet, hogy azért lát ebbe fantáziát, mert hogy lent meg hűvös van, és a nagy melegtől el lehet bújni, viszont azért az Otthonstart program indulása óta eléggé megugrottak az ingatlanárak a magyar lakáspiacon, emiatt is lehet, hogy nagyobb a kereslet ezekre a kis szuterén helységekre, pincékre?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy ezek inkább ilyen befektetői gondolat mentén indulnak el, tehát ez, hogy mondjam, nyilván az ingatlanárak fölmentek, főleg a lakásárak, de alapvetően inkább itt a befektetők, akik látnak fantáziát abból, hogy akár korábban is csináltak már akár boltot, vagy raktározást, vagy élményhelyszínt, ami lehet akár egy ilyen szabadulószoba, vagy ilyesmi, és inkább ezek a vállalkozások, akik keresik ezt, de még olyat is látunk nem egy esetben, hogy már, mit tudom én, a környéken az üzlethelyiség teljesen foglalkozik, és egy-két ilyen szuterén, félszuterén helységet át tudtak alakítani úgy, hogy akár fodrászatok, vagy kozmetikai kezelésre alkalmas rendelők jöttek ilyen helységekbe létre. Ez kizárólag adnak a függvénye, hogy műszakilag mennyire tudják rendbe hozni ezt a helyet. Igazából onnantól kezdve nincs jelentősége, kicsit rásegít a hűtés-fűtésre az, hogy egy ilyen mélyebben fekvő ingatlanról van szó, de alapvetően inkább a légtechnikát kell megoldani, és akkor azzal ma már ez nem probléma egyébként, hogy a penész az egyáltalán nem üti föl a fejét egy ilyen helyiségbe.
2: Ha már erről beszélünk, mennyire költséges egy ilyen helyiségnek a korszerűsítése? Azért itt több dolgot említett, nem csak jogi akadályokat, hanem azért itt rengeteg műszaki dolgot, amivel egy ilyen felújítás jár, mert hogy azért ez a lényege, hogy ettől értékesebbé lehet tenni ezzel egy ilyen ingatlant.
3: Alapvetően hasonló költségekkel jár, mint hogyha egy lakást falig kéne verni gyakorlatilag, és újra kéne építeni. Tehát egy teljes körű felújításra van szükség, amikor is a meglévő vakolatig le kell verni gyakorlatilag mindent. Általában ezeket előtétfalazzák, és szigetelik, tehát vízszigetelik, és hőszigetelik is nyilván, és nyilván onnantól kezdve pedig a légtechnika teljes a legfontosabb része ennek a dolognak, amit meg hát egy lakásban lehet, hogy nem ezt a fűtési megoldást választ, meg ezt a hűtési megoldást, és lehet, hogy valamennyivel drágább, mondjuk egy 30%-kal, de alapvetően nem kerül sokkal többe az összfelújítás, mint egy akár egy lakásnál. Mindössze ennek a légtechnikának a költsége az, ami megdobja a felújításnak a költségét. De onnantól kezdve, ugye ezt azért nem szokták lakásokból választani, mert enélkül is viszonylag jól üzemelhető, jól, hogyha több irányból szellőztethető, akkor egy lakás. De egy újabb társasházakban már jellemző az, hogy használnak ilyen légtechnikát, és azt gondolom, hogy egyre több helyen fog ez előfordulni.
2: Hát azért rengeteg mindenen lehet okoskodni, spórolni, mert különböző innovatív megoldások is vannak. Rengeteg olyan ablakgyártó cég van, ami egyébként kifejezetten szuterén lakásokra gyárt ablakokat, szóval azért ilyen költségekkel is lehet okosan gazdálkodni, vagy kalkulálni, és egy jó üzleti dolgot kihozni egy ilyen helységből. A jogi részéről még keveset beszéltünk, hogy mennyire van ennek engedélyezési nehézsége.
3: Hát alapvetően saját célra majdnem, hogy bármit ki tud alakítani az ember. Nyilván, hogyha üzletszerűen azt kiadja, akkor amögött kell lennie valamilyen engedélynek. Nyilván ezeket, ha úgy van és lehetséges, akkor ezt át lehet minősítetni akár irodával, akár üzlethelységé. Nyilván itt a műszaki feltételeknek meg kell felelni, de gyakorlatilag nem szokott ezzel probléma lenni.
1: Az elmúlt percben a GDN ingatlan házolat tulajdonosát, Gazarenc Zoltánt hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk. 7 órakor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája Bolognában. A World Dog Show világkiállításon a Jack nevű óangol juhászkutya mintegy 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A kiállításon több mint 30 ezer faj tiszta jószág vett részt mintegy 80 országból. Magyarország az 5. legtöbb kutyát nevező országként képviseltette magát. A magyarok közül egy rövid szőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Casper érte el a legkiemelkedőbb eredményt. A kutya a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a világ legszebb rövid szőrű magyar vizslája címet szerezte meg. Emellett a vizslák és szetterek csoportjának legszebb kutyája is lett. Az esemény igazolta, hogy a magyar tenyésztésű és magyar tulajdonban lévő kutyák a nemzetközi élmezőnybe tartoznak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egy irányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a Héte autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni békén megállapodás aláírásán. Így értesült a Reuters.
6: Az amerikai elnök szerint ennek az az oka, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légi csapásokat, hiszen előrelépést értek el az egyeztetéseken. Ezekbe már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad.
5: Sülyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult az alaptörvény módosításának értelmezése miatt.
6: A köztársasági elnök szerint az elmúlt hónapok politikai nyilatkozatai olyan alaptörvény módosítások lehetőségét vetették fel, amelyek nem általános szabályozásra, hanem egyedi helyzetek rendezésére irányulhatnak. Az államfő azt kéri, hogy az Alkotmánybíróság értelmezze az alaptörvény alkotmányos funkciójára, elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Sülyog Tamás szerint az absztrakt értelmezés segíthet a politikai viták jogi mederben tartásában. Az államfő reményei szerint az Alkotmánybíróság döntése és a Velencei Bizottság véleménye is hozzájárulhat az alkotmányos konfliktus rendezéséhez.
5: Október 15-ig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésben.
6: Erről döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy a rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
7: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1%-os pluszban 133.528 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
6: A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt, a Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett.
5: Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék is.
6: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt.
5: Jelentős emelkedéssel fejezték be a kereskedést a tengeren túli indexek is.
6: A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq Composite pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot.
5: Jó hangulat Ázsiában is, nyilván a esetleges megállapodás hírére. A japán tőzsde 3,6%-kal realizik, Hongkong 2%-kal, Shanghai több mint 1,5%-kal van följebb. Az indiai tőzsde 9%-kal, Dél-Korea 8,6%-tal, Szingapur 4%-kal tudott feljebb menni. A forint egy picit gyengüléssel kezdett, de ez azt hiszem, hogy el is múlt. Egy euróért 353 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 305 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 383 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 1,8%-kal 88 dollár 70 centre esett vissza a Brent típusú olajára. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 1,7%-kal 86 dollár 20 centen. A fémek árfolyama azok viszont komolyan meglódultak, így az arany is 2,4%-kal egy unciáért 4213 dollárt kell adni. A többi fémára közül a palládium 4%-kal, a platina 4,2%-del, az ezüst majd 5%-kal, a rész 2,3%-kal drágább. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, enyhe pluszban a gyapot és a búza, valamint a kukorica szinte változatlan, nagyon enyhe mínuszban a rizs, illetve a szójabab. Sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között a NIS megvásárlásáról.
6: A szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypaketjét szerezte meg a MOL. Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
8: Szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, ez csak egy szükséges lépés volt.
5: 95 billió forintnyit nyesne az Unió következő 7 éves költségvetésén a soros ciprusi elnökség.
6: Az Európai Bizottság tavaly 710 billió forintos költségvetést javasolt a 2028 és 2034 közötti időszakra. A tagállami kormányoknak egyhangulag az Európai Parlament beleegyezésével kell megegyezniük a sarokszámokról. A ciprusiak ehhez a vitához adják meg az alapot a saját tervükkel. A A teljes költségvetés 1,7 billió eurós lenne. Ez mostani árfolyamon nagyjából 95 billió forinttal lenne kevesebb a bizottsági tervnél. Magyar szempontból érdekes, hogy a ciprusi dokumentum szinte a legelején leszögezi, az új költségvetés támogatni fog minden tagállamot az EU keleti részén, amely Ukrajnával határos.
5: Benyújtott a lemondását a központi nyomozó főügyészség vezetője.
6: Elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj, azaz az ukrán pénzszállítók ügyében történt nézetkülönbségek miatt. Az ügyészség szerint Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, ami a jogszabály alapján 6 hónapon belül lép hatályba.
5: Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját.
6: Kovács Zsolt helyett a továbbiakban Gerendás János irányítja majd a 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán közölte, Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár, melynek első lépése egy átfogó banki audit mellett az uniós források forrásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A vezérigazgató kinevezésével egyidejileg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot állítottak fel.
5: Megszünteti Szlovénia a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes schengeni határellenőrzést.
6: A ljubljanai kormány döntése szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A szlovén belügyi tárca szerint ez javíthatja a forgalmat a túlterhelt útszakaszokon. Szlovénia 2023. októbere óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, biztonsági és migrációs kockázatokra hivatkozva. Az Európai Bizottság a múlt héten több schengeni tagállamot is felszólított az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.
5: Matematikai modellek szerint unalmasabbá válhat a labdarúgó világbajnokság csoportkörének utolsó fordulója.
6: A Hunren Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet szerint a 48 csapatos lebonyolítás, a csoport harmadikok továbbjutása és az egymás elleni eredmény előtérbe helyezése jelentősen átalakíthatja a csapatok ösztönzőit. A tanulmány alapján csaknem megduplázódhat a tét nélküli mérkőzések száma az utolsó fordulóban. A korábbi 20% alatti arány helyett a meccsek csaknem 35%-ának nem lehet valódi továbbjutási tétje. Kutatók szerint ugyanakkor pozitív hatás is lehet, több olyan mérkőzés jöhet, ahol mindkét csapatnak támadni kell a továbbjutásért.
0: Időjárás jelentés.
6: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdőrelhet, a szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Tegnap este megnyitották és megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccsen Mexikó 2-0-ra vert a dél-afrikai köztársaságot, a ma hajnali mérkőzésen pedig a koreai köztársaság verte 2-1-re Csehországot. A mai napon mutatkozik be Kanada és Bosznia-Hercegovina este 9-kor, illetve majd éjjel 3-kor, azaz hajnali 3-kor holnap, Egyesült Államok Paraguay mérkőzéssel folytatódik a verseny. A Carolina Hurricanes 4-2-re legyőzte a vendég Vegas Golden Knights csapatát az Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga Stanley Kupa döntőjének 5. meccsén, így már 3-2-re vezet az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban. És még egy hír, a spanyol labdarúgó bajnokság második helyen végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhoval, így a következő idénytől újra a portugál tréner felel majd a szakmai irányításért a 36-szoros bajnoknál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Zenével megyünk tovább, majd részletezzük, hogy pontosan hogyan is sikerült megállapodni az összesított kérdésben a MOL csoport és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő részvénypaketjéről.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között a NIS, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypaketjének megvásárlásáról. A szerb állam tovább erősítette pozícióját egy 5%-nyi részvény megvételével. Gajda Mihály, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzője szerint a megállapodás fontos lépés a kivásárlási folyamatban, amelynek eredményeképpen a MOL-nak a pancsovaival együtt már 4 finomítója lesz. Pélinek Kata interjúja.
2: Az összes nyitott kérdés sikerült lezárni a MOL csoport és a szerb állam között. Ugye a NISZ, vagyis a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban ez azt jelenti, hogy MOL kivásárolja az orosz részt, ami körülbelül 56,1%-os részvénypakettet jelent. Most ebben az egész folyamatban a szerb államnak mi volt a szerepe? Tehát mennyiben függött a szerb állam döntéseitől a folyamat folytatása?
3: Gyakorlatilag a fő tárgyalás az a MOL és a Gazprom között megy az 56%-nak a megszerzéséről, viszont bizonyos kérdésekhez kell a szerb kormány jóváhagyása is, valamint szeretne a szerb kormány is növelni a részesedését, aki jelenleg olyan nagyjából 30%-os tulajdonos a cégben. Ez azt jelenti, hogy a MOL megvásárolná egy joint venture-ben azt az 56%-ot, régebben azt mondták, hogy az adnokkal együtt, tehát a joint venture-ben lenne mondjuk 51% a MOL-nak, 49%-a az adnoknak, és 5%-ot tovább értékesítenének később a szerb kormánynak, tehát a végén a MOL adnok joint venture-nek lenne 51%-a, és így a MOL-nak a legvégén effektíve 26%-a. Na, ahhoz, hogy ez meg lehessen kötni, bizonyos kérdésekben meg kellett állapodni a szerb kormánnyal, a úgynevezett részvényesi megállapodásokkal, és ahhoz nyilvánvalóan, hogy a szerb kormány elég nehéz helyzetben van otthon, és gondolom magyarázkodnia kell a szavazói előtt, hogy itt egy jó dílt köt, és meg kell magyarázni, hogy miért nem mondjuk a szerb állam vehette meg, ezért fontos volt, hogy jó dolgokat kommunikálhasson a választók felé, és az volt az egyik, hogy amiben sikerült Szerbiának javítani a pozícióját ahhoz képest, ami milyen feltételek voltak mondjuk az előző tárgyalási szakaszokban, az az, hogy ugye alapvetően a szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését a nem is tudom elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, ez csak egy szükséges lépés volt.
2: Na most két dolgot mindenképpen szóba hoztál. Az egyik a belpolitikai helyzet, ugye Szerbiában. Adódik a kérdés, mi történik akkor, hogyha a szerb kormány kénytelen lemondani,

0: feszültségek miatt, a belpolitikai feszültségek miatt, vagy bármi miatt megváltozik az ottani helyzet, hatalmi helyzet?
1: Hát ez nehézkes, én nem is voltam mindig annyira elragadhatva ettől a mondjuk úgy tranzakciótól, ugye volt már két nagyon hasonló tranzakciója a MOL-nak a régióban, ugye a Slovnaft az elég jól sült el, tehát az ottani mondjuk úgy embereje a MOL-nak sikerült ezt úgy menedzselni, hogy a szlovák kormány az elfogadja a MOL tartósan, és láthatjuk, hogy nincs is nagyon nagy karcsörte a két ország között, viszont a horvátokkal ez nem ment ennyire jól. Tehát azt láthatjuk, hogy már több mint 15 éve vásárolta meg a MOL az Inát, és még mindig megy a Jugi herce hurca, és még mindig arról szól, ugye, hogy a horvátok szeretnék ezt valamilyen szinte visszaszerezni, mert elégedetlenek a MOL-lal. Tehát amikor most ugye volt a magyar választás, akkor egyből kommentálták is a szervek, hogy akkor újra leszeretnének ülni a magyar kormánnyal, meg a MOL-lal a visszavásárláson tárgyalni. Problémás ezekben a régiós cégekben, mind akár a MOL-nak a saját emberállományát, vagy amit megvett az Inától, hogy sok esetben legalább másfélszer annyi ember dolgozik ott, mint amennyire szükség van. Tehát a legnagyobb értékteremtés általában a munkaerőnek a racionalizálása, ugye ez történt az Inánál is. Ez értette azt, ugye, hogy a fölösleges finomítót, a sisakit ugye bezárták, valamint gyakorlatilag minden szervezeten, meg minden helyen ugye létszámcsökkentések voltak, és ugye ez nagyon nehezen ment. Én így látatlanban feltételezném, hogy hasonló jellegű szinergiák lehetnének Szerbiában, nem biztos, de így a regionális tapasztalatból én erre gondolnák, és ez az, ami valószínűleg így nehezebb lesz meglépni, hogy általánosságban, hogy a szerbeknek jelentős beleszólása van a stratégiai döntésekbe.
0: A másik a pancsovai feldolgozó olajfinomító. Ugye azt mondtad, hogy a szerb kormánnyal úgy sikerült megállapodni, hogy a 4 éves átlag kapacitást tudja biztosítani a MOL. Hát igen, de milyen olajból?
1: Jelenleg ugye a minden igaz kazasztáni olajat, én úgy tudom, hogy kazasztáni olajat szerez a NIS, tehát ez a pancsovai finomító. Aztán ki tudja, hogy ez valóban kazasztáni, vagy valami keverék. Ugye mégis csak egy kikötőben rakják hajóra az orosz olajjal. Biztos, hogy egy szinergia lehet, hogy a MOL-nak meg lesz együtt a 4 finomítója, ez lesz a 4., akkor sokkal jobb tárgyaló pozícióban lesz, nem csak esetlegesen Adria vezetéken keresztül a horvátokkal, hanem leginkább egy már jelentős beszerző lesz, és így akár jobb körülmények között tud valami nemzetközi kereskedőtől olajat vásárolni a 4 finomítójának. Mindenféleképpen előny lesz.
0: Ugye most a 4 finomítóról beszélsz, benne van a pancsovai, benne van ugye a miénk a százhalombattai, van még egy Szlovákiában.
1: De még Horvátországban.
0: Horvátországban. Igen. Ez a 4 finomító különböző olajat különböző módon dolgoz fel, és különböző minőségű termékeket állít elő, vagy hogyan történik ezeknek az összehangolása vagy szinergiája?
1: Hát alapvetően ugye úgy van, hogy Horvátországban is 2 finomító volt, ott egyet a sisakit bezártak, és a rijekai maradt. A rijekai az relatíve egy flexibilis finomító, ugye általában tengermel ilyeneket tudtak tervezni, így az többfajta kőolajat is fel tud dolgozni, viszont kisebb hatékonysággal, most talán ezen javítottak egy újabb beruházással. A másik 2 finomítója a MOL-nak, a százhalombattai meg a bratiszlavai, az egy sokkal kevésbé flexibilis finomító, viszont költséghatékonyabb. Most nyilvánvalóan a MOL emiatt eszközöl több száz millió USA dollár értékben beruházásokat, hogy ez megváltozzon. Nem csak orosz olajat, hanem más, amúgy tengeren szállított olajat is fel tudjon dolgozni.
0: Mi a következő lépés?
1: Nyilvánvalóan a adásvételi szerződést véglegesíteni kell az orosz féllel, ezt követően pedig szükség van egy jóváhagyásra az amerikai OFAC-tól, tehát az, amelyik ezeket a szankciókat kibocsátja, hogy jóváhagyják ezt a dílt, és akkor megállapítsák, hogy hát nincs benne mondjuk esetleg egy olyan záradék, hogy ez valamilyen szinten mondjuk egy visszavásárlási opciót kap Oroszország, tehát és hasonló dolgokat ki tudjanak szűrni. Ha minden igaz, erre ugye június 16-áig, tehát jövő hét keddig van ideje a MOL-nak.
0: Mit keres ebben az egész ügyben az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalata?
1: Az egy nagyon jó húzás, ugye azért, amikor egy ilyen országba bemegy az ember, és általában itt a régiós országok ugye nem szeretik egymást, ezt mondom, láthatjuk a horvátoknál is. Ennél ekkor sokkal jobb az, hogyha be tud vonni a MOL esetlegesebben egy ilyen nagy nemzetközi partnert, mint az ADNOC-ot, akivel mondjuk úgy kicsit nehezebb szemétkedni. Tehát, hogyha esetlegesen mondjuk bevonja a MOL az ADNOC-ot, és az ADNOC-tól szerez be a négy finomítójának olajat a MOL, akkor az itt egy sokkal jobb tárgyalási pozícióban van, hogy az ADNOC a MOL-nak tulajdonos társa, mint hogyha csak simán a MOL lenne benne az egészben. Egy ilyen jellegű tranzakciós struktúra szerintem nagyban segítene Horvátországban. Mondjuk egy hasraütésen benne lenne egy nagy amerikai partner, akkor valószínűleg sokkal csendesebbek lennének a horvátok.
0: És ez az araboknak miért jó? Egyszerűen csak a jelenlét miatt?
1: Egyszerűen a jelenlét miatt, ugye nekik van egy csomó pénzük a rengeteg olajbevételből, és ennek nem igazán találnak annyira nagyon jó hozamú beruházást, ezért általában ők sokkal kisebb diszkonttal bidelnek úgy más külföldi befektetésre, ezért van az, hogy elég sok ilyen európai értékesítésen, ugye végső soron araboknak adják el jó részt. Tehát az ADNOC az egyik, aki elég erősen terjeszkedett így Európában, meg akár máshol is az olajiparban.
2: Az elmúlt percben Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Zenélünk, közlekedünk, 7:30-kor rövid hírek itt a Trend FM-en.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvas-Tárda tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 236-os és a 236-a autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán. Így értesült a Reuters.
0: Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkátja az aláírásig érvényben marad.
7: Közben gazdasági szankció alá vette Kuba állami tulajdonú kőolaj és földgáz vállalatát az Egyesült Államok.
0: Az amerikai külügyminiszter szerint miközben a kubai rezsimhez közel állók anyagi hasznot nyernek az energiaforrások másodlagos exportjából, a közben az embereknek üzemanyag hiánnyal és áramkimaradásokkal kell megbirkózniuk. Marco Rubio azt is elmondta, hogy az Unión Cuba Petroleum meghatározó vagyonelemeit évekkel ezelőtt amerikai tulajdonosoktól törvénytelenül kobozták el.
7: 3 év után kamatot emelt az Európai Központi Bank. Az LKB 25 bázisponttal 2,25%-ra emelte az irányadó betéti rátát az elhúzódó energiaválság és a gyorsuló infláció miatt.
0: A kormányzó tanács egyhangúan döntött a lépésről, lefelé módosította a GDP növekedési várakozásokat és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
8: A döntés nem meglepetés abból a szempontból, hogy megfelelt egy bank korábbi kommunikációjának és a piaci várakozásoknak. A kamatemelés fő indoka az iráni háború, és ennek inflációs hatásai voltak. A legutóbbi inflációs adat 3,2% volt. A probléma persze az, hogy attól, hogy kamatot emel az LKB, energiárak nem lesznek alacsonyabbak. Ugyanattól persze az egyébként is gyengekedő európai gazdaságnak a kamatemelés nem segít, tehát ebből a szempontból ez hátrány. Egyébként a kamatemelésnek azért lehet egy olyan motivációja, hogy a jegybank bizonyítani szeretné, hogy mennyire szigorú, hogy nem követi el ugyanazt a hibát, amit korábban.
7: A SpaceX tőzsdei bevezetése iránt a kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le jegyzési megbízásokat. Ez messze meghaladja a kielégíthető keresletet, írta a Bloomberg.
0: A vállalat a felajánlott részvények legalább 20%-át szánja a lakossági befektetőknek. A Bloomberg számításai szerint azonban még egy rekordnagyságú 75 milliárd dolláros kibocsátás esetén is kielégítetlen maradna a lakossági kereslet túlnyomó része. Ezek az igények az amerikai mellett a nemzetközi érdeklődést is tükrözik. Több nagy befektető, köztük különböző állami vagyonalapok egyenként 1 milliárd dollárt meghaladó részvénycsomaghoz jutottak. A Szaudi Állami Befektetési Alap és a Kuwaiti Befektetési Hatóság is jelentős megbízást adott le, míg a Katari Befektetési Hatóság szintén hatalmas összeggel szállhat be a jegyzésbe. Az űripari vállalat tranzakciója így minden idők legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása lehet.
1: Tőzsde hírek.
7: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 133.528 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
0: A MOL 3,4%-kal 3930 forintra erősödött. Az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal 2690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett.
7: Jó hangulat volt Európában is.
0: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött. A frankfurti DAX 0,1%-kal emelkedett. Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt.
7: És jelentős emelkedéssel zárták a napot a tengeren túli indexek is.
0: A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq Composite pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot.
7: És ugyanilyen jó hangulat jellemzi az ázsiai tőzsdéket, olyannyira, hogy Japán 3,6%-os pluszban, Hongkong 1,9%-kal, Shanghai 1,4%-kal van feljebb. Az indiai tőzsde is közelíti az 1%-os pluszt, Dél-Korea 7,8%, Szingapur 4%-kal van feljebb. A forint egy nagyon picit gyengül, pár filléről van szó, 1 euróért 353 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 305 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 384 forintot kérnek. Az olajárak mínuszban 2% körül esésben mindkét olajfajta jegyzésára, így az észak-amerikai könnyűolaj a VT 86 dollár alatt 1-2 centtel, a Brent pedig 88 dollár 50 centre esett vissza. Az aranyárfolyama 2,3%-kal drágult, egy unciáért 4210 dollárt kérnek. A többi fémára is meglendült, a palládium 3,8, A platina több mint 4%-kal, az ezüst 4,7-tel, a rész 2,2%-kal került többe. Ahogy drágul valamennyire a gyapot, illetve a búza is, a gyapot 7%, a búza 0,5%-kal, a szója is, a rizs pedig egy pár centtel kerül kevesebbe.
1: Időjárás jelentés.
0: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!
7: Egy kis zene, utána összefoglaljuk a tegnapi kormány szóvivői legfontosabb információit.

0: Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc, a kormány felülvizsgálja az idei büdzsét, a módosított verziót várhatóan szeptember elején nyújtják majd be az országgyűlésnek. A jövő évi költségvetést október közepén hozzák nyilvánosságra, és október végig dönthetnek a vagyonadó bevezetéséről is. A kormány szóvivő tájékoztatón bejelentették azt is, hogy a kabinet meghosszabbítja a babaváróhitel visszafizetési határidejét, és év végéig fenntartja a kamatstoppot a diákhitel esetében. 3,4 milliárd forint rendkívüli pénzösszeget biztosítanak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és azok karbantartására. A kormányzat döntéseiről Kovács Gergő készített összefoglalót.
2: A kabinet egyebek mellett meghosszabbítja a babaváróhitelnél alkalmazott gyermekvállalási haladékot és a diákhitel egy kamatstopját, elindítja a kórházi klímarendszerek felújítását célzó programot, valamint felülvizsgálja a Mohácsi Dunahíd beruházását. Emellett szó esett az uniós források megszerzését célzó korrupció ellenes és igazságügyi intézkedésekről, valamint a jövő heti brüsszeli EU csúcsról is. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe. Erről is döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormányszóvivőt hallják.
3: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
2: Benyújtották a jogállamiság helyreállításáról szóló törvénycsomagot. Szondi Vanda kormányszóvivő arról beszélt, hogy ez óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a feltételeket és hozzáférjen az uniós forrásokhoz.
4: A törvény benyújtásával egyszerre a tárca szakmai egyeztetésre hívta fel az Integritás Hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalt, az Országos Bírói Tanácsot és az Országos Bírósági Hivatalt. Ez tehát egy átfogó és sok törvényt módosító csomag. Egyrészt szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az Integritás Hatóságot, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, és erősíti a korrupcióellenes és pénzügyi átláthatósági garanciákat.
2: Meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, a kormány szeptember 30-áig tolta ki a határidőt. Emellett a babaváró hitellel kapcsolatban is határidőt hosszabbított a kormány november 1-éig. Voltak, akik jóhiszeműen vették fel a hitelt, de voltak, akik nyerészkedni akartak a nulla kamatozású hitelekkel, és például állampapírt vettek belőle. A kormány enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne ösztönözni. Ugyanakkor nem céljuk, hogy folyamatosan tolják maguk előtt a határidőt, új stratégiát ígérnek.
5: Az előző kormány moratóriumot hirdetett ennek a visszafizetésére, amelynek határidejét folyamatosan tolta maga előtt, nagyságrendileg fél évekkel meghosszabbítva. Ennek az utolsó ilyen időszaknak a határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltétel rendszer.
2: Szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslatom, belterületen pedig csak az utcabútorokon, tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek ilyenek. Emellett vége a kriptovaluták kriminalizálásának is. Szigorú szabályozást követett a volt kormány, ez hatással volt a fogyasztók és a kereskedők aktivitására, emiatt sokan kiléptek ebből a rendszerből. Most viszont ezt felszámolják, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Minimalizálnák a várandós nőket érintő fertőzéses betegségeket. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, lehetővé kell tenni, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek a szenzitív védett adatokhoz, amiket más egészségügyi szolgáltató adott ki. Ehhez korábban csak a szűrést végző orvos férhetett hozzá. Döntés született a diákhitele egy kamat stopjának évvégéig történő meghosszabbításáról. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% volt a diákhitel egy kamatja, most ez majdnem 10%. Utasították a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamatja. A miniszterelnököt hallják.
0: Amellett, hogy persze befagyasztottuk most ezt a kamatshoppot, ez még mindig egy rendkívül magas kamatköltség. Nagyon-nagyon sok fiatalt, több tízezer fiatalt érint rendkívül hátrányosan. Úgyhogy a gazdasági és energetikai miniszteren keresztül utasítjuk a Magyar Fejlesztési Bankot, mert hogy oda sikerült beolvasztani az Orbán kormánynak ezt a jól működő intézményt, hogy vizsgálja meg a forrásbevonás lehetőségeit és költségeit. A kormányalakítás óta a piacok jelentősen átárazták a magyar államadósság és kötvény kamatokat. Jobban tudjuk finanszírozni a magyar államot a kiszámítható és valós alapokon nyugvó gazdasági és költségvetési politikának köszönhetően, és ez nyilvánvalóan ki fog hatni a diákhitelközpont kamataira is. Azt kérjük, hogy ez minél gyorsabban történjen meg.
2: Hűtés-rekonstrukciós program jön a kórházakban. 3,6 milliárdos javítási és fejlesztési program jön, javítani fogják a kórházi berendezéseket. Érintett ebben többek között a Szent László Kórház, a Jan Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet, a Budapesti Bajcsi Zsilinszki Kórház, a Szent Imre Kórház, a Heimpál Gyermekkórház és kiterjed még olyan vidéki városok kórházaira, mint Miskolc vagy Kaposvár.
0: Tehát amiről most döntöttünk, ez arra lesz talán elég, hogy óriási leállások ne legyenek a műtőkben, hogy ne kelljen óriási számban, ahogy a korábbi években elhalasztani sürgős műtéteket, és nyilván kiterjed ez a fejlesztés az intenzív, szubintenzív és egyéb kiemelt területekre. De arról is döntött a kormány, arra is felhívta az egészségügyi minisztert, hogy egy közép-hosszú távú stratégiát is tegyen le. Egyrészt állapítsa meg, hogy mennyi forrásra van szükség a szintentartáshoz, fejlesztésekhez, rekonstrukciókhoz, és a jelenleg klímával, hűtőberendezéssel nem rendelkező, mert hogy van néhány ilyen műtő is, illetőleg a kórtermek közül melyek azok, amelyek a legfőső emelete helyezkednek el, ahol haladéktalanul el kell kezdenünk a klimatizálásnak a kiépítését.
2: Október végéig elfogadják a vagyonadó törvényt, januártól lesz hatályos. Mivel várhatóan cégek után fizetik majd a vagyonadó többségét, nagyon fontosak a cégértékelési szabályok. Azt fogja javasolni a miniszterelnök, hogy az első adóalapot a 2025 végi cégértékek alapján számol. Ki. De lesznek még szakmai egyeztetések, figyelembe veszik a nemzetközi tapasztalatokat is, a cégértékelés kapcsán például a svájci modellt említette. Magyar Péter szerint ez nem a vagyon visszavételét vagy büntetést szolgálja, hanem azt, hogy a vagyonosabbak nagyobb részt vállaljanak a társadalmi költségekből. Végül a kormány főt a Reuters kérdezte arról, hogy milyen okok miatt nem találkozott még az ukrán elnökkel. A miniszterelnök azt mondta, azt tartaná előnyösnek, hogy ez megtörténjen még az Európai Tanács jövő heti ülése előtt.
1: Az elmúlt percben Kovács Gergő összeállítását hallották. Zenélünk, önnek is érdekesség, 8-kor pedig friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Hirtelen megváltoztatta mezeit Haiti válogatottja a világbajnokság előtt. Az ok, hogy a FIFA nehezményezte, hogy a karibi ország mezein az ország függetlenségért vívott háborús jeleneteket ábrázolták, ami sérti a politikai kinyilatkoztatásra vonatkozó szabályt. A ruhadarabokat gyártó kolumbiai vállalat szerint a haiti szövetséggel való együttműködést nem politikai véleménynek szánták. A sportszergyártó jelezte, hogy a FIFA értelmezése eltér a mezeken megjelenített szándéktól, de tiszteletben tartotta a kérést és végrehajtotta a módosítást. A változtatások előtt a mezeken egy feltételezett lengyel zászló is megjelent, azonban kétséges, hogy ez valójában mire utal, és hogy valójában a szín összeállítása lengyel zászlót ábrázolja-e. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Haiti történelmének ne lenne lengyel szála. A mezek grafikája valóban az ország függetlenségi harcaira és az 1803-as csatákra utal. Ebben az időszakban a kezdetben Napóleon hadseregében szolgáló lengyel katonák egy része valóban átállt a haiti felkelők oldalára. Haiti függetlenségének kiáltása után a lengyelekkel kivételes módon bántak, és sokan közülük végleg letelepedtek a szigeten.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset történt a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Leveldet éren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Két baleset történt az M1-es autópályán, összesen 8 ember vesztette életét.
4: Hajnalban egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A járműben összesen 9 utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. A Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben.
3: J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni békemegállapodás aláírásán, így értesült a Reuters.
4: Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad.
3: 30 év börtönre ítélték Jung Song-jol volt Dél-Korea elnököt.
4: A vád szerint 2024-ben utasítást adott katonai drónok küldésére Észak-Koreába, azzal a céllal, hogy provokálja Pjenjant és ürügyet teremtsen a hadiállapot kihirdetésére. A 65 éves volt államfőt februárban már életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért 2024. decemberében megpróbálta bevezetni a hadiállapotot és katonákat vezényelt a parlamenthez. Junt ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.
3: Sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között a NIS megvásárlásáról.
4: A szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypaketjét szerezte meg a MOL. Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
5: szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelességet tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, ez csak egy szükséges lépés volt.
3: 95 billió forintnyit nyesne az Unió a következő 7 éves költségvetésére a soros ciprusi elnökség.
4: Az Európai Bizottság tavaly 710 billió forintos költségvetést javasolt a 2028 és 2034 közötti időszakra. A tagállami kormányoknak egyhangulag az Európai Parlament beleegyezésével kell megegyezniük a sorok számokról. A ciprusiak ehhez a vitához adják meg az alapot a saját tervükkel. A teljes költségvetés 1,7 billió eurós lenne. Ez mostani árfolyamon nagyjából 95 billió forinttal lenne kevesebb a bizottsági tervnél. Magyar szempontból érdekes, hogy a ciprusi dokumentum szinte a legelején leszögezi, az új költségvetés támogatni fog minden tagállamot az EU keleti szélén, amely Ukrajnával határos.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 1%-os pluszban 133.528 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 3,4%-kal 3930 forintra erősödött, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt, a Magyar Telekom 7%-kal 2690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett.
3: Jó volt a hangulat Nyugat-Európában is.
4: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt.
3: És jelentős emelkedéssel zárták a napot a New York értéktőzsde irányadó mutatói is.
4: A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot.
3: A várható irányi amerikai megállapodás az ázsiai tőzsdékre is jó hatással volt, sőt az olajárakra is. Japán 3,6%-os pluszban pillanatokkal zárás előtt, Hongkong 1,9%-kal van feljebb, Shanghai 1,4%-del, az indiai tőzsde majdnem 1%-kal a kereskedés első harmadának vége felé. Dél-Korea 7,8%-os pluszban zárhatta a napot, Szingapur 4%-os emelkedés mutat. A forint egy kisebb gyengüléssel kezdte a napot, de igazából különösebb mozgás nincs. Egy euróért 353 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 306 forintot kérnek. Egy svájci frankért 384 forint 30 fillért kell fizetni. Az olajárak tovább esnek, 2,2%-kal jöttek lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaja WTI már 85 dollár 80 centhez közelít, a Brent pedig 88 dollár 30 centen áll. Az aranyárfolyama 2%-kal drágult, egy unciáért most 4197 dollárt kérnek. A többi fémára ennél komolyabb emelkedés mutat, a palládium 3,5, a platina 3,6, az ezüst 4,3, a réz 1,9%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak közül enyhe pluszban a gyapot, a búza, valamint a kukorica, a rizs volt az, ami nagyon picit lett olcsóbb, de mondjuk igen kevés alacsony forgalom mellett. A SpaceX tőzsdei bevezetése iránt a kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak lejegyzési megbízásokat. Ez viszont messze meghaladja a kielégíthető kereslet, erről írt a Bloomberg.
4: A vállalat a felajánlott részvények legalább 20%-át szánja a lakossági befektetőknek. A Bloomberg számításai szerint azonban még egy rekordnagyságú 75 milliárd dolláros kibocsátás esetén is kielégítetlen maradna a lakossági kereslet túlnyomó része. Ezek az igények az amerikai mellett a nemzetközi érdeklődést is tükrözik. Több nagy befektető, köztük különböző állami vagyonalapok egyenként 1 milliárd dollárt meghaladó részvénycsomaghoz jutottak. A Szaudi Állami Befektetési Alap és a Kuwaiti Befektetési Hatóság is jelentős megbízást adott le, míg a Katari Befektetési Hatóság szintén hatalmas összeggel szállhat be a jegyzésbe. Az űripari vállalat tranzakciója így minden idők legnagyobb nyilvános részvénykibocsátása lehet.
3: A témáról pár perc múlva beszélgetek majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel. Kellendőek lehetnek az ingatlan piacon a pincék, valamint a szuterének.
4: Budapesten egy átlagos lakáshoz vagy üzlethelyiséghez képest akár 40%-kal is olcsóbbak lehetnek, ezért egyre több befektető keresi ezeket. A GDN ingatlan hálózat tulajdonosát Gadanec Zoltánt hallják.
6: Igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban. A legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák. Ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. Viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedni. Miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet csinálni.
3: Egy nagyon friss hír a CNBC-n, Breaking News, az Egyesült Királyság gazdasága 1,1%-kal jött lejjebb áprilisban. Azért nem annyira jelentős probléma. Benyújtotta lemondását a központi nyomozó főügyészség vezetője.
4: Elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj, azaz ukrán pénztállítók ügyében történt nézetkülönbségek miatt. Az ügyészség szerint Fürst Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, ami a jogszabály alapján 6 hónapon belül lép hatályba.
1: Időjárás jelentés.
4: Általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccsen Mexikó 2-0-ra verte a dél-afrikai köztársaságot. Ugye nem volt unalmas a meccs, 3 piros lap is született, majd Koreai Köztársaság ma hajnalban Csehországgal játszott, 2-1 lett a vége. Egyébként ma este 9-kor Kanada Bosznia-Hercegovinával találkozik, holnap hajnali 3-kor pedig, aki elég éber, Egyesült Államok Paraguay mérkőzést nézhet majd a televízióban. A spanyol labdarúgó bajnokságban második helyen végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhoval. Így a következő idénytől újra a portugál tréner felel a szakmai munka irányításáért a 36-szoros bajnoknál. A Carolina Hurricanes 4-2-re legyőzte a vendég Vegas Golden Knights csapatát az észak-amerikai profi jégkorongig a Stanley Cup-a döntőjének 5. meccsén, így 3-2-re vezet az egyik fél 4. sikeréig tartó párharcban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, aki most nem Bécsből, hanem Kaprumból jelentkezik, ahol hát nem nyári időjárás van, ahogy mondja Zsolt, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Igen, a hidegfront közelebb hozta újra egy kicsit a telet, ilyen 200 méterrel fölöttünk már fehér helyeket lehet látni, 9 fok, gumicsizma idő, de úgy érezzük, hogy a következő napokban azért visszajön a nyár.
1: Ha havat lát, akkor a sítalp is jöhet, nem?
2: Na jó, hát alapjában még fenn nagyon jól lehet síelni, túrázni főleg, mert elég jó a hóviszony, ugye 2500-3000 méter fölött.
1: Nos, ami miatt most minden befektető leginkább dörzsöli a tenyerét, az a mai nap, hiszen ma lesz az IPO, azaz a tőzsdei bevezetése Elon Musk cégének, a SpaceX-nek. Ugye a hírekben mondtuk, hogy hatalmas az érdeklődés, jóval nagyobb mértékű az úgynevezett előjegyzés, mint amit egyébként a cég piacra dobra. Mi a várakozás, mi a meglátás, hogyan nyit, hogyan zárhat, mert az lesz az igazi kérdés, az első napján a papír.
2: Mikor egy ilyen gigantikus tőzsdére menetel van, akkor persze, hogy érdemes nagyon kritikusan és stoikus távolságból figyelni a híreket. A túljegyzés kérdése az az első, a hét elején még duplánál voltak a jelzések, amíg elég kevés lett volna. Tegnap előttre ilyen négyszeresére jelezték a bankok, és hát persze azok a bankok, amelyek a tőzsdére menetelt kísérik, nekik érdekük, hogy a hype az azért meglegyen, és ha lehet, hordják el a részvényt, mert hanem ugye a saját könyveikre kell ők ezt megtartsák. Tehát ez

0: nem érdekük. Na most, aki most dörzsöli a kezét, az vagy egy olyan csoport, aki spekuláns, mert lényegében SpaceX tőzsdére meneteli prospektusát úgy lehet olvasni, mint egy ilyen science fiction komik füzetet. Olyan számok, témák, célpiacok vannak megnevezve, ami nem létezik, és nem szabad elfelejtsük, a tavaly SpaceX 5 milliárd dollár veszteséget mutatott ki, és ezzel megy a tőzsdére. Tehát szinte minden attitűdje ennek a tőzsdére menetelnek abnormális, a nagyságrendek, a hype, amit próbálnak felépíteni, a számok, a dimenziók. Mégis úgy tűnik, hogy a tőzsde elsőre ezt el fogja vinni, és ha nagy a valószínű, tehát az aktuális számokat nézzük, akkor nagy a valószínűség, hogy ma este 2 billió dollár értékelés fölé kerülhet a SpaceX-nek az értéke a tőzsdén. Ha csak Irán napközben nem jelenti megint azt, de amit a tegnap bejelentettek és észrevették, hogy hol van a gyenge oldala, ugye a Trump és az amerikai struktúrának, hogy akkor kinevezték Elon Muskot és az ő vállalatait új cél dimenziónak, hogy őket támadják. Papíron minden esetre ma este nagy valószínűséggel Elon Musk az első nem milliárdos, hanem billionosé fog válni Tesla és a SpaceX tulajdon részei miatt.
1: Na most ugye láttunk már azért, hogy mondjam, a nagy IPO-t, vagy nagy várakozást megelőző bevezetést, és akkor tényleg az a kérdés, hogy a papír hogyan teljesít, és azért volt, amikor, hogy mondjam, a túlzott várakozás talán kevesebb eredményt hozott, legalábbis az első nap, aztán értelemszerűen ez a következőkben már változott. Lehet ilyesmi ma is?
0: A statisztikát nagyon hidegen megnézzük, és ugye azok, akik a tényeket keresik, azok arra utalnak, hogy a legtöbb tőzsdére menetel után megérkeznek a vállalatok a valóságba, mert akkor már negyedéves jelentések indulnak el, számok szerint teljesíteni kell, a kérdés az, hogy mennyire alakul tovább ki ugye a hype. Elon Musk helyzete azért különleges, mert a legtöbben egy ilyen Musk effektust neveznek meg, tehát ő képes állandóan valamilyen tányérokat pörgetni mind a cirkuszba, és ezért tapsol főleg a spekulatív tőke. A privát befektetőknek főleg ezt is próbálják a bankok eladni. Amerikába, hogyha valaki anno 1000 dollárra jegyzett volna Teslát, akkor most 400 ezer dollár lenne az ő tulajdonába, vagy legalábbis papíron a részvényára. Ezt próbálják eladni, ha a tényeket vesszük, akkor nagyon-nagyon visszaértékelődhet a cég, és több elemző azt várja, hogy a reális, ha egyáltalán reális verseny értékről beszélgethetünk SpaceX-nél, akkor nem 2 billió dollárnál vagyunk, hanem maximum 1 billió dollárnál, ami azt jelentenél, hogy elég erősen lehűlne az árfolyam a tőzsdére bevezetés után. És ez nem lenne ritka, ezt láttuk akár Facebooknál is, amikor Zuckerberg a tőzsdére ment, akkor a tőzsdére bevezetés után 50%-kal csökkent vissza a Meta árfolyama ahhoz, hogy azután pozícionálja magát, és onnan kezdjen el megfelelően tovább felfelé emelkedni.
1: Váltsunk két mondatot azért a tegnapi Európai Központi Bank kamat döntéséről. Ugye 25 bázisponttal emelték a kamatot 2,25%-ra. Iránymutatás ez a többi központi banknak, vagy ez most egy szükségszerű korrekció volt?
0: Azt lehetne mondani, hogy itt Donald Trump belekényszerítette a világot a lépéseivel, főleg a Golf régióba, ugye a kamat emelésekbe, mert az tény, hogy az energia az nagyon erősen kihat az inflációra, és a központi bankárok úgy tűnik, hogy a leckét megtanulták, a 2020-as megállás és azutáni infláció ugrás témából, és most nem várnak annyira ki, és azt mondják, hogy oké, ez egy átmeneti helyzet. Sajnos annyi átmeneti helyzetünk van, hogy ezek egymásra építve egy állandó inflációt felfele hajtó helyzetet adnak, és azért az árnyéka a második infláció hullámnak az nagyon erősen megvan, mint rémkép a központi bankárok fejébe. A 70-es, 80-as években ugye a második infláció hullám sokkal-sokkal magasabb inflációhoz vezetett, mint az első, és Paul Falka annak idején az amerikai központi bankár nagyon radikális kamatemeléssel 15% fölé kellett a kamatot emelje, hogy az inflációt akkor vissza lehessen szorítani. Tehát ez, azt lehet mondani, hogy belekényszerítette Christine Lagarde-ot, vagy az Európai Központi Bankot Trump ebbe a lépésbe, és egyelőre úgy tűnik, hogy a többiek is követni fogják. Nagyon érdekes a jövő heti beszéde lesz Kevin Walshnak, mint új Fed elnök első fellépése. Úgy tűnik, hogy pont az ellenkező irányba fog ő kommunikálni, mint amit ő tőle Donald Trump elvárna, mert Trump ugye azt szeretné, hogy a kamatot csökkentsék, de ez aktuálisan lehetetlen.
1: De ha most aláírják a megállapodást hétvégén Európában, mint ahogy a hírek szerint ez megtörténhet, jó, tudom, hallottuk már sokszor, de ha tényleg aláírják, akkor viszont lehet tere kamatcsökkentésnek, jó, majd a következő alkalommal, mert akkor nagy valószínűséggel komolyabban beszakadnának az energiaárak.
0: Na ja, először arról beszélgethetünk, hogy melyik verzióját a megegyezésnek írják alá, most már azt hiszem, hogy a 78. verziónál vagyunk esetleg.
1: Igen, sokan.
0: Viccet félretéve.
1: A 38. bejelentés volt egyébként, igen.
0: A másik pedig, ami döntő, hogy sajnos a tartalékok nagyon-nagyon elfogytak, és ez látható, és a több amerikai energiaellátó CEO-ja figyelmezteti, hogy az amerikai tartalékok kompenzálták azt az energiahiányt, ami a Golf régióból nem tudott kikerülni az elmúlt hetekbe, hónapokba, de nagyon-nagyon alacsony szinten vannak, és a spekulatív tőke, a papírtőke lehet, hogy az olajnak az árát engedi vissza, de a hiány megmarad. Tehát több szakember is azt jelzi, hogy azt a hiányt feltölteni, amit most az elmúlt hónapok okoztak, ez nem egy év kérdése, hanem nagy valószínűséggel legalább másfél-két év, tehát nekünk a reális kereslet, és ha kamatot csökkentenének, a kereslet tovább erős lenne hiányzó piacba, pillanatnyilag az energiaárak nem lefele, hanem inkább a spekuláción kívül felfele mutatnak, tehát itt a tények arra, hogy kamatcsökkentés legyen, sajnos nincs meg. Tudom, hogy sok iparág erre vár, de az aktuális reális kép nem a csökkentés irányába mutat 2026-ban.
1: Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél kilenckor, rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc múlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A brit gazdaság 1%-kal zsugorodott áprilisban.
6: Továbbra is az iráni háború hatásai akadályozzák a növekedést. A negatív adat fő okozója a szolgáltatási szektor 2%-os visszaesése. Ezt azonban részben ellensúlyozta az építőipari termelés 1%-os növekedése.
5: 30 év börtönre ítélték Jung Song-jol volt dél-koreai elnököt.
6: A vád szerint 2024-ben utasítást adott katonai drónok elküldésére Észak-Koreába, azzal a célra, hogy provokálja Fennyent és ürügyet teremtsen a hadi állapot kihirdetésére. A 65 éves volt államfőt februárban már életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért 2024 decemberében megpróbálta bevezetni a hadi állapotot és katonákat vezényelt a parlamenthez. Junt ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.
5: Áprilisban az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi, azt jelentette pillanatokkal ezelőtt a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján a termelés 6,9%-kal múlta felül a 2026 márciusit, erről részletek majd később jönnek. Két baleset történt az M1-es autópályán, összesen 8 ember vesztette életét a balesetekben.
6: Hajnalban egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt. A vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz neki ütközött, egy az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A járműben összesen 9 utaztak, közülük 7 ember vesztette életét, a helyszínen 2 pedig megsérültek. A Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben.
5: 3,6 milliárd forintos beruházással a kormány elindítja a kórházi hűtési rendszerek fejlesztési programját.
6: A program első ütemében a legsürgősebb javításokat és karbantartásokat végzik el. A második szakasz az elavult hűtőrendszerek ütemezett teljes körű cseréjét célozza. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
7: Tehát amiről most döntöttünk, ez arra lesz talán elég, hogy óriási leállások ne legyenek a műtőkben, és nyilván kiterjed ez a fejlesztés az intenzív, szubintenzív és egyéb kiemelt területekre. De arról is döntött a kormány, arra is felhívta az egészségügyi minisztert, hogy egy közép-hosszú távú stratégiát is tegyen le. Egyrészt állapítsa meg, hogy mennyi forrásra van szükség a szintentartáshoz, fejlesztésekhez, rekonstrukciókhoz, és a jelenleg klímával, hűtőberendezéssel nem rendelkező, mert hogy van néhány ilyen műtő is, illetőleg a kórtermek közül melyek azok, amelyek a legfelső emelete helyezkednek el, ahol haladéktalanul el kell kezdenünk a klimatizálásnak a kiépítését.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 133.528 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 18 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
6: A MOL 3,4%-kal 3.930 forintra erősödött. Az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt. A Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, míg a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett.
5: Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on egyaránt 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett. Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt.
5: Jelentős emelkedéssel zárták a napot a tengeren túli indexek is.
6: A Dow Jones 1,8%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 1,7%-kal nőtt, a Nasdaq kompozit pedig 2,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot.
5: Jó volt a hangulat, vagyis jó hangulat Ázsiában, hát volt, aki már bezárt. A japán tőzsde például 2,9%-os pluszban zárta a napot, Hongkong 1,7%-kal van följebb, a Shanghai kompozit 1,2%-kal, India a kereskedés első harmadának végén ugyancsak 1,2%-kal emelkedik. A dél-koreai index az végül 5%-os pluszban zárt, de járt 8% fölött is napközben. Szingapur pedig 4%-os pluszban. Ezek a vezető ázsiai tőzsdék.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: A forint reggel egy pici gyengüléssel kezdett, de az euróval szemben ez el is illant. Egy euróért 353 forint 40 fillért kell adni. Egy dollárért kerek 306 forintot kérnek. Egy svájci frankért pedig 383 forint 90 fillért kell adni. Az olajárak reggel lejjebb jöttek, bár most a 2,2%-kal a Brent, ez 88 dollár 40 cent alatti szintet jelent. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT pedig 2% fölötti mínuszban, ugyancsak 85 euró, 80 eurócent közelében. Az arany árfolyama az emelkedik 2,2%-kal, 4203 dollárt kérnek egy unci aranyért. A többi fémára ennél komolyabb emelkedésben a palladium 4,3, az ezüst 4,5, a platina 4,1%-kal drágább, a rész 2,1%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelő árak enyhe pluszban, igaz ez a gyapotra, a szójára, a kukoricára és a búzára, a rizs volt az, ami enyhe pár centes mínuszba fordult. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama pedig ugyancsak lejjebb jött, ahogy az olajé, 5,4%-kal, így most 47 eurón áll július végi szállítással. Eltitkolta a YouTube-on és a TikTokon szerzett bevételei részét két népszerű TikToker, majd a gyerekek bankszámlájára utaltatta, írta a NAV.
6: Emellett mindketten adószám nélkül jutottak így bevételhez, és még be sem vallották az online tevékenységükből származó jövedelmeiket. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a videóik nézettségével. Kezdetben nem működtek együtt a hivatallal, de végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket. A be nem vallott jövedelem után pótólag meg kell fizetni az SZIA-t, a SZOCHO-t, illetve az influencerek akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
6: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti országrészben helyenként eső is előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zenével, a zene után pedig a könyvpiacról beszélgetünk, ugye megkezdődött az ünnepi könyvhét.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 43 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát tegnap megkezdődött az ünnepi könyvhét program sorozat, és hát a hírek szerint ugye kicsit a szapánt meg is lepte, Tar Zoltán miniszter úr beszélt a Mindon, és a többi között arról is szólt, hogy azonnal intézkedéscsomagot hoznak létre, aztán felfüggesztik az árkötöttségi törvény alkalmazását, felülvizsgálják, ugye, amivel a gyermekvédelemmel próbálkoztak, ugye ez a fóliázás, ezről nagyon sokat hallottak, meg láthatták is a kedves hallgatók, és hát elnézést kért az előző kormány nevében. Miközben önök egyébként egy 12 pontos, hát egy ilyen intézkedési csomaggal érkeztek erre a rendezvényre. Mennyire, az, hát most nyilván egy beszédből azért még nem tudunk következtetésre jutni, mert legalábbis hosszabb távon, de mennyire fedi le azokat a követeléseket a miniszter beszéde, amivel önök érkeztek? Jó reggelt!
2: Jó reggelt még egyszer! Hát így van, úgy tűnik, vagy úgy tűnt, mintha Tar Zoltán miniszter úr a követeléseiket olvasta volna, és nagyon gyorsan reagált, tehát ennek nagyon örülünk. Egyfelől, másfelől, meg nyilván vannak még más pontok, amiket be lehetne hozni, vagy amit törvényre lehetne akár emelni. Tehát ez a két dolog, amit ő ugye megemlített, a könyvfóliázási törvény visszavonása, illetve ugye a kötött tárnak a megszüntetés, ami még talán nem is igaz, és ez nagyon fontos két pont, és ez nálunk is a 12 pontban szerepel, úgyhogy ezt nagyon üdvözítőnek tartjuk.
1: A kettes, négyes kihúztuk.
2: Igen, kettes, négyes kihúztuk, de akkor nézzük az egyest, ami nekünk nagyon fontos, és tulajdonképpen ezért is alakultunk annó még 2017-ben, az pedig ugye az Alexandra hálózat csődjének és a valódi érvelmi vizsgálata, ami ugye, hát még szerintem sokan emlékeznek ezt a több milliárd forintos visszaélés, vagy hát nevezzük nevén tulajdonképpen a pénzek, a kiadók pénzének eltüntetése, ellopása, ez több mint 10 éve folyik, és ebben is nagyon szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Ez a, hát sajnos még mindig nyomozásnál van ez az ügy, és ott hát leállították, aztán újra kezdték, tehát ezt én azt gondolom, hogy ezt rendbe kéne tenni mindenképpen.
1: Jó, de gondolom nem ez oldja meg azért a könyvpiacnak a problémáját, ez nyilván egy fontos, nevezzük szimbolikus ügynek, amit valóban érdemes lenne lezárni. Mi az, ami leginkább, hogy mondjam, a piaci szereplőknek most fáj?
2: Hát nézd, szerintem egyfelől azért sok minden történt itt az elmúlt, nem mondom azt, hogy a 16 évben, azt mondanám inkább csak, hogy az elmúlt években, mert nem mindent az előző kormányra szeretnék ráfogni, de azért a magyar könyvkiadást és a magyar könyvkiadót nagyon sok csapás érte. Ugye itt el lehet kezdeni tulajdonképpen a Covid-dal, ami ugye most már 5-6 éve volt, de nagyon sok kiadó csőd közelébe került, a könyveinket nem tudtuk kihelyezni, a boltok be voltak zárva, online eladásra voltunk ítélve, akkoriban szinte minimális támogatást kaptunk, valami nagyon-nagyon kicsit a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete el tudott intézni, de igazából az nagyon betett nekünk, és hát ami nagyon fontos, és ez is az egyik pontunkban van, ez az hallatlanul magas nagykereskedelmi ár, és ugye ami jelenleg, ez nem titok, a Librinél 55%, ami ugye azt jelenti, és ezt biztos sok hallgató nem tudja, hogy a könyvkiadóknak tulajdonképpen kevesebb jut, mint a könyvterjesztőnek, vagy a nagykereskedőnek, és hát ugye nekünk ebben a 45-ben, amit mi megkapunk, ebbe kell belerakni az összes költségünket, a licencet, az előállítást, a tördelést, a korrektúrát, a fizetését, vagy a honorját, aki előállítja, vagy megírja a könyvet, tehát sok-sok mindent, és én azt gondolom, hogy ez abszurd, ez, hogy mi kevesebbet kapjunk, mint mondjuk egy terjesztő.
1: Most összességében ez egy érdekes dolog ez, mert az ember, ha figyeli a híreket, információkat, mit lát, rengeteg új könyv jelenik meg. Ugye van egy olvasó réteg Magyarországon, aki azért csak eltartja ezt a piacot, miközben évek óta azért lehet arról hallani, jó, de hogy kevesebbet olvasunk, a fiatalok kevesebbet olvasnak, de azért működik a történet. Mit lehet tenni aznak érdekében, hogy mondjuk még többen fogjanak a kezükbe könyvet?
2: Hát nézd, erre nagyon sok lehetőség van szerintem, és ugye már Tar Zoltán is mondta, hogy szeretnék népszerűsíteni. Nekem azért vannak tapasztalatom külföldön is. Én, ha szerénytelenül mondhatom, talán az egyetlen kiadó vagyok, aki külföldön is ad ki könyveket, Ausztriában és Németországban, német nyelvterületen. Én kim vagyunk mi mindig a Book Wien-en, ugye a frankfurti könyvásáron, és ott járok kelek, és nézem, hogy ők hogy csinálják ezt. És bizony nem szégyen másoktól tanulni, sőt, talán olyan piactól, vagy egy olyan helyen, ahol bizonyos szempontokban előttünk járnak. Tehát ők csinálnak különböző kampányokat, óriás plakát kampányokat. Mondjuk azokat, amiket most leszednek, és nagyon jó teszik, hogy ezeket az óriás plakátokat, amiket ugye politikai célra használtak föl, teljesen feleslegesen szerintem, mert egy politikát nem hiszem, hogy reklámozni kéne külön, hanem ott nézzük az eredményt, hanem mondjuk a könyv népszerűsítésében. Ott viszont van szerepe, mert sajnos a fiatalok, a gyerekek, ugye nekünk leginkább a könyvkiadóknak nem egymással vannak konkurenciai problémáink, hanem a sok-sok fajta kihívással, amit a gyerekek az interneten, a játékokkal, a komputerjáték, a telefon, a TikTok, stb. Nekünk most ezek a legnagyobb, nem mondom, hogy ellenség.
1: De ez elsősorban, ez elsősorban szakmai kérdés, nem? Tehát ugye ez nem kormányzati felelősség kérdése. Ugye volt pár évvel ezelőtt a nagykönyv, amikor ugye megszavaztatták, hogy melyik a leg, az egy olyan típusú akció volt, amivel felhívták a figyelmet. Ilyenfajta kreatív ötletekkel jelentkeznek majd, hogy valóban meg tudják szólítani a fiatalabb réteget is.
2: Mi már próbáltunk ilyet is, de ne felejts el, azért van egy erősebb szervezet nálunk, a Mekeke. És ugye a Mekeke az egyetlen fillért se kapott a mostani könyv, ha jól tudom, Gál Katalin elnökasszony elmondásából egyetlen fillért se kapott a mostani könyvét megrendezésére, ami szerintem abszurdum. Tehát ugye egyfelől ott mindenképpen támogatást kéne kapni, hogy minél szebb, minél jobb és minél színvonalasabb rendezvényt tudjon rendezni, vagy meghívjon olyan vendégeket, aminek van értelme. Másfelől meg, amiről beszélünk, azért ez politikai dolog is. Tehát nem nekik kell kitalálni, nem feltétlenül a politikának kell kitalálni a szakmát. Mi kitaláljuk ezt, de ez pénzre van szükség. Mi a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége, mi a semmiből is elő tudtunk hozni, könyvszakmai fórumokat rendeztünk, megrendeztünk 2 vagy 3 vásárt saját tagdíjainkból. De azt gondolom, hogyha kapna, nem pont mi, tehát nem félre ne értsé, nem saját magunk mellé akarom itt állítani, vagy mi támogatást akarunk, hanem egyfajta lehetőséget arra, hogy valami olyat csináljunk, akár a Mekekével karöltve, ami a kis kiadóknak is, a közepes kiadóknak, és hát a nagy kiadóknak is, de őszintén szóval én inkább a kis és közepes kiadók mellett vagyok, mert ők azok, akik leginkább látják a hátrányát ennek az egész rendszernek, tehát nekik az az 5-6%, amivel többet kap egy könyvterjesztő, és nem náluk marad, az már nagyon-nagyon húsba vágó, és ugye itt nem mehetünk el amellett, ami a nem tudom már hanyadik pontunk, de ugye az, hogy a könyvterjesztők és a könyvkiadók összefonódása. Tehát a Libri és a Lira nagyon sok saját könyvkiadójuk van. Tehát ugye az azt jelenti, hogy ők, és ezt Ausztriában, Németországban nincs így, tehát itt a könyvesboltoknak nincs saját könyvkiadójuk, és ezáltal egy kicsit kiegyensúlyozottabb a piac, mert ők megcsinálják azt, hogy a saját könyveiket rakják ki a saját boltjaik előterébe. Ezáltal a mi kicsi, kisebb vagy közepes könyvkiadók, de akár még a független nagykiadók is valamifajta hátrányt fognak így szenvedni.
1: Na, ne csak a problémákról beszéljünk, nagyon röviden azért, milyen esemény az, amire leginkább felhívnám figyelmet itt az ünnepi könyvhét néhány napjában még a hátralévőben?
2: Hát nézd, én most ugye olvasom a programot, és nagyon sok kiadó, én azt vettem most észre, hogy nagyon sok kiadó nagyon erős programot, tehát a felhozatal még erősebb, mint ami volt. Vannak újabb kiadók, új kiadókat is látok, akik különböző beszélgetésekre vagy könyves témákra hívják fel a figyelmet. Ugye ez tegnap kezdődött el. Mi a saját, én mint a Gildem kiadó a sajátomat tudom kiemelni. Nekünk lesz szombaton egy érdekes beszélgetés, nem csak sport témában, hanem egy érdekes, kicsit orvosi könyvben a bipoláris zavarral, ami nagyon sok embert érdekelhet. De ugyanakkor láttam például Kele János egy sportkönyvét. Ugye én a sport témában mozgok azért inkább otthon, ez pedig a hatalom és a a politika és a hatalom, ami most az elmúlt 16 évben, hogy a sport nagyon összefonódott, tehát ez is egy érdekes beszélgetéshez vezet majd, de ugyanígy láttam, hogy a különböző újságoknak vannak már könyvei, mint a Heti Válasznak, ez a NERAK, tehát ott is lesz dedikálás, és nyilván az ismertebb nagyobb szerzők azok mind a könyvhétre összpontosítják, fókuszálják a könyv bemutatóikat, úgyhogy érdemes lesz mind a négy napon kilátogatni. Én jelenleg most újra Ausztriában külföldön tartózkodom, és holnap megyek vissza, tehát nem látom az időjárás, hogy Magyarországon milyen, én remélem, hogy nem
1: lesz. Hát kellemes lesz, nem lesz ez a szörnyű kánikula, úgyhogy szerintem segíteni fog az időjárás. Nagyon szépen köszönöm Galambos Ádámot, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnökét hallották. Zene, egy kis kultúra, ha már közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Több mint 5 millió éves bálnamaradvány is van az indiai óceán fenekén felfedezett bálnatemetőben. A mintegy 1200 km hosszú bálnatemetőt az óceán fenekén 7 kilométeres mélységben fedezte fel egy kínai, olasz és új-zélandi tudósokból álló kutatócsoport. A víz alatti nekropolisz olyan élőlényekkel és fajokkal van teli, amelyek újdonságnak számíthatnak a tudomány számára. A kutatók 32 alkalommal merültek le a helyszínen, és mintegy 500 bálna fosszília lelőhelyről gyűjtöttek mintákat. Az egyik példány koponya maradványai mintegy 5,3 millió évesek lehetnek. A legnagyobb méretű maradvány egy 5 méteres déli csukabálna. Emellett egy új faj maradványait is feltárták, amelyet a lelőhely után Pterocetus diamanténak neveztek el. A legöregebb maradványok kora arra utal, hogy már a pliocén földtörténeti korszak kezdetétől is hullottak el bálnák ebben a zónában.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. június 12-én pénteken 1 perc elmúlt 9 a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Áprilisban az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest 2,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztika Hivatal.
5: Az adatot az egyéb építmények építése 13,9%-os, azon belül pedig az út- és vasútépítések 47,6%-os volumen növekedése húzta felfelé. Az épületek építése 11,6%-kal esett vissza tavaly áprilishoz képest, és a 2021-es havi átlagtól is elmaradt 5%-kal. A termelés volumene ugyanakkor mintegy 7%-kal felülmúlta a márciusit.
4: J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán, értesült a Reuters.
5: Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekbe már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad.
4: Mindeközben gazdasági szankció alá vette Kuba állami tulajdonú kőolaj és földgáz vállalatát az Egyesült Államok.
5: Az amerikai külügyminiszter szerint, miközben a kubai rezsimhez közel állók anyagi hasznot nyernek az energiaforrások másodlagos exportjából, aközben az embereknek üzemanyaghiánnyal és áramkimaradásokkal kell megbirkózniuk. Marco Rubio azt is elmondta, hogy a Union Cuba Petroleum meghatározó vagyonelemeit évekkel ezelőtt amerikai tulajdonosoktól törvénytelenül kobozták el.
4: A brit gazdaság 1%-kal zsugorodott áprilisban.
5: Továbbra is az iráni háború hatásai akadályozzák a növekedést. A negatív adat fő okozója a szolgáltatási szektor 2%-os visszaesése. Ezt azonban részben ellensúlyozta az építőipari termelés 1%-os növekedése.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Nos, a budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1,5%-os pluszban, 135.527 ponton az index, a forgalom pedig ugyan nem túl magas, de azért közelíti a 700 millió forintot. A vezető papírok mindegyike pluszban, a MOL 6%-kal 3.954 forinton, az OTP 2%-kal drágult 41.710 forintot ér, a Richter 1,7%-kal ment feljebb 11.850 forinton, a Telekom 0,7%-kal 2710 forinton. Egyébként a magyar tőzsde az igazodik a nemzetközi trendekhez. Ugye a tengeren túlon is jó volt hangulat, Ázsiában meg kifejezetten. A Japán 2,8%-os pluszban zárt, Hongkong 1,5%-kal van feljebb. A Shanghai kompozit most egy picit visszavett a tempóba, de 1% körüli pluszban pillanatokkal zárás előtt. India a kereskedés feléhez közeledve 1%-os pluszban. A Dél-Korea végül 4,6%-os pluszban zárt, de járt 8% fölött is. Szingapúr pedig 4,1%-kal tudott emelkedni.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
4: Hajnalban egy kicsit gyengült a forint, de utána ez visszaerősödött, 353 forint 40 fillér egy euró a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 306 forintot kell adni, egy svájci frankért 383 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak hajnalban elindultak lefelé annak a hírnek hatására, de már tegnap éjszaka is, hogy váratlan esetleg hétvégén most már tényleg aláírnak egy béke megállapodást. Nos, a Brent az 2,2%-kal 88 dollár 40 centre esett vissza, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig majd 2%-kal 86 dollár alá. Az aranyárfolyama 2,1%-kal drágult, egy unciáért 4199 dollárt kérnek. A többi fémár ennél meredekebben emelkedik, a palládium 4,2, a platina 3,8, az ezüst ugyancsak 4,2%-kal kerül többe, a réz mindössze 1,7%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőárak többsége emelkedik, így a gyapot, a szójababa, a búza és a kukorica, talán a búzát érdemes kiemelni az 6,1%-os pluszban. A rizsnél nagyon kevés forgalom mellett enyhe mínuszt lehet látni, vagy lehetett látni. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 4,9%-kal jött lejjebb, most 47 euró 30 euró centen áll július végi szállítással. Három év után kamatot emelt az Európai Központi Bank, az LKB 25 bázisponttal 2,25%-ra emelte az irányadó betéti rátát az elhúzódó energiaválság, valamint a gyorsuló infláció miatt.
5: A kormányzó tanács egyhangúan döntött a lépésről, lefelé módosította a GDP növekedési várakozásokat és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
6: A döntés nem meglepetés abból a szempontból, hogy megfelelt a jegybank korábbi kommunikációjának és a piaci várakozásoknak. A kamatemelés fő indoka az iráni háború, és ennek inflációs hatásai voltak, még a legutóbbi inflációs adat 3,2% volt. A probléma persze az, hogy attól, hogy kamatot emel az LKB, energiárak nem lesznek alacsonyabbak, ugyanattól persze az egyébként is gyengekedő európai gazdaságnak a kamatemelés nem segít, tehát ebből a szempontból ez hátrány. Egyébként a kamatemelésnek azért lehet egy olyan motivációja, hogy egy bank bizonyítani szeretné, hogy ő mennyire szigorú, hogy nem követi el ugyanazt a hibát, amit korábban.
4: 30 év börtönre ítélték Jung Song-jol volt dél-koreai elnököt.
5: A vád szerint 2024-ben utasítást adott katonai drónok küldésére Észak-Koreába, azzal a célra, hogy provokálja Fennyent és ürügyet teremtsen a hadiállapot kihirdetésére. A 65 éves volt államfőt februárban már életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért megpróbálta bevezetni a hadiállapotot és katonákat vezényelt a parlamenthez. Junt ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.
4: Eltitkolta a YouTube-on és a TikTokon szerzett bevételei részét két népszerű TikToker, majd a gyerekek bankszámlájára utaltatta. Erről a NAV számolt be.
5: Emellett mindketten adószám nélkül jutottak így bevételhez, és még be sem vallották az online tevékenységükből származó jövedelmeiket. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a videóik nézettségével. Kezdetben nem működtek együtt a hivatallal, de végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket. A be nem vallott jövedelem után pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t, a SZOCHO-t, illetve az influencerek akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
5: Általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat. Egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Megkezdődött a VB, az első meccsen, a nyitó meccsen Mexikó Dél-Afrikát vertek 2-0-ra, hajnalban pedig a koreai köztársaság Csehországgal játszott, és a Dél-Korea 2-1-re megverte a cseheket. Ma este játszik Kanada Hercegovinával, este 9-kor, holnap hajnal 3-kor pedig Egyesült Államok Paraguay mérkőzés lesz. Egyébként eldőlt, hogy a spanyol labdarúgó bajnokság második helyben végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhoval, így a következő idénytől újra a portugál tréner felel a szakmai munka irányításáért. És még egy hír, mégpedig az NHL-ből. A Carolina Hurricanes 4-2-re legyőzte a vendég Vegas Golden Knights csapatán az észak-amerikai profi jégkorongliga Stanley Kupa döntőjének 5. meccsén, így már 3-2-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: 9:11, kis zene, utána elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Avenue du Gard.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 9 óra 15 perc, a telefonon a túlsó végére Gős Gábor, a Gránit alapkezelővezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Hát úgy látszik, Budapesten végül is jól indult az élet, egy negyed órával ezelőtt legalábbis ezt lehetett látni, mintha követnék Ázsiát, ahol jó volt a hangulat, aztán, hogy mennyire megalapozott a jó hangulat, mert hogy Irán és az Egyesült Államok talán a hétvégén megállapodik immár, nem tudom, azt hiszem 38-szorra idén, de ha igen, akkor valószínűsíthető, hogy még jobb lesz a hangulat. Na de eltelt negyed óra, változott-e bármi?
3: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Valóban jó a hangulat a tőzsdén. 1,4%-os pluszban van a Bux, ez annak köszönhető, ahogy el is mondtad, hogy éppen most Trump azt mondta, hogy a hétvégén most már tényleg békét kötnek. Ugye azért ilyet már mondott az elnök egy párszor, tehát egy kicsit szkeptikusan fogadom. Különösen, hogy a héten éppen bombázták Irán, és Irán meg a régiós országokat támadta, tehát láttunk itt már megint mindent, de legalább a piac ugye jól mozog. Persze ez a növekedés nyilván nem csak Magyarországot érinti, a brit tőzsdeindex 0,74%-os, a német 0,98%-os, a francia 1,39%-os, az olasz 1,15%-os, a spanyol pedig 1,66%-os pluszban van. És hát persze erősödött a forint is a hírekre, 353,7-en állunk az euróval szemben. Ugye tegnap, vagy igen, tegnap hajnalban volt egy 357 is, amikor éppen ugye a bombázás volt az aktuális. Aztán utána lejöttünk 355-ig, most már 354 alatt vagyunk. Az olajár, hát azt már el sem merem mondani, 88,7-en áll jelenleg, tehát nyilván ez az erősödés, forint erősödésnek az oka.
2: Meg hát ugye meg a híreknek, ugye ha megvan a megállapodás, akkor még jobban beszakadhat majd az olajár nemzetközi szinten, és ha a forint is erősödik, akkor meg még inkább, akkor előbb-utóbb lehet, hogy véget ér a kötött ár. Milyen napra számítunk ma idehaza, de igazából az érdekes persze majd a tengeren túl lesz a SpaceX tőzsdei bevezetése.
3: Így van, de hát idehaza is ugye délelőtt azért ezek a

0: hírek befolyásolhatják, délután vagy a zárás felé pedig akkor ténylegesen az lesz a kérdés, hogy mi történik a Közel-Keleten, illetve ugye még a tegnapi LKB-s kamat döntést és annak a folyamányait emészteti a piac, hiszen azért rögtön olyan nagyon nagy reakció erre, ha megnézzük, akkor nem történt. Meglátjuk, hogy ma ebben lesz a változás. Ugye tegnap azért a dollárban volt egy gyengülés a kamatdöntést követően, illetve nem is a tulajdonképpen a kamatdöntést követően, hanem inkább este. Ugye ez azért már inkább akkor a háborús híreknek vagy annak szólt, hogy kiszivárgott, hogy esetleg lehet júliusban még egy kamatemelés.
1: Mert hogy akkor, és még egy kérdés, hogy a tegnap ugye LKB emelte 25 bázisponttal az alapkamatot 2,25%-ra, hogy te mit gondolsz ennek a hatásaira a következő egy-két hónapban Európában, vagy akár idehaza?
0: Hát idehaza olyan nagy hatása remélhetőleg nem lesz, hogy az MNB-nek van mozgástere azért lazítani. A kérdés az, hogy mennyit tud vágni, ebből a szempontból azért meghatározó lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen forint mellett, ilyen infláció mellett júniusban fog egy 25 bázispontot vágni. Aztán hát a továbbiakat majd meglátjuk. Ugye nyilván azért ebből a szempontból nem biztos, hogy jó nekünk hosszabb távon, hogyha itt az LKB emelget. Jövő héten lesz ugye Fed kamatdöntés, itt azért nem számítok szigorításra. Bár egyébként az amerikai infláció az rosszabb, mint az eurozóna inflációja, tehát érdekes kettősség.
1: Nagyon szépen köszönöm, Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Mi zenével megyünk tovább, és 9:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája Bolognában. A World Dog Show világkiállításon a Jack nevű óangol juhászkutya mintegy 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A kiállításon több mint 30 ezer faj tiszta jószág vett részt mintegy 80 országból. Magyarország az 5. legtöbb kutyát nevező országként képviseltette magát. A magyarok közül egy rövid szőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Casper érte el a legkiemelkedőbb eredményt. A kutya a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a világ legszebb rövid szőrű magyar vizslája címet szerezte meg. Emellett a vizslák és szetterek csoportjának legszebb kutyája is lett. Az esemény igazolta, hogy a magyar tenyésztésű és magyar tulajdonban lévő kutyák a nemzetközi élmezőnybe tartoznak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvalapú személyigazolványok, ezt a belügyminisztérium közölte.
5: A lejáratról külön értesítést nem kapnak azok, akiknek kizárólag régi személyigazolványuk van. Ezért nekik személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük valamelyik kormányablakban. Ha viszont van másik okmányuk, például útlevelük vagy jogosítványuk, nem kötelező e-személyit kiváltaniuk. Aki már elmúlt 70 éves, annak ingyen állítanak ki új személyit.
4: Áprilisban az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest 2,6%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
5: Az adatot az egyéb építmények építése 13,9%-os, azon belül pedig az út és vasút építések 47,6%-os volumen növekedése húzta felfelé. Az épületek építése 11,6%-kal esett vissza tavaly áprilishoz képest, és a 2021-es havi átlagtól is elmaradt 5%-kal. A termelés volumene ugyanakkor mintegy 7%-kal felülmúlta a márciusit.
4: A brit gazdaság 1%-kal zsugorodott áprilisban.
5: Továbbra is az iráni háború hatásai akadályozzák a növekedést. A negatív adat fő okozója a szolgáltatási szektor 2%-os visszaesése. Ezt azonban részben ellensúlyozta az építőipari termelés 1%-os növekedése.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde indexe, a BUX most 1,3%-os pluszban, 135.260 ponton az index. A forgalom átlépte a 2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL enyhe 3%-os mínuszban 3.920 forinton. Az OTP 2,1%-kal lódult meg 41.730 forinton. A Richter 2,2%-kal 11.900 forintra emelkedett. A Telekom 1,4%-kal 2.728 forintra. A forint reggel gyengült, de ez mostanra elmúlt, 353 forint 50 fillér, 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 305 forint 80 fillért kell adni, itt egy picit most gyengültünk, 1 svájci frankért 383 forint 80 fillért kell adni. Európában a vezető indexek azok többségében pluszban, csak úgy, mint ugye Ázsiában is jó volt a hangulat. London 8%-kal, a DAX index 1,3%-del, Párizs másfél százalékkal, az olasz tőzsde 1,2%-val, a spanyol 1,7%-kal bővült egy negyed órával ezelőtt. Az ázsiai indexek ennél komolyabb pluszokat könyveltek el. A japán tőzsde az 2,9%-os pluszban zárt, Hongkong 1,4%-kal van feljebb, Shanghai 1,2%-del pillanatok a zárás előtt. Az indiai tőzsde 9%-os pluszban a kereskedés felénél, a dél-koreai tőzsde pedig, amely egyébként járt 8% fölött is, 4,6%-kal tudott emelkedni. Az olajárak mínuszban 2%-kal esett a Brent, $88.50 közelít, az észak-amerikai könnyű olaj pedig most egy pár centet drágul, de alapvetően $86 és 1,9%-kal olcsóbb. Az arany 2%-kal, így egy unciáért $4,197 kell adni. A többi fémára komolyabb emelkedésben a palládium 3,8, a platina 3,1, az ezüst 3,4%-kal drágult, a rész pedig másféllel. A mezőgazdasági termelőárak közül a rizs volt az egyetlen, ami egy picit gyengült, de nagyon alacsony forgalom jellemezte. A gyapot, a szója, a kukorica és a búza pedig enyhe pár centes pluszban. A holland tőzsdénzett gáz árfolyama 4,7%-kal lett olcsóbb, 47,40 eurócenten áll július végi szállítással. Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzat, hogy befizesse az aktuális szolidaritási hozzájárulást a költségvetésbe.
5: Erről döntött a kormány, miután a főpolgármester jelezte, hogy rövid időn belül fizetésképtelen lesz Budapest, ha inkasszálják az esedékes adóját. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
6: A jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak, de a kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot a fizetési kötelezettség teljesítésére. Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
4: Két baleset történt az M1-es autópályán, összesen 8 ember vesztette életét.
5: Hajnalban egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt. A vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmjogból álló tehergépkocsinak. A járműben összesen 9 utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. A hegyes halom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
4: Na, elmondtam ugyan már az eurót, elmondtam a dollárt, meg a svájci frankot, de sokan dolgoznak Angliában, ezért nem mindegy, hogy áll a font. Nos, 409 forint 70 filléren, itt is egy picit gyengült a forint.
0: Időjárás jelentés.
5: Általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz. Délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 9 óra 36 perc, egy kis zene, utána pedig a Richter üzletek vezetővel beszélgetek. Ugye arról, ami pár évvel ezelőtt került a hírekbe, hogy a cukorbetegeknek készült egy injekció, amiről kiderült, hogy bizony segít a fogyásban. Nos, ennek az üzleti hátterét beszélgetjük meg.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonban a túlsó végén pedig dr. Kovács Bence, a Richter Gedeon Nrt. Generikus készítmények üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Azt hiszem, hogy pár évvel ezelőtt került be a hírekbe az a fajta készítmény, ez a szemaglutid injekció, már ez ugye ható anyaga, amit alapvetően azért a cukorbetegségekkel kapcsolatban fejlesztettek, de kiderült, hogy nagyon hasznos a testsúly csökkentésben, és akkor elindult egy nagy hype körül. Te emlékszem, hogy akkor még így a szakemberek is úgy óvatosan fogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy ezt érdemes-e, szabad-e használni. Na de hát ez már 3 évvel ezelőtt volt. Mindenképpen ez egy komoly üzlet, és hogy önök beszállnak ebben erre a gyógyszerpiacra. Az első kérdés, mekkora ez a piac egyébként?
2: Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat. Azt kell tudni erről a piacról, és erről a terápiás trendről, mert érdemes szerintem ezzel indítani, hogy a vércukorszint és az étvágy szabályozásán keresztül nyúltak bele itt egy olyan hatásmechanizmusba az innovatív cégek, kiemelten a Novo Nordisk és az Eli Lilly, akik viszik itt a prímet, amivel tényleg egy nagyon komoly innovációt hoztak a piacra. Ez több 10 milliárd dollár már most ez a piac, ami a GLP-1-es terápiáknak a piaca, és a becslések szerint ez a piac a 2030-as évek közepére egy 150 milliárd dolláros kategóriává növi ki magát, csak bizonyításképpen ez lesz a valaha volt legnagyobb gyógyszerkategória, hogyha ezek a prognózisok igaznak bizonyulnak.
1: Ha csak közben nem előz be valamelyik más készítmény, de ezt most csak viccben mondtam. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy mely piacok azok, ahol a leginkább fog ez mozogni. Most tényleg a józan észre hallgatva gondolnám, az Egyesült Államok biztos, hogy ide tartozik, de mondjuk Ázsia néhány országa biztos nem. Jól gondolom, vagy rosszul?
2: A gyógyszer piacokat, hogyha globálisan nézzük, mindig Amerikával kell kezdeni a beszélgetést, főleg, hogyha innovatív terápiákról van szó. Ennek az a fő oka, hogy az innovációt az USA-ban teljesen máshogy finanszírozzák, tehát sokkal magasabb áron veszik meg az egész amerikai egészségügyi ellátórendszer és a paciensek az innovatív terápiákat, miatt nagyjából az a kép alakul ki, hogy a piac árbevételben 50%-a az USA, nyilvánvalóan volumenben ezek a számok nem igazak. Ennek nagyon, nagyon érdekes az, hogy természetesen ezeknél a terápiáknál is az USA piac a legeslegnagyobb, viszont annyira alapvető szükséglet ugye az obezitás, illetve a cukorbetegség és az ezzel járó egyéb kardiovaszkuláris problémáknak a kezelése, hogy azért azt látjuk, hogy nagyon nagyra nőnek ezek a terápiák, mind az európai, mind a további globális piacokon is. Ennek van egy olyan oka is, hogy míg a cukorbetegség az a legtöbb országban finanszírozott, addig az obezitás egyébként központilag nem finanszírozott, tehát a betegeknek zsebből kell ezeket nagyon sok országban kifizetni, és erre a hajlandóság nagyon-nagyon magas. Ezért látjuk azt, hogy elég kiegyensúlyozott, és nagyon-nagyon nagyján nőnek ezek a terápiák globálisan.
1: Igen, de nekem az volt a gondolatom, hogy azért indítottam ezzel, hogy az Egyesült Államok, meg akár Európa, mert itt van az elhízás, itt probléma, Ázsiában nem annyira. És feltételezem, ott a cukorbetegség is inkább hátrébb szorul, mint mondjuk a nevezzük fejlett országokban.
2: Nagyon érdekes, ha megnézzük a prevalenciákat, obezitás, illetve cukorbetegség oldaláról is, akkor egyértelműen obezitásban igen, Amerika vitte a prímet, szorosan felzárkózott, sajnos Európa is, de az obezitás egyre komolyabb problémát jelent Ázsiában, egyébként az orosz populációnál, és egyre inkább a kínai, indiai populációban is. Tehát mindenhol, ha nem is 60% az obezitás, mint mondjuk az amerikai piacon, ezek azért a 30-50% közötti szintet ütik meg most már globálisan. A kettes típusú diabétesznél pedig szintén az látszik, hogy egy nagyon komoly tömegbetegségről van szó. Vannak érdekes régiók, például Pakisztán, Afganisztán nagyon sok cukorfogyasztás miatt kiugróan magas. Tehát ott bőven ilyen 20%-os szintet is meg tudja ütni a kettes típusú diabétesznek az előfordulása. Tehát itt valójában ez egy globális népegészségügyi probléma, ahova ezek az innovátorok ezekkel a terápiákkal betalálnak.
1: Na most önök egy indiai központtól ezzel heterolapszal kötnek megállapodást. Ez tényleg kinek mi a feladata ebben a megállapodásban?
2: Igen. Itt azt szeretném még megemlíteni, hogy most a heteróval kötöttünk megállapodást, ugye a kettes típusú diabétesz terápiát célzó terméknek a genetikus fejlesztésére, de tavaly a Mátai központú ADAO-val kötöttünk egy nagyon hasonló megállapodást az obezitás injekciónak a fejlesztésére. A jelenlegi megállapodásban a fejlesztési és gyártási felelősségek a heterónál, az indiai heterónál maradnak, a törzskönyvezési, az iparjogvédelmi, kereskedelmi felelősségek ezek megosztva, és itt egyértelmű, világos, teritoriális megosztás van, hogyha ezeket a jogokat nézzük, tehát a kereskedelmi jogokat Európában és Közép-Ázsiában, Oroszországban a Richter fogja gyakorolni, a világ többi részén pedig a hetero az indiai partnerünk.
1: Na most egy generikus készítmény és egy adott esetben egy innovatív készítmény egymás versengéséből ki, hogy jöhet ki? Vagy melyiknek mi az előnye?
2: Igen. Ugye a generikus terápiák, amikor piacra lépnek, nekik egyenértékűnek kell lenni az innovatív gyógyszerrel. Ezt ugye a gyógyszerhatóságoknak biztosítaniuk kell az engedélyezés folyamát. Tehát mi egyenértékűek leszünk. Az innovatív addig tudja védeni a saját piacát, amíg a szabadalmai élnek, amint a szabadalmak lejárnak, akkor ugye megjelennek a generikusok. Ha így nézzük, akkor valójában a genericizálódással az innovatív veszít, hiszen ő elveszíti a piacának egy jelentős részét. Ezzel a páciensek egyébként nyernek, mert a hozzáférés tud növekedni, az árak ugye csökkennek, és a generikusok közül pedig azok nyerik meg a versenyt, akik a legversenyképesebben tudnak piacra lépni. Tehát ugye ez az egész gyógyszeripari működésnek a mozgatórugója. Az innovatív megcsinálja az innovációt, egy bizonyos ideig elteszi, zsebre teszi az ezzel járó profitot, amit nagyon megérdemel, majd pedig jönnek a generikusok, akik a hozzáférést növelik.
1: De most gondolom, hogyha ez beindul, ez az üzlet, akkor ez a papírokon is látszik majd a jövőben. Vagy már beáraszták?
2: A papírokon, illetve a pénzügyi modellen természetesen ezeknek az üzleteknek, együttműködéseknek látszania kell, egyébként nem kötnénk meg őket. A piac, hogyha megnézzük a piaci reakciókat egyébként, a tegnap előtti napon volt egy európai esés, a Richter kb. Nullában hozta ezt a napot, a nap elején volt egy pozitív árfolyam reakció, de nem látjuk a nagy mértékű elmozdulást a részvény árfolyamban. Ennek nyilván sok oka lehet, és ugye itt azt is meg kell említeni, hogy az ebből befolyó árbevétel hatás az azért a 2030-as évek elejétől fog tudni szignifikánsan megjelenni. Addig is fogunk már bizonyos piacra lépni, hiszen vannak korai piacra lépési lehetőségek, de az európai és az USA piac az a 2030-as évek elején fog tudni megnyílni. Nyilván ez is lehet egy oka, hogy nem azonnali az árfolyam reakció.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Kovács Bencét, a Richter Gedeon NRT generikus készítmények üzletágának vezetőjét hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedés, információk, 10 órakor friss hírek a Trend FM-en, az utolsó blogban meg egy kicsit a foci VB-vel foglalkozunk a kollégánkkal. Menni.

0: Reggeli Monitor.
1: Hirtelen megváltoztatta mezeit Haiti válogatottja a világbajnokság előtt. Az ok, hogy a FIFA nehezményezte, hogy a karibi ország mezein az ország függetlenségért vívott háborús jeleneteket ábrázolták, ami sérti a politikai kinyilatkoztatásra vonatkozó szabályt. A ruhadarabokat gyártó kolumbiai vállalat szerint a Haiti szövetséggel való együttműködést nem politikai véleménynek szánták. A sportszergyártó jelezte, hogy a FIFA értelmezése eltér a mezeken megjelentett szándéktól, de tiszteletben tartotta a kérést és végrehajtotta a módosítást. A változtatások előtt a mezeken egy feltételezett lengyel zászló is megjelent, azonban kétséges, hogy ez valójában mire utal, és hogy valójában a szín összeállítása lengyel zászlót ábrázolja-e. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Haiti történelmének ne lenne lengyel szála. A mezek grafikája valóban az ország függetlenségi harcaira és az 1803-as csatákra utal. Ebben az időszakban a kezdetben Napóleon hadseregében szolgáló lengyel katonák egy része valóban átállt a haiti felkelők oldalára. Haiti függetlenségének kikiáltása után a lengyelekkel kivételes módon bántak, és sokan közülük végleg letelepedtek a szigeten.
0: Ez a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 10 óra. A mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: G.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén. Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán értesült a Reuters.
5: Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad.
4: Nyíltan megkérdőjelezte az Európai Unió északi sarki energiapolitikáját a norvég miniszterelnök.
5: Egy interjúban azt vetette fel, hogy Európának valóban biztonságosabb-e az Egyesült Államokból vagy a Közel-Keletről földgázt vásárolnia, mint Norvégia sarkvidéki készleteire támaszkodnia. A kormányfő szerint az EU jelenlegi álláspontja nem tükrözi a megváltozott geopolitikai környezetet. Emlékeztetett arra, hogy amikor 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, Európa jelentős mennyiségű többlet földgázt kapott Norvégiától, és ennek növekménye gyakorlatilag teljes egészében az északi sarki térségből érkezett. Külön kiemelte a Hammerfestben működő LNG üzemet, amelynek újraindítása után Norvégia jelentősen növelni tudta az európai exportot.
4: Sikerült lezárni az összes nyitott kérdést a MOL csoport és a szerb állam között a NISZ megvásárlásáról.
5: A szerbiai kőolajipari vállalat orosz olajipari cégek kezében lévő több mint 56%-os részvénypaketjét szerezte meg a MOL. Gajda Mihályt, a Concord Értékpapír ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallják.
6: Szerb kormány beleszólást fog kapni a legnagyobb stratégiai döntésekbe, valamint a MOL-nak kötelessége tartani a szerb finomítónak a finomítási kapacitását és termelését elmúlt 4 év átlagához képest. Ez az, ami előrelépést megkapott, és így sikerült rávenni Szerbiát, hogy egyezzen bele a megállapodásba. Persze ez még nem a végleges megállapodás, tehát a MOL és a Gazprom még nem állapodott meg, ez csak egy szükséges lépés volt.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsdeindex, a BUX 1,4%-kal emelkedett 135.391 pontra, a forgalom átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével pluszban, a MOL 9%-a jött lejjebb 3896 forinton, az OTP 2,3%-kal megugrott 41.810 forinton, a Richter 2,4%-kal 11.930 forintra emelkedett, a Telekom 1,5%-os pluszban 2730 forinton, és tekintsünk a Forage-re is 2,1%-os pluszban 2004 forinton. A forint az most próbált picit erősödni vissza, egy euróért 353 forint 40 fillért kell adni, egy dollárért 305 forint 40 fillért kérnek, egy svájci frankért 383 forint 60 fillért. Európában a vezető indexek többsége pluszban, csak úgy, mint egyébként Ázsiában volt. London 9, majd 1%-kal, a DAX index 1,5%-kal, csak úgy, mint Párizs. Az olasz tőzsde 1,6, a spanyol 2%-kal van följebb. Ázsiában a japán tőzsde 2,9%-os pluszban zárt, Hongkong 1,5%-os pluszban. A Shanghai Composite 1,2%-kal emelkedve fejezte be a napot. India még nyitva, az utolsó harmad elején 1%-kal. Hasít, az dél-koreai tőzsde 4,6%-kal tudott megugrani, de volt pillanat, amikor 8% fölötti pluszt is láthattunk tőle. Szingapur pedig 4%-os emelkedésben. Az olajárak azok ugye lejjebb jöttek arra a hírre, hogy hétvégén talán megállapodás lesz. Immár 2,5% körüli mínuszban. $85.60 áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára. A Brent $88-hoz közelít. Az arany 2%-kal drágább, $4197 ér egy unci arany. A többi fémára komolyabban lódult meg, a palladium 4%-kal, a platina 3-mal, az ezüst 3,2-del, a réz 1,4-del. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a gyapot és a kukorica nagyon enyhe pluszban, a cukor, a rizs és a búza pedig nagyon enyhe mínuszban, a szója meg nem is nagyon változik. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 4,7%-kal jött lejjebb, 47 euró 40 eurócent alatt július végi szállítással. Kelendőek lehetnek az ingatlan piacon a pincék és a szuterének.
5: Budapesten egy átlagos lakáshoz vagy üzlethelyiséghez képest akár 40%-kal is olcsóbbak lehetnek, ezért egyre több befektető keresi ezeket. A GDN ingatlan hálózat tulajdonosát Gadanet Zoltánt hallják.
7: Igazából a fantázia az megvan üzletileg ezekben a dolgokban. A legnagyobb kihívást a műszaki megoldások okozzák. Ennek a szellőztetését, hűtését, fűtését és páramentesítését kell megoldani. Amennyiben ezt műszakilag meg lehet oldani, és egy olyan szintre lehet hozni, akkor viszont közel azonos négyzetméter árat lehet elérni egy ilyen helyiségtől, mint egy normál lakástól vagy üzlethelyiségtől. Viszont ennek alaposan utána kell nézni, tehát a megvalósítási tervnek, illetve annak is utána kell nézni, hogy mire lehet engedélyeztetni, miként lehet üzemeltetni azt a helyiséget. Amennyiben ez a két dolog ez úgy alakul, hogy szerencsésen össze lehet hozni, tehát jól hasznosítható a helyiség jogilag, és műszakilag is meg lehet oldani, akkor nagyon jó üzletet lehet csinálni.
4: A brit gazdaság 1%-kal zsugorodott áprilisban.
5: Továbbra is az iráni háború hatásai akadályozzák a növekedést. A negatív adat fő okozója a szolgáltatási szektor 2%-os visszaesése. Ezt azonban részben ellensúlyozta az építőipari termelés 1%-os növekedése.
4: 30 év börtönre ítélték Yoon Song-yeol volt dél-koreai elnököt.
5: A vád szerint 2024-ben utasítást adott katonai drónok küldésére Észak-Koreába, azzal a céllal, hogy provokálja Pjenjant és ürügyet teremtsen a hadiállapot kihirdetésére. A 65 éves volt államfőt februárban már életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért megpróbálta bevezetni a hadiállapotot és katonákat vezényelt a parlamenthez. Yoont ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.
4: Két baleset is történt az M1-es autópályán ma hajnalban, és összesen 8 ember halt meg.
5: Hajnalban egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okokból álló tehergépkocsinak. A járműben összesen 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en pedig megsérültek. A Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben.
4: Kezdetét vett az El Niño, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár.
5: Az éghajlati jelenség a Csendes-óceán trópusi részén fejlődött ki. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekordmelegekkel járhat még jövőre is. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal akkor nyilvánítja ki a kezdetét, ha a Csendes-óceán egyenlítői területein tartósan fél Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Erős El Niño-ról másfél Celsius fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. Az előrejelzések szerint az idei év végéig azonban több mint 3 Celsius fokkal az átlagos felé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új szintet elérve. Az átlagosnál melegebb időjárás mellett ez számos régióban vezethet súlyos aszályok, erdőtüzek kialakulásához.
4: Eltitkolta a YouTube-on és a TikTokon szerzett bevételei egy részét két népszerű TikToker, majd a gyerekek bankszámlájára utaltatták, írta a Nap.
5: Emellett mindketten adószám nélkül jutottak így bevételhez, és még be sem vallották az online tevékenységükből származó jövedelmeiket. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a videóik nézettségével. Kezdetben nem működtek együtt a hivatallal, de végül elismerték a tartalomgyártásból származó bevételeiket. A be nem vallott jövedelem után pótlólag meg kell fizetni az SZJ-t, a SZOCHO-t, illetve az influencerek akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
5: Általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A szél élénk lesz. Délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl le.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
4: 10 óra 10 perc zenélünk, egy ismert dal lesz, utána pedig beszélgetünk az ismert dal következményeiről.

0: Let's go!
1: Hát ezt a dalt fogjuk még hallgatni a következő hetekben, meg majd években is. Most lassan egy komoly gyűjteményt lehet összeállítani a VB himnuszokból. A stúdióban pedig Kovács Gergő, aki most nem híreket ír, hanem velünk beszélget Kecső Ricsivel együtt, aki meg nem interjúkat csinál, hanem itt van most velem, de majd visszatérnek a munkahelyükre, és csinálják a feladatot, hiszen beszélgettünk a VB előtt közösen, Nagykarcsi kollégánk is velünk volt, és hát nyilván figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Meg volt a tegnapi első meccs. Ugye az első meccs azért meglehetősen érdekesen alakult. Ugye 9-en fejezték be a dél-afrikaiak, Mexikó pedig 2-0 győzött, és ugye Ricsi játékvezetői engedéllyel rendelkező, közöttünk legjobban ehhez értő. A három piros az valid volt? Te mit mondasz? Ja, adjak mikrofon, de hát úgy könnyű.
2: Mondhatok bármit, hogyha nincs bekapcsolva, köszöntöm a hallgatókat. Háromba szerintem kettő ült, az első kettő rendben volt. A harmadik piros lap volt az, ami nekem nem volt teljesen egyértelmű. Alapvetően ugye úgy hangzott, hogy nyilvánvaló gólhelyzet, de én szerintem nem teljesen valósult meg ott a nyilvánvaló gólhelyzet, mert annak több feltételének is teljesülnie kellene így együttesen ahhoz, hogy meglegyen az úgynevezett dogzó. Itt igazából valamennyire kifele tolta azért a labdát, én ahogy most megnéztem többször az ismétlést, tehát nem egyértelműen a kapu irányába ment, természetesen támadás volt, ott volt egy pici mozdulat benne, hogy mintha egy kicsit kifelé tolná meg a labdát.
1: De a védő meg nem a labdára ment, hanem a játékosra.
2: A védő, igen, tehát a védő meg nem a
1: labdára. És ugye lehet csel, hogy kifele is aztán vissza.
2: Igen, tehát itt igazából nyilvánvaló gólhelyzetre húzták rá, de szerintem itt nem is a nyilvánvaló gólhelyzet volt a piros, hanem a szándékosság.
1: Figyelj csak, ilyenkor ugye régen úgy emlékeztem, hogy ugye azt vizsgálják, azt is nézik, hát most ugye a bírónak nincs erre, ott élőben ő dönt, hogy ugye a támadó meg a védőjátékos mögött vannak a védők, vagy előttük. Mert ugye, ha mögötte van, akkor nevezők utolsó, ugye akkor is szokták beadni a pirosat, hiszen utolsó védőként ugye a támadót. Ha még lett volna több idő, ugye akkor ez nem áll fönn. Ez nem tudom, hogy vonalban voltak, vagy most én nem emlékszem annyira így a pontos.
2: Valamennyire vonalban voltak, egyébként négy feltétele van a nyilvánvaló gólhelyzetnek. Az egyik a távolság, igen, és a kapu közelsége, a másik a játékmenete, a kapu iránya és a védők helyzete, amit te is mondtál. Itt az annyi, hogy a szabálytalanságot elkövető védőn kívül nincs más védőjátékos a kapu és a támadók között, aki hatékonyan be tudna avatkozni.
1: Az nem volt.
2: Az nem volt meg ebből a szempontból, de valamennyire egy vonalban voltak, igaz, jó pár méterrel arrébb.
1: Jóval odébb
2: voltak, tehát ebből a szempontból ez ugye nem volt meg, tehát így ebből a szempontból nyilvánvaló volt a helyzet.
1: Belül voltunk, az oké, az rendben volt.
2: Az rendben volt, de hogy alapvetően, én mondom, itt az, ami mérvadó, hogy egy kicsit ilyen kifele tolta meg, de azért mondom, hogy 4-ből 3 stimmelt.
1: Jó.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Megszakértetted
3: igazából, jó, nem is tudok olyan hozzáfűzni semmit, de hogy téged azért mondjuk mennyire lepett meg az, hogy szerintem nagyon könnyen jött ez a három piros lap. Azért egy VB nyitómeccsen azért
2: rendesen
3: fukarkodni szoktak még az ilyen szabálytalanságoknál, hogy akkor hát ez most így mennyire legyen szigorú.
1: Jó, az első, az második sárga volt, nem? Az két sárga volt a... Az első piros, nem?
2: Az első piros az egybe piros volt.
3: Az
2: volt a klasszikus nyilvánvaló gólhelyzet, a legelső piros. Az olyan 100%-os volt, hogy az nem is kell. A második volt a varozás követő, amikor odaütött a csávónak. Az piros, oké, ha ez maradjon következetes. Ez akkor volt piros, hogyha de ez minden meccsen
3: ott
2: piros.
3: Ott is figyelték egyébként azt, hogy mennyire volt gólhelyzetre.
2: Itt az ütés volt, hogy azért rávágott egyet az arcára. Most, hogy mennyi szándékosság volt benne, ezt én most innen nem tudom megmondani, mert...
1: Jó, de vannak olyan más sportokban is olyan dolgok, amit nem tűrnek.
2: Igen.
1: Tehát ez ilyen, tehát mert ugye ez se nem labdára, se nem,
2: igen,
1: meg ütés, és ugye azt korábban is piros lapozta.
2: Érdekes egyébként, hogy a 2022-es Katari VB-n a 64 meccs alatt volt összesen 4 piros lap. Hát most idén 3-nál tartunk.
1: Itt akkor lehet, hogy a piros lapok végül.

0: vége lesz.
1: Igen, itt még ebből a szempontból az, ami érdekes, hogy tényleg ez maradjon meg, ez a tendencia, meg nekem most itt arra is akartam még kihelyezni, hogy mit mondtak el ugye a játékvezetőknek, mi volt az utasítás. Nekem volt egy torna, amikor Portugáliába vezettünk meccset, azt mondták, hogy kerüljük a lapokat. Mindig ez volt a hívó szó, avoid cards, ugye angolul. Hát volt olyan meccsem, ahol nekem is a zsebemben hátra kellett nyúlni, 3 piros lap is volt, úgyhogy lehet, hogy valami hasonló tendencia van, de itt nyilván kérdés, hogy mi a meghatározás.
0: Mondjuk azt láttuk, hogy nem húzták az időt, kapusok nem macskáztak, ugye, hogyha valaki sérült, akkor viszonylag gyorsan felállt.
2: Cserékét az biztos, hogy az új szabályok szerintem ültek. Jaj. Tehát, hogy azt vagy alapvetően tudomásul vették, vagy alapvetően ugye VB helyzet vagy hangulat azért hozza azt, hogy gyakorlatilag 3 meccset játszol egy csoportkörbe, tehát azért minden meccsen az életedért küzdesz, ez azért pörögjön a dolog.
1: Persze.
2: De nem nagyon húzták az időt.
0: Na, viszont mi néztük az esti meccset, te viszont a hajnalit. Tehát hogy láttad, mert én mondjuk nem láttam abból sokat.
2: A hajnaliból Gergő. Egy 20 perc nekem is kiesett, tehát az első fél időt teljesen láttam, itt ugye a Dél-Korea Csehországról beszélünk, aztán a második fél idő második felét is láttam. Hát az első fél idő az abszolút nekem nagyon milyen lapos volt, tehát számítottam is rá, hogy egyébként kicsit ez ilyen kiengyelített párharc lesz.
0: Én azt gondolom, én azt remélt, vagy gondoltam, hogy a csehek ott azért erősebbek.
1: Én is erre számítottam, egyébként meglepődtem.
2: Valamennyire nekem is arrafelé billent a mérleg, de hogy úgy szerintem úgy Ázsiában nézzük Dél-Koreát és Európában Csehországot, akkor nagyjából egy erőviszonyba raknám egy kalapba. De egyébként a második fél időben meg azért ott már felpörögtek a dolgok. Csehország ugye vezetett is egy brutális nagy bedobás után, befejezte
1: az nagyon kemény volt.
2: A Krejcsi, és hát utána nem is tudom mennyivel rá, de Dél-Korea ugye kiegyenlített egy eléggé, hát nem tudom mennyire lehet azt mondani, hogy szerencsés góllal, de így volt egy indítás, aztán a koreai játékos így elbökte a kapus mellett, aztán elég lassan patogott a labda, de végül is...
0: Mindegy, nem, az bement.
2: Gólt ugye nem kell magyarázni, szokták mondani. Illetve utána még volt Csehországnak egy lesgólja is, amit elvettek. Aztán Dél-Korea csak behúzta így a végére. Egyébként látszott is nekem az a végén, hogy ők egy kicsit így élesebbek voltak, úgy jobban pörögtek, nem fáradtak el, és mintha jobban akarták volna, ezt tudom mondani erre. De egyébként a kettő meccs közül, ami eddig lement, nekem azért még így is ez volt az inkább érdekesebb, mint a nyitó meccs.
0: Na, ma este, mondjátok.
1: Nyitányhoz mit szóltak a opening ceremonihoz?
0: Én azt nem láttam, tehát én nem tudom, csak így bele-bele pislantottam, úgyhogy tietek a szó
1: ezekben.
0: Sakirát mindig megcsodáljuk, tehát ez tovább.
1: Sakira 50 évesen is gyönyörű, igen.
2: Gyönyörű, és azért énekelni is tud még, tehát nem arról van szó, de nekem valahogy egyébként nem adta azt az ilyen nagyon nagy VB nyitó hatás, és egyébként gondolkodtam ezen, hogy miért nem.
0: Hát ha lesz még kettő.
2: Lesz még kettő, igen, van még kettő esélye. Fokozzák, tudom, lehet, hogy ez csak ilyen kis izé light volt.
0: Annak idején Jennifer Lopez, ezért.
2: Igen.
1: J-Lo is J-Lo azért, tehát ha ezt tegyük hozzá.
2: Azért 14-ben nekem sokkal nagyobbat adott, bár lehet, hogy gyerekfejjel emlékek megszépülnek. Úgyhogy lehet, hogy pont emiatt van, hogy ugye hát végül is 3 ország, egy egész kontinensen zajlik a VB, és azért ez még csak a nyitó meccsek közül az egyik volt a legelső, és
1: hát
2: még lesz kettő.
1: Úgyhogy
2: lehet, hogy ezt még majd megbárom ezt a kijelentést, és
0: na nézzük, ma este Kanada, Bosznia-Hercegovina, illetve hónap hajnalban Egyesült Államok, Paraguay.
1: Szerintem egyértelműen az első meccs izgalmasabbnak hangzik, mint az USA-Paraguay.
0: Hát azért ott várjál, a Paraguay azért az...
1: Már még ott lehetnek meglepetések.
0: Meg az Egyesült Államokban a foci azért az elmúlt időszakban azért komolyan fejlődött, és ezt láthattuk válogatott szinten is, ugye? Volt egy fantasztikusan jó csapatuk, az 2014, azt hiszem.
1: Nem mostanában.
0: Nem most, vagy 2014 volt, ugye, amikor a belgákkal játszottak egy egészen elképesztően izgalmas meccset. És a Kanada, hát a Kanada ott meg, hát nyilván ő is házigazda, szóval, hogy húzhatja, nem, a saját csapatukat az, hogy mégis otthon játszanak, csak úgy, mint egyébként az Egyesült Államok.
1: A hazai pálya az mindig.
2: Hazai pálya előnye. Én ott egyébként meglepetést várok Boszniától elsősorban, tehát nekik ugye nincs veszíteni valójuk, óriási dolog, hogy ott vannak a VB-n, azért mégiscsak egy Olaszországot kiejtve jutottak be, tehát azért ez már nem egy rossz ajánló levél. Oké, Olaszország, tudjuk, harmadjára marad le, Shakira több VB-n volt mostanában, mint ők.
0: Na jó, ezt azért Magyarország
2: igen,
0: esetében minimum ne hangoztassuk halkan, szerintem. Mert mi igen. 86-ban voltunk utoljára.
1: Fé, az ászló stimmel legalább, addig meg vagyunk.
2: Színösszállítás stimmel. De az USA meccsre visszatérve, azzal egyetértek veled, Peti, hogy ott azért komoly fejlődés is volt, és komoly a keret is. Tehát, hogy ott megnézzük, rengeteg olyan játékos van, aki topligákba játszik, tehát Olaszországban, Juventusban,
0: ami 15 évvel ezelőtt nem volt így.
2: Így van.
1: Igen.
2: Úgyhogy ott én inkább feléjük hajlok.
1: Kíváncsian várom, hogy mit hoz az a meccs is. A Kanada-Bosnyák meccs is érdekes lesz ebből a szempontból. Tényleg ez a hazai pálya előnye lesz az, ami érdekes lesz így mindenkinek a szempontjából, szerintem mind a három rendező országnak a szempontjából. Mert például még visszakanyarodva a Mexikóra, ő hazai, ebben a stadionban, ahol játszottak, ők nagyon régóta veretlenek voltak, és azért ez most is bebizonyosodott.
0: Hát megjátszott, ugye Copa America döntőt is volt, jó, ez az sem most volt, egy pár évvel ezelőtt. Na jó, figyeljük továbbra is, természetesen foglalkozunk vele, mondjuk az eredményeket, és néha majd jönnek a fiúk a stúdióba, és akkor megbeszéljük, hogy mit láttunk.
1: Meg néha
0: azt sem látjuk, hogy a magyarokat nem látjuk. Na, de mindegy. Zenélünk, 12:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, jövök a friss hírekkel. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán. Erről a Reuters értesült. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetés ebben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump közölte, az iráni kikötők tengeri blokkátja az aláírásig érvényben marad. Egyébként a CNBC közzétett egy információt arról, hogy egy 14 pontos dokumentumot írnak alá. Ugye ennek egyik fontos eleme az, hogy az Egyesült Államok feloldja az iráni energiával vagy az olajjal kapcsolatos szankciókat, ezért cserébe az iráni állam pedig természetesen megnyitja a hormuzi szorost, és egyébként erről a maga az iráni állami média is jelentett, úgyhogy érdemes lesz komolyan venni, majd mindjárt mondom is, hogy a piaci reakciók erre micsodák. Nyíltan megkérdőjelezte az Unió északi-sarki energiapolitikáját a norvég miniszterelnök. Egy interjúban azt vetette fel, hogy Európának valóban biztonságosabb be az Egyesült Államokból vagy a közel-keletről földgáz vásárolni, mint Norvégia sarkvidéki készleteihez támaszkodnia. A kormányfő szerint a közösség jelenlegi álláspontja nem tükrözi a megváltozott geopolitikai környezetet. Emlékeztetett arra, hogy amikor 2022-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, Európa jelentős mennyiségű többletföldgáz kapott Norvégiától, és ennek növekménye gyakorlatilag teljes egészében az északi-sarki térségből érkezett. Külön kiemelte a Hammerfestben működő LNG üzemet, amelynek újraindítása után Norvégia jelentősen növelni tudta az európai exportot.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a Buxi már 1,5%-os pluszban, 135.541 ponton az index, a forgalom pedig átlépte az 5,3 milliárd forintot. A MOL 1,4%-os mínuszban 3.876 forinton, minden más papír emelkedik, az OTP 3,2%-kal 42.180 forinton, a Richter 1,7%-kal 11.850 forinton, a Telekom 1,5%-os pluszban 2730 forinton áll. A forint erősödni kezdett tovább, sőt, beesett 353 forint alá az euróval szemben pár fillérrel, egy dollárért 305 forint alatti összeget kell fizetni, sőt, 304 forint 90 fillért, egy svájci frankért 383 forint 30 fillért kérnek. Európában is mindenütt jó a hangulat, London 1,5%-kal van feljebb. A DAX Index, az olasz tőzsde 2,2, Párizs 2,4, a spanyol 2,8%-kal tudott erősödni. Ázsiában Japán 2,9, Hongkong 1,7%-os pluszban, Shanghai 1,2%-kal ment feljebb, úgy zárt. India még nyitva, de már 1,7%-os pluszban a kereskedés. Utolsó harmadában a dél-koreai tőzsdeni 4,6%-kal, Szingapur 7%-kal ment feljebb. Na és akkor vissza az olajárakhoz, mert az érdekes, ugye reggel mínuszban volt mind a kettő olaj ára, ilyen 2% körüli, és ha sikerül végre oda kattintanom, ha akarok, akkor elmondom, hogy immár az észak-amerikai könnyűre a VT és a Brent is 4,5%-kal szakadt be. A VT $83.80 alatt, a Brent $86.30. Az aranyára 3%-kal került többen, $4,239 áll. A többi fémára ennél is meredekebben emelkedik, a palládium 5,5, a platina 4, az ezüst 5, a rész 2,1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül a kávé és a gyapot az, ami enyhe pluszban, a többiek mínuszban, a cukor például 7%-kal, a búza 1%-kal kerül kevesebbe, a kukorica 7%-kal a világpiacon. A holland tőzsdénzett gáz árfolyama az immár 7,5%-os mínuszban, tehát reagált az iráni hírre, 46 euró alatt pár centtel, július végi szállítással. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi könyvalapú személyigazolványok. Erről a belügyminisztérium közölt információt, Brúdi János írhat egy új dalt róla. A lejáratról külön értesítést nem kapnak azok, akiknek kizárólag régi személyigazolványuk van. Ezért nekik személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük valamelyik kormányablakban. Ha van másik okmányuk, például útlevelük vagy jogosítványuk, nem kötelező e személyt kiváltaniuk. Aki már elmúlt 70 éves, annak ingyen állítanak ki új személyigazolványt.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a napsütéses idő, a keleti országrészben helyenként eső előfordulhat, sőt, egy-egy helyre kisebb zápor is kialakulhat. A szél ugyanakkor élénk lesz. A hőmérséklet 20 és 24 fok körül alakul napközben, este picit hűvösebb lesz, 11 és 18 fok. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, most zene jön, mi pedig ekkor találkozunk, és elmondom önöknek, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Addig is vigyázzanak magukra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival itt a Trend FM-en. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán. Legalábbis így értesült a Reuters. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad. Már két halálos áldozata is van Afganisztánban a nőkre kényszerített öltözködési szabályok elleni tüntetésnek. Emellett több mint 20 sebesültje van a héten Herát városában lezajlott demonstrációnak. A keddi tiltakozás során több mint 30 nőt vettek őrizetbe. Jól lehet néhányukat később elengedték. Az ENSZ egyik szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok éles lövedékeket használtak az oszlatás során, és felszólította a kabuli vezetést, hogy tartózkodjon a békés tüntetések elleni aránytalan fellépéstől, illetve biztosítson minden afgán számára elérhető oktatást és egészségügyi ellátást. Augusztus 3-ától érvénytelenek lesznek a régi, könyvalapú személyi igazolványok, ezt közölte a Belügyminisztérium. A lejáratról külön értesítést nem kapnak azok, akiknek kizárólag régi személyük van. Ezért nekik egy személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük valamelyik kormányablakban. Ha viszont van másik okmányuk, például útlevelük vagy jogosítványuk, nem kötelező e-személyit kiváltaniuk. Aki már elmúlt 70 éves, annak pedig ingyen állítanak ki új személyit. Áprilisban az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest 2,6%-kal nőtt, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatot az egyéb építmények építése 13,9%-os, azon belül pedig az út- és vasútépítések 47,6%-os volumen növekedése húzta felfelé. Az épületek építése 11,6%-kal esett vissza tavaly áprilishoz képest, és a 2021-es havi átlagtól is elmaradt 5%-kal. A termelés volumene ugyanakkor mintegy 7%-kal felülmúlta a márciusi adatot. Mindezekről részletesebben az egyórai adásban beszámolunk.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedésben 135.376 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 7 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül az OTP egy jelentős emelkedésben 3,1%-ot megy föl a papír 42.160 forintra. A MOL ugyanakkor 1,8%-os mínuszban, 3858 forinton. A Richter 1,7%-kal korrigál fel 11850 forintra. A Magyar Telekom pedig szintén 1,7%-os pluszban 2738 forinton. Nyugat-Európában többségében pozitív a legtöbb tőzsdemutató, a londoni FTSE 1,3-del megy föl, a frankfurti tőzsde 1,7-del, a párizsi CAC40 pedig 2%-os emelkedésben, Milánó 1,9-tized, Madrid pedig 2,5%-os pluszban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 352 forintot kell adni, erősödik a forint át az európai devizával szemben, egy svájci frankért pedig 383 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 304 forintot kell adni. Az olajárak továbbra is csökkenőben 4,3%-kal, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 86 dollár 50 centen hordonként, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 83 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában sok napsütésre számíthatunk ma, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz. Délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
4: Hát sziasztok, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, újra Soul Session 2 óra közízlés formálás, és a mai alkalommal, ahogy azt már a héten sokszor promóztuk nektek, a különböző csatornáinkon egy fantasztikus családi páros, úgyhogy hárman a stúdióban, mert hogy a vendégem Bolba Éva és Bolba Tamás, köszöntelek titeket nagyon nagy szeretettel.
5: Szervusz, köszöntjük a hallgatókat is.
6: Mindenkinek, aki hallgat minket.
4: Örülök, hogy eljöttetek, nagyon izgatott vagyok, én már elmondtam nektek itt a műsor előtt, hogy nagyon vártam. Hogy együtt hallgassunk zenéket, és közben beszélgessünk a dalok közben, és ahogy mondtam nektek itt a műsor előtt, nekem az a legfontosabb, hogy minden, ami a dalok kapcsán majd eszetekbe jut, pláne úgy, hogy közben elhoztam nektek a lemezeket, amiről játsszuk a dalokat, a képek, vagy bármi, amiről beszélnétek, mindenképpen osszátok meg a hallgatókkal is velem, mellette meg természetesen vannak kérdéseim hozzátok, amire remélhetőleg mindegyikre jut idő. Ne felejtsük, hogy www.soulsession.hu, ha valaki szeretné a tracklistát megnézni, a műsor után felszoktuk tölteni. A Facebook oldalon megtaláltok különböző infókat, kövessétek. Ha szeretnétek nézni a műsort, megtehetitek a YouTube oldalunkon, és jövő héten van szezonfinálénk, ma műsor végén elárulom kivel, és aztán egy nappal rá 14-én pedig Soul Session Picnic, ahova válunk majd élőbe mindenkit. Hát a mai műsort elindítom nektek egy csodás duettel, meg hoztam mellé egy könyvet, aztán, hogyha lement a dal, akkor beszélgetünk róla, úgyhogy a mai műsor indul. Renee and Angela, a dátum 1980.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És köszöntöm a kedves vendégeket. Egy kicsit ilyen uptempósabb funkiból indultunk.
2: Nagyon helyes.
1: Nem mindig van ez így.
2: Nagyon jó.
3: Tamás, ez jó volt.
1: Tamás közben tartod a Jerry Hay könyvét a kezedben. Mutattam már nektek az úriember, aki a teljes fúvós szekcióját csinálta ennek a dalnak, és mellette tényleg olyan, mint Ray Parker vagy Paulina da Costa, hogy nincs lemez, amin nem működött közre. És rögtön azzal kezdem, hogy mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattatok zenét, hogy bakelit lemez volt a kezetekben.
2: Hát képzeld, hogy én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy annyira beletaláltál, én ugye nem tudtam pontosan, hogy most miről fogunk beszélgetni, ez nem titok, mert itt tudtam, hogy a 70-es, 80-as évek, meg tudom, hogy majd édesapánkra ki fogsz térni, tehát én gondoltam, hogy a magyar vonal akkor ilyen módon egyszer csak szóba kerül, és ugye ezzel fogadtál minket, hogy neked egy iszonyatos gyűjteményed van, és egy csodálatos készletet hoztál és hozol állandóan ide, és ez annyira betalált most az én életembe, hogy ezt te nem is tudod, de ugyanis jó. Én az otthoni kis stúdiózásba soha nem akartam belekezdeni, mert tudtam, hogy egy olyan anyagi katlan, aminek soha nincs alja, és nem lehet befejezni. És minden munkámat az elmúlt 30-40 évben csináltam itt-ott, amott, ahol kellett, meg ahol nem, meg barátnál, meg ismerősnél, akik ebbe beruháztak. És a Covidnál, amikor így lepattantunk erről az egész témáról, hogy egymással tudunk egyáltalán találkozni, akkor valahogy én ebbe belekezdtem pehjemre, és ennek nincs vége. És a stúdiózástól függetlenül egy nagyon kedves hangmérnök barátom, aki viszont most imádná ezt a pillanatot itt, és szerintem sokkal többet tudna mesélni ezekről a dolgokról.
1: Majd küldött
2: vendégnek. Név szerint is, meg nótánként is, és az édesapja is egy híres zenész. Tehát ő rádumált. Hát valójában ugye a bakelitnek most már az utóbbi jó pár évben őrületes új keletje van.
1: Nagyon, sőt, hogyha nem Magyarországot nézed, ez állandó örökzöld dolog volt. Itthon még aktívabb lett, de különben most másodvirágzását éli, vagy sokadikat,
2: de
1: az
2: nagyon
1: biztos.
2: Tehát, nagyon. Hogy az, amit mondasz, hogy egy idő, hogy valójában tényleg soha nem kopott el, mert ezeket valahogy jó megfogni.
1: Nagyon.
2: Biztos most olyanokat mondok, amit ezren itt mindig elmondanak, de a magam is így vagyok, hogy hiába ilyen USB, olyan USB, meg letöltöd, meg nem tudom micsoda, az, hogy ezt meg tudod fogni, hogy egy picit le kell törölni. Hát látom, most már komoly gépek vannak erre, hogy tisztítják a leme. Hát elképesztő, és fantasztikus, és miután a hangtechnika engem nagyon érdekel, meg ebbe élem tovább az életemet mindenféle területen, ez egy nagy vita, és ez egy nagyon érdekes téma, hogy függetlenül most, persze nem lehet elfüggetleníteni, de hogy függetlenül attól, hogy éppen mi szól rajta, ez egy iszonyatos vita most az audifilek körébe is, hogy na jó, most akkor te miért hallgatsz erre csegős izét, miért nem jó neked a CD, miért más ez, mitől tud fizikailag többet, mi az a rezgés, ami egész más, és akkor mennek ezek az elképesztő anyagi hátterű viták, hogy neked hány százezerért van tű a lemezjátszó. Úgyhogy én nekem egy szerénynél

0: mert egyébként picit fura, de hát vannak egészen elképesztő sztereóképek, hogy azért, hogy te ott legyél mondjuk az élő koncertnek a mekkora buli volt, amikor a sztereó megjelent. És hogy akkor egyszerre fogták és kitolták mondjuk az alapot jobbra, a fúvós szekciót balra, aztán valahol, mit tudom én, a vonós az a kettő között elve, és elképesztő jó dolgokat lehet hallani, és hát sajnos ez a szívemet nagyon megdobogtatja, ez a 70-es, 80-as évek, amiket most hozol, meg mutatsz, mert valójában a zene az nekem ez. Tehát az, sok minden történik ma, és nagyon sok minden tud történni ember nélkül ma már a zenébe. Emberrel is, ha nagyon jól használják, és nem mondom, hogy ma nem születnek nagyon-nagyon jó dolgok, de itt zenészek muzsikálnak.
1: Az egészen biztos.
0: Ez mindennél többet.
2: Na hát még egy Renner and Angel-ot lejátszom, már csak azért, mert utána kicsit majd beszélgetünk Dexter Wenzelről, aki sajnos ezen a héten elhúnyt Peebo Brysonnal, és még egy Leon Silvers-szel közösen, sajnos, úgyhogy a zenei világnak ez egy nagyon szomorú hét. Lesz még dalpremierünk, meg sok-sok minden, úgyhogy egy picit visszaveszünk a tempót, meg egy évet ugrunk. 81 ugyanúgy Renner and Angel, Everything We Do, a producer Dexter Wenzel.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Bolba Tamással, Bolba Évával és Bogyó Tomi köszöntünk mindenkit szeretettel. Johnny Bristol munkásságát Murgy Joseph-en keresztül csodálhattuk. Amúgy Lee Ritenour az Earth, Wind & Fire-ből, Old Mackey a gitárnál. Elég komoly brigád ebben az utolsó dalban.
2: Az az igazság, hogy most azon gondolkodtam, hogy olyan régen volt, hogy úgy leültem, és csak zenét hallgattam, és arra koncentrálta. Ja. Mert pont ezen beszélgettünk idefele a Tamáshoz, és épp mondtam, panaszkodtam neki, hogy állandóan rohanok, reggeltől estig futás van, munka van, meló van. Nem is panasz, mert tulajdonképpen ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy pörög az élet, de most ez valahogy úgy felidézte bennem a 80-as évek elején, azt hiszem akkor került ki, a The Wiz.
3: Ha jól emlékszel, ugye? Azt akartak mondani.
2: Mert mit mondtam?
3: Hát nem is értél.
2: Igen, hát 82-es vagyok, tehát a 80-as évek elejét mondhatom. És hát anyuéknak, vagy hát apuéknak volt egy csomó bakelit lemezük, és egy csomó kazettájuk, és én a kazetták között emlékszem, hogy amikor szabadidőm volt, mindig nézegettem, hogy mik vannak, és egyszer ráakadtam erre a The Wiz-re, ami tulajdonképpen a Dorothy
1: így van,
2: mesének a...
1: De a Michael Jackson féle verziót hallgattad?
2: A Michael Jackson féle verzió.
1: Diana
2: Ross-szal, így yep. van. És én azt hiszem, hogy az volt nekem az első alkalom, amikor ez a soul és ez a funky zene így, egyszerűen a látótérbe került, és azt én szerintem rongyosra néztem és hallgattam. Az valami fantasztikus volt, és ha jól emlékszem, nem is olyan régen megpróbáltam valahol előkeresni az interneten, és nem találtam, és nagyon sajnáltam, mert szerettem volna a gyerekeknek megmutatni.
1: Akkor majd én elküldöm neked.
2: Nem mondod.
1: Képzeljétek el, hogy bocsánat, hogy szabadba vágok, Tony Buckler, aki három dalnak a szerzője, a műsor vendége volt, elértem telefonon. Quincy Jones jó barátja, egy fehérbőrű úriember, fantasztikusan kedves, hála Istennek még életben van, úgyhogy beszélgettünk, hogy fél órát a Wizről, illetve utána a thriller is ír egy dalt Michael Jacksonnak az úriember, úgyhogy jó, hogy szóba hoztad a Wizt, mert azon Easy on the Underworld, azon olyan zenék vannak, hogy most is, hogy elmondtam a címét, és kirázott a hideg.
2: Engem is, tehát a zene, a tánc, ami benne van, és ha jól emlékszem ennek a filmnek, aztán nem lett egy olyan nagy hírverése, vagy olyan sikere, mint amit egyébként szerintem bőven megérdemelt volna. Sokkal több olyan film van, ami nagyobb sikereket ért el. Ez egy fantasztikus alkotás.
3: De valamit láss, ja, bocsánat.
1: Nem csak, hogy iszonyú zenékkel benne,
2: igen,
1: tehát, hogy ez egy
2: igen.
1: elképesztő.
3: Nem úgy érzitek, hogy ez mégis valamiért, mert azt mondod, hogy nem lett olyan siker, de nem csak ez. Egyáltalán ez a fajta minőségi világ, én állítom, hogy a swing, akármennyien próbálkoznak itthon, próbálkozunk mindannyian, még mindig nem értük el azt, amit 30-40 éve már Amerikában rég elértek.
1: Igen, de itt is kérdés, amikor azt mondod, hogy nem lett akkora siker, szerintem itthon, mert azért Amerikában nagyot ment, tehát a világ nagyon ismerte a Michael Jackson féle Wizt, itthon sajnos nem nagyon, de hát figyelj, lassan 20, jövőre lesz 20 éve, hogy Soul Session van. Ha nem akarnék, nem ismételtem volna dalt, annyi zene ebből a világból, és ennek a 90%-a itthon ismeretlen. Tehát, hogy azért ide sok minden nem jött, aminek kellett volna, vagy lehet, hogy egy picit másképp szocializálta volna az embereket.
2: Nagyon furcsa ez, nem is tudom, melyik évben voltak ilyen tehetségkutató, meg egyéb, meg dal, meg stb. És nem emlékszem, hogy ki volt, meg mi volt, meg melyik év, de megjelent egy valaki egy ilyen nagyon funky számmal, iszonyúan élveztem, és mondom, na végre, ez biztos, hogy
1: ment
2: hát tovább se jó. Nem jutott tovább. Tehát, hogy az, hogy valahogy ennek nincs igazán kultúrája itthon.
1: Mutatok nektek következő kettőt. Lulunak hívják az énekesnőt, 81-es lemez. Andy Gibbnek volt a felesége, egy skót énekesnő. Aztán pedig Sharon Cunett a Filipin Fülöp-szigetek 1982. Nagyon sok lemezgyűjtő által nagyon keresett, nagyon ritka lemez. Egy csodás zene rajta, Give Me Your Love, de előtte If I Were You, egy nagy személyes kedvenc, a dátum 1981.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, és a Trend FM friss híreivel jövünk itt a 94.2-n. Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képzése, ezt közölte az Oktatás és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit arról írt, hogy emellett megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Mindezt azzal indokolta, hogy ott nincs a megfelelő intézményi keretben ezeknek a képzéseknek a helye. Ugyanakkor azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy befejezzék a képzésüket. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni béke megállapodás aláírásán, így értesült a Reuters. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad. Már 2 halálos áldozata is van Afganisztánban a nőkre kényszerített öltözködési szabályok elleni tüntetésnek. Emellett több mint 20 sebesültje van a héten Herát városában lezajlott demonstrációnak. A keddi tiltakozás során több mint 30 nőt vettek őrizetbe, jól lehet néhányukat később elengedték. Az ENSZ egyik szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok éles lövedékeket használtak az oszlatás során, és felszólította a kabuli vezetést, hogy tartózkodjon a békés tüntetések elleni aránytalan fellépéstől, illetve biztosítson minden afgán számára elérhető oktatást és egészségügyi ellátást. Több százan próbáltak meg jegy nélkül bejutni Mexikó tegnapi VB nyitó meccsére, erről ír a Guardian. A tömegből kivált egy nagyjából 200 fős kapucnis csoport, amelynek tagjai téglákkal és molotov koktélokkal dobálták a rendőröket. A támadásban több rendőr megsérült. Bár a stadion több mint 3 kilométeres sugarában voltak útlezárások, legalább 5 különböző tüntetőcsoport gyűlt össze a környékén. A rendőrség vissza tudta szorítani az erőszakos támadókat, és több tucat résztvevőt letartóztattak. Az összecsapások ellenére a közönség döntő többsége gond nélkül bejutott a meccsre. Mexikóvárosban több tüntetés is volt az elmúlt napokban, tanárok ezrei vonultak jobb bérekért, miközben más csoportok azt sérelmezték, hogy a város a VB-re és a turistákra költ, nem pedig a helyi problémákra.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnálásban és továbbra is 1,3%-kal emelkedik mindössze 135.316 pontra, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 7,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül az OTP továbbra is egy nagy emelkedésben 3,2%-kal 42.180 forinton. A Richter 1,8%-os pluszban 11.870 forinton, a Magyar Telekom részvények is drágulnak 1,6%-kal 2.734 forintra, ugyanakkor a MOL 2%-os mínuszban 3.850 forinton. Nyugat-Európában viszont pluszokat látunk, a londoni FTSE 0,5%-ot megy föl, a frankfurti DAX majd 2%-kal korrigál felfelé, a párizsi CAC-on 2,2%, a milánoi börze pedig 2,1%-kal megy fölfele, a madridi IBEX pedig 2,5%-os emelkedésben. A bankközi deviza piacon továbbra is tartja magát, illetve erősödik a forint a főbb devizákkal szemben. Egy euróért 352 forintot kell adni, egy svájci frankért 382 forintot, egy amerikai dollárért 303 forintot kérnek, egy angol fontért pedig 408 forintot kell adni a bankközi deviza piacon. Az olajárak pedig továbbra is csökkenőben, a Brent $86.70, a VT pedig $83.90, ugye mindezek fényében azért érdekes ez, hiszen reggel óta $90 alatt van stabilan mindkét kőolajtípus, ugye az említett hírre, hogy itt a hétvégén talán-talán már meg is születik valamilyen fajta béke megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 45,95 eurócenten áll jelenleg, 7%-os mínuszban, július végi szállítással. Ennyit kell tehát adni 1 megawatt energiáért.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A szél élénk lesz, délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Nagyon sokáig kerestem ezt a lemezt, és nagyon sokáig volt a Once Listen, örülök, hogy megmutattam nektek. Bolba Évi, Bolba Tamás, örülök, mert már a vízzel te megvagy. Innentől már akár ezt a mai műsort lezárhatnánk, örülök, hogy révbe értünk.
1: Hát ez nagy kedvenc.
0: Na hát, hogy tetszenek a dalok eddig?
2: Mindegyik csúcs szuper.
1: Az a Tamás azt mondta, hogy ugye elkéri tőled az összeset. Most az jutott eszembe, hogy az összes ilyen családi összejövetelen, akkor mostantól ez fog szólni, ebbe biztos
0: nagyon
1: vagyok.
0: Nagyon örülnék neki.
2: Nem, hát ez a világ az, ami, ahol tényleg az előbb ugye tettem rá említést, hogy én nem tudom, hogy mi megy el valahogy a világba, mert oké, hogy minden egy kicsit gagyisodik, tehát ugyanúgy a szőlőtől kezdve a banánig és a zenén keresztül állt a mindenféle minőségi, akár autó, bármi, hogy egyszerűen ezekben a régi felvételekben valószínűleg annak is köszönhető, hogy régen azért nem lehetett akármit egy óra alatt összedobni. Tehát ezek a felvételek, ahogy megszülettek, azok nem úgy készültek, hogy valaki leült a gép elé, földobált mindenféle klipet, és akkor ott 3 percig, néután a 6 percig szól a hülyeség. Hanem ezek meg vannak hangszerelve, ez ki van találva. Itt a mondani való, az egyezik a hangulattal. Tehát ezek azok a dolgok, amikor valamibe bele van téve egy pici energia, hogyha valami közlendőn van, akkor annak legyen értelme.
1: Ez az igényesen legyen elmondva.
2: Szóval az, hogy csak mindenáron szóljon valami, sokszor most van egy ilyen igény, vagy hasonlítson valamire, mert az marha jó. Na de mire és miért?
0: Rengeteg pluszt adott, és akkor egy picit oda kanyarodok. Édesapátok egy fantasztikus, rendkívüli zenész, nagyon ismert ember volt a maga korszakában. Adott pluszt, hogy apuka zenész, és ti abban nevelkedtetek, hogy mindenhol a zene? Vagy ugyanúgy ment otthon a zene, ahogy édesapátok életében amúgy?
1: Hát ugye nálunk mindenféle zene ment, tehát az operettől kezdve mindenféle. És én ugye azt gondolom, hogy nekem ez most nagyon nagy segítség, mert a stílus érzékemet ez nagyban elősegítette. Tamásnál más egy picit a helyzet.
2: Hát mi eleve nem együtt voltunk gyerekek, ugye? Tehát igen. A szüleink elváltak, és az apu elvált az én anyukámtól, és aztán ugye az Évi az a apunak a másik feleségétől van, tehát nem egy az édesanyánk, és én azt a 10 évet, amit vagy 6-7 évig voltam én apuval úgy együtt, hogy mindennapokban, és hát hál' Isten azért úgy intézték a szüleim, hogy gyakran találkoztunk, tehát ez nem szakadt meg, sőt aztán, mikor Évi született, meg van egy öcsénk, a Peti, akkor azért mi nagyon sokat voltunk együtt. De az érdekes, hogy apu bizonyos szempontból hazahozta ezt, bizonyos szempontból nem. Tehát például az, hogy az akkori igényeknek megfelelő ez a fajta hifi rajongás, ami most van bizonyos embereknél, még akkor is, ha nem zenei vonalon élnek, vagy léteznek, csak hobbi szinten, ez nála nem jelent. Meg ugye a rádióban ő az akkori technikai lehetőségeknek megfelelő legújabb cuccokon meghallgatták, amin dolgoztak, meg azon dolgoztak, és nem volt otthon ez a fajta őrület, hogy amit az előbb is beszéltük, jaj, de jó, hogy én 50-valahány évesen végre szereztem egy jó lemezjátszót. Volt, ami volt, szólt, ahogy szólt, már szól, nem úgy
1: értem. Jaj.
2: tehát, hogy nem volt ez. A zenei minőség, ugye hát apu rendszeresen járt a Midemre, ahol ő biztos, hogy egy sokkal nagyobb élményt kapott abból, amit aztán már egyáltalán abból valamit biztos itt le kellett neki adni, vagy valamilyen rádióadás abból készült. Erről én már kevesebbet tudok. Annyit tudok, hogy még van egy pár jó remezem régről, amiket valahonnan onnan kintről.
0: Jó, vigyázz rá.
2: Így van.
1: Na de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy apu nagyon-nagyon sokat dolgozott, tehát ő keveset volt otthon, nagyon kevés időt töltött otthon, viszont nekünk, Tamásnak is, meg nekem is azért volt szerencsénk sok időt a rádióban tölteni, és ott viszont tényleg végig folyamatosan ment a zene.
0: De jó. Itt is megy a zene, úgyhogy kicsit folytatom. Sajnos Dexter Wenzel elment a héten, a Philadelphia Records egyik legnagyobb alakja, Lou Rose, Billy Paul, Teddy Pendergrass, Gene Karn, Jones Girls, tehát nincs olyan előadója a Philadelphia Recordsnak, aki mellett ne lett volna ott szerzőként, hangszerelőként, vokalistaként. Arra világra nagyon jellemző volt, hogy egy igazi soul család volt, tehát az óriás nevek is egymás lemezein elképesztő módon tudtak alázattal segíteni, akár csak van, akinek egy taps és kreditként ott van egy lemezen, hogy hogy Ray Parker volt az egyetlen taps a B2-be. Tehát, hogy elképesztő mimentot. Szóval Dexter Wenzel egy fantasztikus zenész volt. Egy-két dalt, egyet az egyik szóló remezéről, aztán egy Gene Karn, és még egy Russell Tompkins Jr. egy Stylistics dal, aminek a hátterében nagyon nagy szerepet Dexter Wenzel játszott. Imádjuk az úriembert.

0: Hi, this is Gary Granger, bass player for the groups Granger Pockets, PRS Band, Acoustic Alchemy, and Bill Evans. I want to say hello to all the Soul Session listeners, and my fellow bass player, Percy Tomasi.
1: És természetesen Bolba Évi, Bolba Tamás, köszöntünk mindenkit szeretettel. Ne felejtsétek, hogy a tracklista az a www.soulsession.hu műsor után. Hétfőnként van Soul Session Londonba, angol nyelven. Én gyártom, ha van kedvetek, este 6 Soul City Radio. És még két csodás dal itt az első óra végén. De most új lemez... Elkaptam így a beszélgetés elején, hogy új lemezzel szeretnél kijönni, készülsz. Egy picit Évi, erről mesélj.
2: Ez a lemez, ez egy nagyon különleges dolog nekem, azért, mert ez az első olyan közös munka Tamással, hogy ő neki nagy dolog, azt mondta, legalábbis ő azt mondta, mert hogy a keverést azt most ő intézi. Nekem meg azért, mert a dalok meg saját dalok, saját szerzemények, és így megint csak hát együtt dolgozhatunk, és ez nagyon-nagyon klassz dolog, mert én nagyon szeretek a Tomikával együtt dolgozni.
1: És lesz vinil kiadása lesz, vagy min fog megjelenni?
2: Igazából a terv az, hogy csak az internetre fogjuk fölrakni. Ez egyébként tulajdonképpen gyerekeknek szóló album lesz, de valójában nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is való. Picit a szövegéből adódóan gyerek, de maga a zene, a cél az volt, hogy legyen olyan igényes, hogy egy felnőtt fülnek ugyanolyan jó legyen hallgatni. És hát van benne egyébként funk is, dal is természetesen. Arra gondoltam, én nagyon szeretem a klasszikus jazzt, és nagyon sok olyan felvételt hallgattam, ahol 4 harsona van. És arra gondoltam, hogy akkor itt is azt kéne megvalósítani. Ez egyébként különlegesség, mert 4 harsonával nem nagyon szoktak zenekarok működni.
3: Semmi házi autentikus dolog nincs benne.
2: Tulajdonképpen egyébként én nagyon örülnék neki, hogyha egyébként ebben a nagy, mert hát és ebben a 4 harsonás, bőgő, hol bőgő, hol basszusgitár, dob, mi van benne, zongora, gitár és ének. És ilyen nagy aparátra én még nem nagyon hangszereltem, úgyhogy ez mindenképpen egy kihívás volt számomra. Úgyhogy igazából akkor... a keverés végén járunk, pont most beszéltük, hogy még 2 nap és vége. Csak mikor jön el ez a 2 nap?
1: Te küldöd nekem azt, én küldöm a víz neked.
2: Jó,
1: és akkor
2: nagyon jó.
1: Van csere alap. Na, Didi Sharp & Gamble, Everyday Affair, egy csodás duett, és aztán még lesz egy premierünk, Epicenter, egy olyan dal, ami lemezen, így a jó kezünkbe fogjuk, majd csak szeptemberben jelenik meg Londonban, de egy demókopi már itt van nálam. Előtte Didi Sharp & Gamble.
4: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 94.2 Trend FM.
4: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
6: Mikor érünk már oda?
4: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Dél van, jó napot kívánok, én Kovács Gergő vagyok, jövünk a Trend FM-en az elmúlt órák legfrissebb híreivel, információival. Egyszerre három vulkán tört ki Indonéziában, a Dukono, az Ibu és a Levotobi Laki-Laki tűzhányó Kelet-Indonéziában szinte egy időben lépett működésbe ma reggel, több száz méter magas hamuoszlopot lövelve a levegőbe. A hatóságok a Levotobi Laki-Lakinál továbbra is érvényben tartják a harmadfokú, vagyis a második legmagasabb riasztást, míg az Ibu és a Dukono környékén maradt a másodfokú figyelmeztetés. Hírek itthonról, megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képzése, ezt közölte az Oktatás és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit arról írt, hogy megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Mindezt azzal indokolta, hogy ezek nincsenek a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy befejezzék a képzésüket. Két halálos áldozata is van Afganisztánban a nőkre kényszerített öltözködési szabályok elleni tüntetésnek. Emellett több mint 20 sebesültje van a héten Herát városában lezajlott demonstrációnak. A keddi tiltakozás során több mint 30 nőt vettek őrizetbe, néhányukat később pedig elengedték. Az ENSZ egyik szóvivője felszólította a kabuli vezetést, hogy tartózkodjon a békés tüntetések elleni fellépéstől, illetve biztosítson minden afgán számára elérhető oktatást és egészségügyi ellátást. Több százan próbáltak meg jegy nélkül bejutni Mexikó tegnapi VB nyitó meccsére, írja a Guardian. A tömegből kivált egy 200 fős kapucnis csoport, amelynek tagjai téglákkal és molotov koktélokkal dobáltak rendőröket, akik közül többen megsérültek. Bár a stadion több mint 3 kilométeres sugarában voltak útlezárások, legalább 5 különböző tüntető csoport gyűlt össze a környékén. A rendőrség vissza tudta szorítani az erőszakos támadókat és több tucat résztvevőt letartóztattak. Az összecsapások ellenére a közönség döntő többsége pedig gond nélkül bejutott a stadionba. Mexikóvárosban több tüntetés is volt az elmúlt napokban, tanárok ezrei vonultak jobb bérekért, miközben más csoportok azt sérelmezték, hogy a város a VB-re és a turistákra költ, nem pedig a helyi problémákra.
4: Tőzsdehírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvénypiaci forgalma már átlépte a 8 milliárd forintot, a Bux Index pedig 1,4%-os emelkedésben 135.435 ponton. A blue chipek közül továbbra is az OTP egy nagyon erős pluszban 3,2%-kal megy föl 42.200 forintra, a Richter is kapaszkodik felfelé, már 2,3%-kal megy föl a papír 11.920 forintra. A Magyar Telekom pedig 1,6%-kal korrigál felfelé 2734 forintra. A MOL 2,1%-kal megy lefelé 3848 forinton a papír. Nyugat-Európában pedig továbbra is jó a hangulat, a londoni börze 1,2%-kal megy föl, a német DAX Index 1,8%-os pluszban, a francia CAC-on 2,2%-ot erősödik, a Milánó 2%, madridi IBEX pedig 2,4%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 304 forintot kérnek, egy svájci frankért 382 forintot, egy angol fontért pedig 408 forintot kell adni. Az olajárak most valamivel feljebb jöttek pár centtel, a Brent típusú kőolaj edzésára 86 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 84 dolláron áll jelenleg. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig egy 7,5%-os csökkenésben 45 euró 95 eurócenten áll jelenleg, tehát ennyit kell adni 1 megawatt energiáért július végi szállítással.
4: Időjárás jelentés.
8: Általában sok napsütésre számíthatunk, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy helyen az ég is megdönelhet. A szél élénk lesz. Délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Trend FM 94.2. Kultúrában utazó.

0: Tovább robog a szólvonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Charles Colello. Az úriember, akiért George Benson először megy Japánba. És mellette Tatsuro Yamashita csodás instrumentális zenével indult a Soul Sessionból, Évi-ból. Tamás. Sziasztok.
2: Sziasztok.
1: Az első óra végén így kétszer nyomtam space-t, úgyhogy átugrottuk az epicentert. Azt beszéltük itt a technikus kollégákkal, hogy majd a YouTube csatornánkra feltesszük külön, vagy jövő héten lejátsszuk, amikor jön a szezon finálé, úgyhogy nem maradtok le róla, és most is van egy premierünk, de előtte azért beszélgetünk. Hogy vagytok?
3: Hát hiszen tudod, hogy jó lehet a szülőben, itt hát erről volt szó.
1: Néha megkérdezem.
2: Hát ugye, bocsánat. Mondjad. Ne, mondjad.
3: Megy az idő.
2: Ne, nyugodtan mondjad.
3: Nem, hogy ugye az is itt szóba került, hogy egy kicsit más érzés, hogy én azért vagyok rettenetesen boldog, amikor ilyen zenéket lehet hallgatni, és egyáltalán ilyen zenéket valaki ilyen szívvel, lélekkel őriz, és minőségileg nemesnek tart, mert az egy dolog, hogy valaki elmondja, hogy egy bizonyos korból valamilyen aranyérából lemezeket gyűjt, és tart, és van a polcán. És azt mondtam a kollégádnak, talán nem is voltál akkor itt bent, hogy az a fantasztikus benne, hogy tulajdonképpen ezeket beszerezni nagyon nagy lemaradásba vagyok például hozzád képest, tehát elképesztőre nem is tudnék nekiállni összegyűjteni ilyeneket. Módom se lenne rá valószínűleg, de azok a zenei szövetek, amit ebben lehet élvezni és érteni, az egy olyan más dimenzió és egy olyan értékelhető kategória, hogy tehát én még akkor is boldog vagyok, hogyha nincs a birtokomba ez, csak meg tudom hallgatni. Mert egyszerűen olyan tartalommal bíró muzsikák és olyan hangszerelések és olyan szinte tényleg hibátlan hangkép és annak a világnak egy olyan lenyomata, hogy majdnem azt mondom, hogy persze nagyon jó, ha az ember birtokában van ez tárgyi eszközként, de hogy tulajdonképpen nem ez a lényeg számomra. És ez mondjuk boldogság, hogy nem úgy fáj a szívem, hogy jaj, itt sorba ideadtad, és ezt most nem viszem el egy szatyorba, hanem hogy hanem tudnál adni nagyon sok mást, amire viszont nem tudom már ezt mondani a mai világba. Igen. Hogy meghallgatnám YouTube-on.
1: Én meg tudod, azért vagyok nagyon boldog, mert a rádiónak köszönhetően örülök, hogy van egy platform, ahol ezt közre lehet adni. Tehát, hogy nem csak az van, hogy mi összeülünk hárman, és úgy hallgatjuk ezeket, hanem én ezt úgy veszem, hogy most a mi zenei Soul Session nappalimba ülnek még ezeren, százan, tízezeren, és próbáljuk, nem véletlenül mondom, hogy a közízlést formálni, hogy a sok, nem mondom, hogy gagyi, pedig mondhatnám, mostani kiadvány, meg 10 perc alatt a komputer előtt megcsinált zene mellé tudjunk mutatni olyat, ami remélhetőleg fennmarad majd az utókornak.
3: De tudod-e a titkot, hogy miért van ez a silánság? Mitől van az, hogy most egy röpke 50 évet, meg 40-et ugrunk vissza ahhoz, hogy a jó zene megszólaljon? Tisztelet a kivételnek, tehát most Isten ments, hogy bárkit lehet, meg van egy csomó jó stílus, meg egy csomó jó előadó, meg fantasztikus zenészek vannak itthon. De most itt sorba adsz olyat, hogy nincs benne egy kakukk tojás se.
1: Jó, hát te vagy a zenész, neked kell, mert azért jöttetek, hogy ne mondjátok nekem, nem én nektek.
3: Én azt hiszem, a szakmaiságnak van hiánya. Nagyon erősen, sok helyen. Sok helyen ízlésnek is, de ez a kettő összefügg. Tehát én emlékszem azokra az időkre, és most hagyd pillanatra, hagyd lépjek vissza apuhoz, hogy azért abban az időben itt volt egy olyan szakmai brigád a rádióban, akiknek részben feladata is volt, de részben elengedhetetlen volt, hogy egy bizonyos minőség alatt ne kerüljön ki valami.
2: Egyértelmű. Így van.
3: De ez csak egy dolog, tehát az, hogy itt minden egyes zenén és minden egyes zenészen hallod a képzettséget, az ízlésvilágot, a hangszerelés. Hát volt itt olyan lemez, ez divat egyébként, musicaleknél is számtalan, de itt volt, azt hiszem pont a Mergy Josephnél volt, hogy ott föl van tüntetve, hogy egy nótán belül van, vagy négy hangszerelő.
1: Persze.
3: Mert az is divat volt, hogy aki a fúvós szekcióhoz ért, az azt csinálja, de nem úgy, hogy nem beszélnek össze, és akkor összetalálkoznak, és semmi nem stimmel.
1: Ja,
3: tehát azt én mondom, ebben munka van, és nagyon komoly szakmaiság van.
2: Egyébként szerintem van még egy nagyon fontos dolog. Szóval ezek volt szerencsém egyszer Amerikába járni, és az egy olyan különleges élmény volt, az egész a levegő is más, minden más volt, és annyira elengedtem magam, és annyira tágnak éreztem a világot ott, és ezt itthon például sose éreztem még.
1: De jó fogalmaztál, ez, hogy tágnak érezted a világot, ez szépen van megfogalmazva.
2: És tulajdonképpen ez jellemző a zenére is, és ez, amit most hallgatunk, ez is egy ilyen széles zene, ez nem egy besűrített, és például arra is gondolok itt, hogy nagyon sokszor azért tud nem annyira jó lenni például, hiszen túl sok benne a hang. És ebben nem sok a hang, ebben pontosan annyi hang van, amennyi hangra szükség van. Tehát, és ez megint ugyanaz,

0: Az, hogy az ízlés kérdése, hogy ezt nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy az ízlések és pofonok különbözőek. Ha ezt el tudnánk fogadni, akkor bátran mindenki csinálna olyan, tehát nincs ez a felülbírálom, megmondom, itt mi mindent megmondunk, mi mindent le...
1: Jobban
0: igen,
1: tudunk,
0: mindenki igen. Mindent folyton jobban tud, és mindenki igen. Felülír mindent, hogy te mit csináltál rosszul, és miért úgy csináltad. Miközben ő egyébként nem csinált semmit, azzal foglalkozik, hogy te mit csináltál, meg te mit csináltál.
2: Ja.
1: Még ennek, bocsánat, az az eredménye, hogy sokkal görcsösebbek is vagyunk. És ez odakint azért ennyire nem, tehát ez nem jellemző. Tehát ők beleengedik magukat, és elhiszik azt, hogy jó is lesz, és tényleg jó lesz.
2: Leroy Hudsonnal megyünk tovább, nagyon jó lesz Leroy Hudson. Lucky Fellow, az eredeti 1975, ugye az úriember egy nagyon kedves másik angol lemezgyűjtőnek köszönhetően 7 olyan kislemez sorozattal jön elő, amely dalok a 70-es években nem lettek kiadva, vagy jogi dolgok, vagy pénzhiány, vagy bármi egyéb ok véget. Aztán szerencsére jött olyan támogató, jött olyan lelkes lemezgyűjtő, aki segített abban, hogy a Leroy Hudson dalok erőkerüljenek, amiket még sosem lehetett hallani. Az 1975-ös Lucky Fellow-nak egy olyan 94-es verziója, amit maga Leroy Hudson készített, úgy volt, hogy lesz egy válogatás album is, majd rákerül, de aztán sosem jelent meg, úgyhogy ezzel a Lucky Fellow-val megyünk tovább, és aztán Galaxy, You and Me, egy igazi fehérbőrű csoda utána.

0: Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ki volt a legnagyobb hatással rád zenészként?
2: Ella Fitzgerald. Az egészen biztos. Meg ő volt az, aki a jazz irányába gyakorlatilag meghallottam a How High the Moon-t, amit apu kazettán adott oda nekem anno, amikor még nem is tudtam, hogy mi lesz az én irányom az életben. Akkor még klasszikus énekbe gondolkodtam, meg színész mesterségben. De egyik se volt az én utam. Hál' Istennek egyik helyre se vettek föl. És akkor kaptam aputól ezt a kazettát, ezt tanuljam meg, és akkor a Stúdió 11 kísért, és egy karácsonyi műsoron kellett elénekelnem. És az nagyon nagy hatással volt rám, az volt az, ami ilyen bum hatás, hogy Jézusom, hát én ezt kell, hogy csináljam. És utána pár hónapra rá volt a felvételi, a Zeneakadémiára elmentem felvételizni, és fölvettek. De úgy vettek föl, hogy tulajdonképpen a jazzről valami keveset tudtam, az improvizációról inkább semmit, de hál' Istennek, tehát én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok, úgyhogy jó, hogy így alakult.
1: Amikor azért említetted a színészkedést, mindketten szinkron színészkedtek, ha jól tudom, és itt beszélgettük a műsor előtt, Tomi, azért légy szíves a Donald Kacsás történetet.
3: Az csak egy kis kitérő.
1: Egy 30 éves.
3: Hosszú kitérő, igen. Kérdezted, és elkezdtem gondolkozni, ki volt hatással, és akartam mondani viccből, hogy rám a Horowitz meg a Richter, ugye én abszolút klasszikus szinten értem az életemet, tehát ez a szinkron, ez ment gyerekkorom óta párhuzamosan, és a mai napig tart, és a mai napig most már persze más vonalon, a zenei vonalon nagyon sok jó munkám van, és azt tényleg szeretem, mert az valahogy úgy egybevágott ezek a zenei rendezői dolgok, a gyerekkorommal és a zenei pályafutásommal, de hogy nálam egy ilyen mindenevés kezdődött, tehát nekem annyira a színház volt, ugye én az apanapokon, ezt az elején meséltem, hogy elvettem, én folyton a színházban voltam, tehát vagy a stúdióban voltam, vagy a színházban. Ott tudtam apuval együtt lenni. És ez nem volt, tehát nem volt egy kijelölt életút. A zene az kijelölt volt a szüleim révén, ott voltak balhék is minden gyereknél, hogy most nincs kedved gyakorolni, vagy van kedved, vagy nem tudom, abba hagyod, nem hagyod, soha nem akartam abba hagyni, de és tulajdonképpen én egyszerűen csak így átalakultam. Tehát nekem a klasszikus rész, nagyon komolyan mentem a klasszikus irányba, és a mai napig, hogyha van valami olyan komolyabb feladat, vagy tennivaló, vagy kamarázás, akkor nem ijedek meg tőle, sőt, nagyon örömmel csinálom, de engem valahogy ez elragadott magával. Tehát az a világ, ami a színházban is, zeneileg is kialakult az elmúlt 40-50 évben, mert az is nagyon átalakult, meg az, hogy ez az egész jazz vonal, hát azért lássuk be, hogy ugye itt volt egy kis döbbenet, amikor találkoztunk 6 óra előtt, és mondtad, hogy na majd akkor fölrakok nektek 70 meg 80-as évek, és akkor majd arról beszélgetünk. Mondom, jó, én pont voltam ekkora, és itt nálunk ez nem volt. Tehát nem volt, egyszerűen nem. Tehát sokkal később tudott
1: róla
3: a bőr alá bekúszni az a világ, ez a, és amiket most hallgatunk, az is, hát már vén vagyok. Érted? És most mondom azt, hogy halálboldog vagyok, hogy a 70-es évekről tudok valamit.
1: Jó, de én meg nagyon jól tudtam, hogy együtt fogunk így lemezeket hallgatni, meghallgatjuk ezeket a dalokat, és órákig tudnánk beszélgetni,
3: mert tudnánk,
1: lélegnyitó, ott annyi minden történik, tudom már tapasztalatból, hogy ettől én nem tartottam, hogy majd így kell ülnünk, és akkor majd mindjárt kitalálok egy kérdést.
3: Ja, nem is az, csak hogy hát ugye ma kérdezett, hogy tehát, hogy ugye azért nagyon távol áll, tehát én azért még jócskán a kommunizmusba, abban a reményben, hogy majd az megszűnik, abban voltam kisdobos, meg úttörő, meg nem tudom,
1: én
3: és
1: is
3: várom a jó világot azóta is, azért hál' Istennek eljött nagyrészt, de tényleg, na most ez vicc volt csak, de hogy nagyon lassan alakulunk. Tehát.
1: Még egy karmestert megengedsz?
3: Ha, micsoda?
1: Oké, okay, Charles Willnek hívják az úriembert, ő az én nagy kedvencem, hogyha karmesterekről van szó, mert csinált két csodálatos lemest, mutatnék egy dalt nektek, utána meg egy Melba Moore-t, és utána még Peebo Brysonról fogunk emlékezni, úgyhogy Charles Will, Happy in the Man.

0: Hi, my name is Jerry Barnes, bass player from Chic, and this is the Soul Session.
1: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 12:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a legfrissebb hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. Egyszerre 3 vulkán tört ki Indonéziában, a Dukono, az Ibu és a Levotóbi tűzhányó Kelet-Indonéziában szinte egy időben lépett működésbe ma reggel, több száz méter magas hamuoszlopot lövelve a levegőbe. A hatóságok a Levotóbinál továbbra is érvényben tartják a harmadfokú, vagyis a második legmagasabb riasztást, míg az Ibu és a Dukono környékén maradt a másodfokú figyelmeztetés. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni megállapodás aláírásán. Így értesült a Reuters. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légi csapásokat. Az egyeztetésekben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad. Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képzése, ezt közölte az Oktatás és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit arról írt, hogy megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Mindezt azzal indokolta, hogy ezek nincsenek a megfelelő szakmai, megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy befejezzék a képzést. Kezdetét vette az El Niño, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. Az éghajlati jelenség a csendes óceán trópusi részén fejlődött ki. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekord melegekkel járhat még jövőre is. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal akkor nyilvánítja ki a kezdetét, ha a csendes óceán egyenlítői területein tartósan fél Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Erős El Niño-ról 1,5 Celsius fokkal, nagyon erősről pedig 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. Az előrejelzések szerint az idei év végéig azonban több mint 3 Celsius fokkal az átlagos felé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új szintet elérve. Az átlagosnál melegebb időjárás mellett ez számos régióban vezethet súlyos aszályok és erdőtüzek kialakulásához.
1: Tőzsdehírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os pluszban, 135.246 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL továbbra is mínuszban, 2,2%-kal, a 3844 forinton, az OTP 3,3%-kal emelkedik föl 42.250 forintra, a Richter 1,4%-ot megy fölfelé 11.820 forintra, és a Magyar Telekom is erősödik 1,7%-kal 2736 forintra. A nyugat-európai bőrzéken is jó a hangulat, pozitív mutatókat látni. A londoni FTSE 1%-ot erősödik, a frankfurti DAX index 1,7%-ot, a párizsi CAC-on 1,8%-kal megy fölfelé, Milánó 1,9%, a Madrid IBEX pedig 2,2%-ot erősödik. A bankközi deviza piacon 1 euróért 352 forintot kell adni, 1 svájci frankért 382 forintot, 1 amerikai dollárért 304 forintot kérnek, 1 angol fontért pedig 408 forintot. Egyébként az euró-forint árfolyam, ez a 352, ez egy mondhatni álomhatár, hiszen 4,5 éve 2021 ősze óta nem volt ilyen jó a forint az euróval szemben. Nézzünk egy pillantást az olajárakra. Azok most valamivel feljebb jöttek, pár centtel, talán egy dollárral. A Brent típusú kőolaj 87 dolláron jelenleg, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 84 dollár 40 centen hordonként. A holland tőzsdén jegyzett gázára továbbra is 7%-os mínuszban, 45 euró 95 euró centen július végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik a napsütéses idő, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet, a szél pedig élénk lesz. Délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Én a mai napon ezekkel a hírekkel búcsúzom Önöktől, de ne menjenek sehova, hiszen folytatódik a Soul Session, és egy órakor friss hírekkel várja Önöket M. Szűcs Péter. További jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: tovább robog a Soul vonat. Ez a Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: És Bolba Tamás és Bolba Évi. Nem csak én, hárman vagyunk. Nagyon rég voltunk hárman. De milyen jó, hogy hárman vagyunk. Gyertek többet. Na, hát... Még mondtad itt a dal közben, hogy mindenképpen szeretnél hozzáfűzni valamit a Karmester kiadványhoz, Charles Will.
2: Tulajdonképpen nem a magához a Karmester kiadványhoz, hanem hogy nézd meg, hogy hányszor fölmerül a mai másfél óra folyamán is az a fajta rendszer, és az a fajta kidolgozottság és szakmaiság, hogy hol tudsz most mondani itthon egy olyan lemezt, ahol egy szakembert megkértek, nagyon, tehát van, biztos van egy-kettő, és vannak, mondom,
1: tudunk jazz
2: vonalon nagyon-nagyon komoly produkciókat, nagyon komoly csapatokat, akik tényleg életüket, vérüket adják egy dologért, de hogy olyan szörnyen, és nem tudok tényleg jó szót rámondani, egy ilyen kirakat zenélés történik, kirakat emberek, eredeti attitűd nélkül, eredeti gondolat nélkül, és hát ilyenfajta hozzáállás és zenei megfontolás nélkül, mondom, tisztelet a kivételnek, de hogy mi, tehát miért vagyunk ennyire csórók? Mert az oké, hogy ehhez kell pénz. Tehát kell annyi pénz, hogy ezek a zenészek leüljenek, összejöjjenek, egy jó stúdióba ezt föl lehessen venni. De hogy ezt nem jut az én fejembe, hogy tényleg ennyire csórók vagyunk, hogy nem tudunk idáig eljutni?
1: Annál szerintem spúrabbak vagyunk, mint amilyen csórók. Szerintem sokan megtehetnék, hogy sokkal igényesebb kiadványokkal jöjjenek elő, és most mindegy, hogy akár a formátum, a hogy néz ki, mind van, vagy hogy hányan zenélnek rajta, mi az, ami élő, mi az, ami számítógépről jön. Szerintem ebben van az is, hogy nem tudom, több maradjon a zsebbe. Én ezt gondolom.
3: De miért nincs rá igény?
2: Oké, kicsi a piac, én értem, mindig ez a, mindenben ez a háború, meg ez a visszajelzés, hogy na jó, hát kicsi a piac. És ugye mivel kezdtük másfél órája, hogy egy csoda vagy, hogy ezeket az értékeket te most itt szórod, és ez a rádió támogatja. De hogy valójában még mindig egy szűkebb réteg az, aki ezeket értékeli.
1: Persze.
2: Elcsíptem egy mondatodat egy pár perccel ezelőtt, mikor mondtad a rádióhallgatóknak, hogy szoktátok a bemondást mondani, egy érték...
1: A közízlésformálás,
2: de hogy ne keressetek slágert, jó igen. Zene szól.
1: Hangulat van, sláger nincs.
2: Igen, ez is fura, tehát a kettő együtt azért működik, nekem ez mind sláger.
1: Nekem is,
2: mert,
1: csak itt
2: mert
1: most
2: abszolút ebben... populáris zenék, tehát egyik sem olyan nyakatekert, hogy ne lehetne mondjuk sláger, csak tudjuk, hogy te mit értettél ez alatt, hogy a sláger, csak ez is ugye már egy kérdés, hogy már szinte degradáló az, hogyha azt mondod sláger, mert akkor már nem.
1: Emlékszem, tudod, Tomi, amikor elkezdtem rádiózni, akkor elkezdtek kiokítani, és elmondták, hogy a műsor közkedvelt legyen, hogy populáris legyen, három dalonként tegyél be egy ismertet, meg játssz egy Cool and the Gang-et, de mondom, akkor az nem én vagyok, ahhoz én nem kellek. Én játszom most 10 évig olyat, hogy sose hallottatok róla. Azt nagyon szívesen csinálom. Úgyhogy, és most már annak örülök, hogy nagyon sokan vannak, akik olyan neveket, akiket újként hoztam be, ismernek, szeretnek, kérnek, utána néznek, tehát hogy azért ennek lett egy komoly követőtábor, hál' Istennek. Örülök, hogyha rákattantok ti is.
2: Csak hogy látod, annyira fejlődik, elképesztő a mostani zenei technika. A zenei megvalósítások tárháza az elképesztő, hogy miket lehet, milyen pluginokat, milyen programokat, milyen hangszereket. Másfél órája, 20 éve megy ez az adás, nem tudom. Tehát ezekben nincs, egy se, nem olyan, nem az. Ebben zene van, muzsika, emberek vannak, szíve van, lelke van, tehetsége van. Nem, nincs megtyúnolva, nem az van, hogy jó, vagy csináld meg, majd oda húzod úgy is. Mert az más, ha te elénekled a helyére.
1: Amen.
2: Az más honnan jön.
1: Abszolút. Peebo Bryson-nal megyünk tovább. Sajnos ő sincs már köztünk, a héten elhunyt. Az 1978-as és a 82-es a Thriller és az Off the Wall LP-hez Gene Card mesélte, hogy Michael Jackson azt kérte Quincy Jones-tól, hogy amikor lassú dal van, Peebo Bryson hallgassa meg, hogy jó-e az ének. Az az úriember, Quincy Jones mondta, akinek kitalálták a lassú dalokat, akinek a hangja tényleg az egyik legszólosabb hang a világon. Függetlenül attól, hogy nem balladát hoztam a mai alkalommal, balladákat, hanem válogattam, nagyon nehéz dolgom volt bármelyik lemezről leszűrni egy dalt, de remélem tetszeni fog. Hármat is játszunk egymás után ebben a blogban. Peebo Brysonra emlékezünk, az egyik nagy személyes kedvencünk.

0: Mondtad nekem itt, Tamás, most az előző dal előtt talán, hogy azért még a japánon kívül nem sok fehérbőrű előadót adtam oda, vagy lemezt.
1: Hát, mert tudjuk, hogy honnan jön a vér.
0: Na hát, akkor most egy pici csavarral, tehát Rod Temperton, akinek rengeteget köszönhet Michael Jackson, egy fantasztikus szerző, egy angol, fehérbőrű úriember, aki hát a Thrillert, majdnem mindent ő írt, ami nagyon fontos, mellette a Heat zenekarnak volt a vezetője. Ugye amikor megírta a Lady in My Life-ot a Thrillerre, nagyon érdekes, akkor volt egy kikötése, hogy legalább még van két olyan ember, akinek mindenképpen szeretné odaadni a dalt, hogy később a Thrillerem megjelenés után elénekelje. Az egyik az a Lou Rose, aki ugyancsak a Philadelphia Records nagyágyúja volt, és Dexter Vezzel kapcsán lehet, hogy szóba hoztam, és aztán a 84-es lemezbe egy teljesen másik verzióba, egy teljesen más értelmezésben, más világban, amit Lou Rose képviselt, tudjuk, és a Soul Session hallgatók imádják, elénekelte ő is a Lady in My Life-ot Rod Tempertontól. Aztán pedig nagyon sokan szeretitek, meg sokszor elmondtam, meg sokan a műsor miatt ismeritek, az elmúlt 15 év szerintem legtehetségesebb formációja egy angol zenekar, a Young Gun Silver Fox, egy olyan dal, a Moonshine, amit Rod Temperton írt még közösen Andy Pletzel, láttuk élőbe is, küldjük mindenkinek, aki nagyon szereti. Szóval Lou Rose Lady in My Life, az eredeti Michael Jackson Rod Temperton tollából, és aztán Young Gun Silver Fox Moonshine, ahol a szerző ugyanúgy Rod Temperton.

0: Pervers módon a legjobb rész előtt vettem le a dalt, csak hogy majd rákeressetek és úgy hallgassátok meg. Bolba Évi, Bolba Tamás és Bogyó Tomi. Köszöntünk mindenkit szeretettel. Egyetlen egy dalunk maradt. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok.
1: Hát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Hát én nagyon örülök az Évinek is, hogy egyáltalán téged megismerhettelek, mert nem ismertük egymást.
0: Meg ugye a műsor elején beszéltük, hogy nagyon rég voltatok azért így együtt, hogy
1: igen.
0: Bármilyen média felületen megjelenjetek, úgyhogy nagyon megtisztelő nekem, hogy most együtt hallgathattunk zenét.
2: Mi köszönjük nagyon a meghívást.
0: Hát egyetlen egy dal maradt, Jones Girls, Night Over Egypt. Csak azért tettem ide, mert ahogy említettem nektek műsor előtt, két hetente van Londonban is Soul Session, megkerestek a Soul City Radiótól, hogy annyira különleges dolgokat játszik a Soul Session, hogy szeretnék, ha ez menne Londonba is. Egy ideig ment, aztán utána az egyéb munkák miatt megállt, most hál' Istennek újra van, és ott ugye azt szoktam csinálni, hogy egy olyan műsort csinálok, amit én szerkeztek, és mennek a dalok, és egy olyat a nyelv miatt, amikor meghívom a zenész ismerősöket Amerikából, és back-to-back jelleggel egy dal tőlem megy, egy dal pedig a zenésztől, és a következő vendégem a Jones Girls egyik tagja, Shirley Jones lesz, aki ugye ráadásul a nemrégiben elhult P. Bob Bryson egyik legjobb barátja volt, úgyhogy rengeteget fogunk mesélni, beszélgetni P. Bob Brysonról, a Philadelphia Recordsról. Játszunk egy olyan Jones Girls dalt, ami még nem jelent meg soha sehol. A hölgy elővette valami, nem tudom milyen mestertépet. Most a fia segít, hogy digitalizálják, hogy lejátsza a Soul Session, szóval lesz Londonban is extra a Soul Session-ön keresztül. Még egyszer köszi Tomi, hogy jöttetek, küldöm, amit megígértem, küld, amit megígértél.
2: Elképesztő vagy, kérlek tartsd meg ezt a színvonalat, és
0: jöttök legközelebb is.
2: Hát,
0: bármikor jöttök.
2: Most megyünk, ugye, mert egy óra múlva most megyünk hozzád, ugye ezt megnézzük azt a kis könyvtárat, amit ebben maradtunk.
0: Hát most nehogy úgy búcsózzál, mint a soha többet nem jönnétek, mert megsértődöm. Hölgyek, urak, jövő héten évadzáró Soul Session, Takács Nikolasszal jövünk majd, aztán pedig vasárnap a Nexon Dunakeszi teniszklubba, a teniszklubomba Soul Session piknik, meg vagytok hívva, Zolbert, mert pizzát kezdett sütni, teljesen belebolondult a nápolyi pizzába, úgyhogy jön, ő süti a pizzát, három olyan dalt játszom, ami a következő évadban sem lesz. Tehát három olyan csodába jövök csak azoknak, akik ott lesznek, elmesélem, honnan van a lemez, mi a története, élvezni fogjátok a sztorit, szóval az étel, a pia, a zene miatt érdemes lesz jönni, jövő héten meg szezonzáró Soul Session egy óriás meglepetéssel, nem akárki fog bejelentkezni adásba, Tomiéknak elmondom most így műsoron kívül, de ti nem tudjátok meg, csak a jövő héten velem
2: de
0: tartotok.
2: De fognak utálni minket.
1: Jaj.
0: Jones Girls, Nights Over Egypt búcsúzik a mai alkalomra a Soul Session.

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, sem mint tartós fordulat. Az ING vezető elemzője szerint az éves 2,6 és havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és a választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Virovácz Pétert hallják.
3: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikkcakkozás, miközben, hát hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
2: Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésekre tekintettel rendelte el. Ugye reggel beszámoltunk róla, hogy az M1-es autópályán először egy baleset történt, amiben egy teherautó sofőrje vesztette életét, vagy nem sokkal később egy másik kis teherautó, egészen pontosan egy kis busz ütközött össze egy munkagéppel, és abban 9-en utaztak, ebből 7 ember vesztette életét, 2 embert sérülésekkel vittek kórházba. Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képzése, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit arról írt, hogy megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is. Mindezt azzal indokolta, hogy ezek nincsenek megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják azt, hogy be tudják fejezni a képzésüket.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 1,3%-kal ment feljebb, 135.283 ponton az index, a forgalom pedig átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,4%-os mínuszban 3.836 forinton áll. Az OTP 3,3%-kal hasít 42.240 forinton, a Richter 1,9%-kal realizik 11.870 forinton, a Telekom pedig 1,6%-os pluszban 2.734 forinton. A Forage-t tovább ütik 5% fölötti mínuszban 1.899 forinton áll. A forint egyébként erősödött reggelhez képest, 1 euróért 352 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 304 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 382 forint 90 fillért kérnek. Európában is mindenütt pozitív a szaldó, London 1,1-del, a DAX Index 1,6%-kal van feljebb, Párizs 1,8, az olasz tőzsde 1,9%-kal ment feljebb. A spanyol index 2,2%-kal tudott emelkedni. Ázsiában még ennél is jobb volt a hangulat. A japán tőzsde 2,9, Hongkong 1,7, Shanghai 1,2, India ugyancsak 1,2%-os pluszban zárták a napot. Az dél-koreai tőzsde 5,3%-os pluszban zárt, Szingapur 3%-kal ment feljebb. Az olajárak arra a hírre, hogy talán hétvégén most már valóban aláírják a megállapodást, már mint Irán és az Egyesült Államok. Az olajárak szépen elindultak lefelé, szemmel látható mértékben. Mindkét olajfajta edzésre több mint 3,2%-kal csökkent. Az észak-amerikai könnyűolaja véti $84.80, a Brent $87.50 alatt. Az arany 3% körüli pluszban $4,234 ér egy uncia arany. A többi fémára ennél izmosabb emelkedést produkált, a pallárium 5,2, a platina 3,5, az ezüst 5%-kal került többe, a rész pedig majd 2%-kal. A mezőgazdasági termelői árak többsége esik, igaz nem nagy mértékben, ezek pár centes mínuszok, 0,5%-kal olcsóbb a cukor és 0,5%-kal olcsóbb a búza. Egyébként a gyapot 6 tizeddel, a kávé 4 tized százalékkal került többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 6,3%-os mínusz mutat, 46 euró 50 eurócent fölött áll július végi szállítással. Két halálos áldozata is van Afganisztánban a nőkre kényszerített öltözködési szabályok elleni tüntetésnek. Emellett több mint 20 sebesültje van a héten Herát városában lezajlott demonstrációnak. A keddi tiltakozás során több mint 30 nőt őrizetbe vettek, jól lehet néhányukat később elengedték. Az ENSZ egyik szóvivője felszólította a kabuli vezetést, tartózkodjon a békés tüntetések elleni fellépéstől, illetve biztosítson minden afgán számára elérhető oktatást és egészségügyi ellátást. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai iráni béke megállapodás aláírásán. Így értesült a Reuters. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésben már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, így kalkulál a Greenpeace. Ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. A szervezet a számításakor csak tonnánként 50 euróval kalkulált az ártalmatlanításért, ami az aszbeszt botrán kirobbanása előtti ár fele. Ezt az alacsony árat csak akkor lehet elérni, ha gyorsan új, biztonságos hulladéklerakókat alakítanak ki, például a bezárt kőbányákban. Az Apple idei fejlesztői eseményén a mesterséges intelligencia került a középpontba. A tervek szerint az új Siri már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférést a felhasználói saját adataihoz, üzenetekhez, naptárakhoz, fotókhoz és dokumentumokhoz is. Az AI szkeptikusok aggódhatnak az adatszivárgások miatt, ugyanakkor az Apple Pay alapítója szerint a privát vállalat rendszere miatt ezzel nincs gond. Joe Rittert hallják.
4: A Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a private cloud computot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik, és azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t.
2: Több százan próbáltak meg jegy nélkül bejutni a tegnapi VB nyitó mérkőzésre Mexikóban, számolt be a The Guardian. A tömegből kivált egy 200 fős kapusznis csoport, amelynek tagjai téglákkal és molofoktok koktélokkal dobáltak a rendőröket, akik közül többen megsérültek. Bár a stadion több mint 3 kilométeres sugarában voltak útlezárások, legalább 5 különböző tüntetőcsoport gyűlt össze a környéken. A rendőrség visszaszorította az erőszakos támadókat, több tucat résztvevőt letartóztattak. Az összecsapások ellenére a közönség döntő többsége gond nélkül bejutott a stadionba. Mexikó városban több tüntetés is volt az elmúlt napokban, tanárok ezrei vonultak jobb bérekért, miközben más csoportok pedig azt sérelmezték, hogy a város a VB-re és a turistákra költ, nem pedig a helyi társadalmi problémákra.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses idő, a keleti országrészben helyenként eső is előfordulhat, olyankor pedig a szél megélénkül, egyébként is élénk marad. A hőmérséklet most 20 és 24 fok között alakul, este 11 és 18 fok közé hűl majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A kenus Juhász István és a kajakos kőhalmi Emese is sikerrel vette a középutamot, így bejutottak a döntőbe az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon. Ma lesz még magyar érdekeltség, Varga Ádám K1 500 méteren, Újfalvi Laura Csikó Zsóka, illetve a Kurusz Levente Bodor Bence Dó pedig K2 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe. Nagyon közel a megegyezés a Real Madrid labdarúgó csapata és Bernardo Silva között, erről számolt be a játékos felfigyelő Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a portugál játékos 2+1 éves kontraktusban egyezett meg a királyi klubbal. A tervek szerint az érkezését még a portugál válogatott első VB meccse június 17-e előtt bejelentik. José Mourinho érkezése után felgyorsulhatnak az események a klubnál. A Liverpooltól távozó belső védő Ibrahima Konaté és az olasz Interben futballozó jobbhátvéd Denzel Dumfries is igen valószínű, hogy Madridban folytatja pályafutását. Az ukrán-magyar kettős állampolgárság Alexander Piscsúr távozott a bajnoki címvédő Győre labdarúgó csapatától, és a spanyol másodosztályú Gironához igazolt. Az átigazolás díja a bónuszokkal együtt elérhető az 1,1 millió eurót. A tavaly nyáron Gyirmótról szerződtetett 204 cm magas csatár karaktere a teljes szezonban meghatározó, és a magyar élvonalban különleges taktikai eszköz volt. Az Eto FC színében végül 36 mérkőzésen 5 gólt szerzett.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 11 perc. Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet sem, mint tartós fordulat. Az ING vezető elemzője szerint az éves mintegy 3 és a havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Az infrastruktúra fejlesztések és a nagyobb elszámolások továbbra is jelentősen mozgatják a havi adatokat, miközben az ágazat alaptrendje az elmúlt években inkább lefelé tartott. Lakossági oldalon az Otthonstart program adhat némi lendületet a felújításoknak és lakásépítéseknek, de ez önmagában kevés a tartós fordulathoz. Az uniós források érdemi hatása pedig inkább csak 2027-ben jelenhetnek meg az építőiparban. Addig továbbra is hullámzó teljesítmény várható. Virovácz Pétert Kecső Rihárd faggatta.
5: Ez fordulat, vagy egy pillanatnyi egyszerű felpattanás szerinted?
3: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
5: Mitől tudott így ekkorát nőni márciushoz képest az építőipar? Mennyi ebben a szezonális hatás, és mennyi ebben a valódi keresletnövekedés vajon?
3: A szezonális hatás kapcsán azt érdemes megemlíteni, hogy azért az év eleje az eléggé nehézkesen indult az építőipar számára, hát amikor rekord meg extrém hidegek vannak, és óriási hót, akkor egyébként az építőipar az csúszásba kerül, és valószínűleg még az áprilisi teljesítményben is benne foglaltatik ez a fajta kedvezőtlen időjárás okozta korrekció, ez lett tehát az egyik hatás. A másik pedig, amire érdemes felhívni a figyelmet, az az, hogy hát most már elég sok minta, meg időpont áll erre rendelkezésre. Hát az a tapasztalat, hogy a választások hónapjában 4 évente ilyenkor

0: májusban, hogy érkezik-e ennek a korrekció. Én azt gondolom, hogy igen, mert közben azért azt kell mondjuk, hogy az alapvető építőipari folyamatokban olyan óriási nagy változás nincsen. Vannak nagy projektek, amelyek még mindig zajlanak, főleg ugye infrastruktúra fejlesztés, akár hogyha gondolunk itt az autópálya felújításokra például, ami óriási tételt jelent. Közben a nagy feldolgozóipari projektek szépen letárulnak, kifutnak, és hát itt a lakóingatlan esetében egyelőre valamiféle felfutás látszódik talán, de ez önmagában kevés ahhoz, hogy egy tartós növekvős trendet biztosítson a magyar építőipar számára.
1: Hol látunk itt bővülést, vagy esetleg visszaesést? Van-e itt valami kiemelkedő ágazat, ami jól teljesített?
0: Nyilvánvalóan azt láthatjuk, hogy az infrastruktúra fejlesztések azok időről időre meg tudnak ugrani, ez megint csak elszámolás technikai kérdés. Ugye éppen mikor fejeződik be mondjuk egy nagy autópálya szakasznak a felújítása, egy felüljáró felújítás és hasonló, de ezeknek az elszámolása nagyban meg tudja ugrasztani most ezeket az építőipari adatokat, már csak annál is inkább, mert az uniós források hiánya az bizony érződik, és az állami beruházások másik oldala, ami nem ilyen infrastruktúrális jellegű dolog, hát ott azért hiányzik az impulzus, tehát innentől kezdve egy-egy ilyen klasszikus, egyéb építménynek számító építőipari teljesítmény az nagyon meg tudja dobni egy-egy hónapban az építőiparnak a teljesítményét. Igazándiból ez történik most is. Aztán majd meglátjuk, hogyha sikerül az uniós forrásokat hazahozni, akkor az mennyiben tudja majd élénkíteni az építőipar kilátásait, de azért azt fontos elmondani, hogy főleg az RRF pénzek, tehát a helyreállítási alap pénzeinek kapcsán ez nem úgy fog kinézni, hogy beérkezik az uniós forrás, és abból egyből reálgazdasági hatás lesz, hiszen itt sok esetben mi arról beszélünk, hogy effektíve már befejeződött projekteket lehet majd elszámolni, legyen szó akár bármiféle ilyen fizikai fejlesztéssel kapcsolatos dologról, vagy egyéb bármi másról. Itt igazán hogy az, ami 2027 környékén kell majd abban gondolkoznunk, hogy talán itt az uniós források meg tudják dobni az építőipar teljesítményét, és addigra már talán elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre a magyar gazdaság állapotáról, hogy vajon tényleg tartósan kijöttünk-e a gödörből, ez javíthatná annyira az üzleti bizalmat, hogy a vállalatok főleg a feldolgozóiparban elkezdenek hatékonyságjavításba fogni, és akkor az különböző megrendeléseket biztosíthat akár az építőipar számára is mindenféle fejlesztések, vagy akár új beruházások kapcsán.
1: A lakossági oldalról mi volt itt a fő húzóerő?
0: Én azt gondolom, hogy egyértelműen az Otthonstart program az, ami meghúzódik itt a felfelé húzó erő kapcsán. Nyilvánvalóan elindultak fejlesztési programok, beindultak felújítások, ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét erre az ágazatra, de mondom, önmagában sajnos ez összességében kis területét képviseli az építőiparnak, pláne amikor ilyen gigaprojektekről beszélünk, mondjuk az M1-es autópálya kiszélesítése, úgyhogy ebből a szempontból nincs új a nap alatt, van néhány projekt, de hát azt hosszú-hosszú évek óta, sőt, évtizedek óta mondjuk, hogy azért az építőipar aranyéveiben azért ennél sokkal-sokkal több lakóingatlan lakás épült, és hát ettől nagyon-nagyon messze vagyunk most itt 2026-ban, úgyhogy lenne még itt bőven potenciál arra, hogy a lakóingatlan állományt hát beléptessük, fogalmazzunk így a 21. században végre.
1: Mi várható az elkövetkezendő hónapokban? Kiváltképpen érdekes azért az uniós forrásoknak is a felhasználása ilyen szempontból.
0: Az uniós források felhasználása szerintem rövid távon nem gyakorol majd érdemi felhajtóhatást az építőiparra. Ennek itt legelső sorban szerintem 2027-ben lesz majd hatása. Még akkor is, hogyha jönnek az uniós források, azért fel kell tenni egy teljesen új rendszert, ahol döntenek majd a projektek sorsáról. Ezek átfutási ideje mindenképpen hosszadalmas, és aztán majd meglátjuk, hogy az új közbeszerzések kapcsán is hogyan fog kinézni a rendszer, úgyhogy én itt azzal számolnék, hogy ez az idejében nem segít az építőipar. Ahogy azt is látjuk, hogy az új kormány azért nem fukarkodik azzal, hogyha valamilyen beruházást le kell állítani, mert mondjuk valamiféle túlárazást vagy problémát talál, gondoljunk itt ugye a Mohácsi ügyre, és szerintem lesz itt még hasonló olyan építőipari projekt, amely gyakorlatilag 3 másodpercen belül leállításra kerülhet. Ez nyilvánvalóan megint csak rövid távon egy ilyen stop-and-go ciklust ad az építőiparnak, tehát könnyen lehet, hogy a következő hónapokban inkább valamiféle lejtmenetet látunk, és majd az év vége felé, de leginkább 2027-ben indulhatnak be olyan folyamatok, ami az építőipart végre egy tartósan fenntartható növekvő pályára állítja.
2: Az ING vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották az elmúlt percekben. fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?

0: Hát a BUX fölfelé 1,4%-kal 135.400 ponton, a forgalom pedig közelíti a 10,5 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével emelkednek, a MOL 2,3%-kal gyengélkedik 3840 forinton, az OTP 3,2%-os pluszban 42.190 forinton, a Richter 2,2%-kal 11.900 forinton, a Telekom 1,6%-kal drágult 2734 forintra. A Forage-t ütötték délelőtt, ütik most is, de csak 3,1%-kal 1938 forinton. Ha már forint, akkor tovább erősödött, 352 forint 40 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 382 forint 40 fillért kérnek. Európában is mindenütt pluszokat látunk, igaz eltérő mértékűeket. A spanyol index például 2,2%-kal van feljebb, az olasz tőzsde 1,9-el, a DAX index 1,6-tal, a londoni tőzsde 1,1%-kal, és a spanyol 1,9%-kal kerül többe. Az olajárak azok 3,5%-kal lejjebb jöttek, 84 dollár 50 centhez közelít az észak-amerikai kőolaj VT jegyzésára, a Brent pedig 87 dollár 20 centhez. Mindenki bízik benne, hogy most végre komolyan aláírják azt a megállapodást Irak és Irán között, ami a hormozi szorost is megnyitná. Az arany 2,7%-kal feljebb ment, 4227 dolláron áll. Egyébként a többi fémára ennél is jobban meglódult, hiszen a palládium 5,1, a platina 3,4, az ezüst 4,8, a réz 1,8%-kal került többe. A mezőgazdasági termelői árak közül a kávé és a gyapot 5-6%-kal drágult, a búza 6%-kal, a kukorica 0,5%-kal és a cukor is 6%-kal lett olcsóbb. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 6,4%-os mínuszban 46 euró 50 euró centen áll, mégpedig július végi szállítással. Ma mindenki a SpaceX IPO-jára, vagyis tőzsdére lépésére figyel az Egyesült Államokban. Elképesztő mértékű túljegyzés közepette indul a parketre. Kérdés, hogyan zár majd az első napon? Erről a Reggeli Monitor című műsorban beszélgettem János Zsolt független pénzpiaci szakértővel. Volt már olyan, például a Facebook anyacégének, a Metának a tőzsdei bevezetésekor, hogy az első nap a felére esett a papír értéke, utána nyilván korrigált pár nappal később is hatalmas siker lett. János Zsolt szerint, ha ez történne, sem lenne dráma, de inkább az a valószínű, hogy Elon Musk lesz az első dollár billiómos a világon. Mi a várakozás, mi a meglátás, hogyan nyit, hogyan zárhat, mert az lesz az igazi kérdés, az első napján a papír.
1: Mikor egy ilyen gigantikus tőzsdére menetel van, akkor persze, hogy érdemes nagyon kritikusan és stoikus távolságból figyelni a híreket. A túljegyzés kérdés az első, a hét elején még duplánál voltak a jelzések, amik elég kevés lett volna. Tegnap előttre ilyen négyszeresére jelezték a bankok, és hát persze azok a bankok, amelyek a tőzsdére menetelt kísérik, nekik érdekük, hogy a hype az azért meglegyen, és ha lehet, hordják el a részvényt, mert hanem ugye a saját könyveikre kell ők ezt megtartani. Tehát ez nem érdekük. Aki most dörzsöli a kezét, az vagy egy olyan csoport, aki spekuláns, mert lényegében SpaceX tőzsdére meneteli prospektusát úgy lehet olvasni, mint egy ilyen science fiction komik füzetet. Olyan számok, témák, célpiacok vannak megnevezve, ami nem létezik, és nem szabad elfelejtsük, a tavaly SpaceX 5 milliárd dollár veszteséget mutatott ki, és ezzel megy a tőzsdére. Szinte minden attitűdje ennek a tőzsdére menetelnek abnormális, a nagyságrendek, a hype, amit próbálnak felépíteni, a számok, a dimenziók. Mégis úgy tűnik, hogy a tőzsde elsőre ezt el fogja vinni, és az aktuális számokat nézzük, akkor nagy a valószínűség, hogy ma este 2 billió dollár értékelés fölé kerülhet a SpaceX-nek az értéke a tőzsdén. Ha csak Irán napközben nem jelenti megint azt, de amit a tegnap bejelentettek, és észrevették, hogy hol van a gyenge oldala, ugye a Trump és az amerikai struktúrának, hogy akkor kinevezték Elon Muskot és az ő vállalatait új cél dimenziónak, hogy őket támadják. Papíron minden esetre ma este nagy valószínűséggel Elon Musk az első nem milliárdos, hanem billionosé fog válni Tesla és a SpaceX tulajdon részei miatt.
0: Láttunk már azért, hogy mondjam, nagy IPO-t, vagy nagy várakozást megelőző bevezetést, és akkor tényleg az a kérdés, hogy a papír hogyan teljesít, és azért volt, amikor, hogy mondjam, a túlzott várakozás talán kevesebb eredményt hozott, legalábbis az első nap, aztán értelemszerűen ez a következőkben már változott. Lehet ilyesmi ma is?
1: A statisztikát nagyon hidegen megnézzük, és ugye azok, akik a tényeket keresik, azok arra utalnak, hogy a legtöbb tőzsdére menetel után megérkeznek a vállalatok a valóságba, mert akkor már negyedéves jelentések indulnak el, számok szerint teljesíteni kell, a kérdés az, hogy mennyire alakul tovább ki ugye a hype. Elon Musk helyzete azért különleges, mert a legtöbben egy ilyen Musk effektust neveznek meg, tehát ő képes állandóan valamilyen tányérokat pörgetni mind a cirkuszba, és ezért tapsol főleg a spekulatív tőke. A privát befektetőknek főleg ezt is próbálják a bankok eladni. Amerikába, hogyha valaki anno $1000 jegyzett volna Teslát, akkor most $400,000 lenne az ő tulajdonába, vagy legalábbis papíron a részvényára. Ezt próbálják eladni, ha a tényeket vesszük, akkor nagyon-nagyon visszaértékelődhet a cég, és több elemző azt várja, hogy a reális, ha egyáltalán reális verseny értékről beszélgethetünk SpaceX-nél, akkor nem $2 billió vagyunk, hanem maximum $1 billió, ami azt jelentenél, hogy elég erősen lehűlne az árfolyam a tőzsdére bevezetés után. És ez nem lenne ritka, ezt láttuk akár Facebooknál is, amikor Zuckerberg a tőzsdére ment, akkor a tőzsdére bevezetés után 50%-kal csökkent vissza a Meta árfolyama ahhoz, hogy azután pozícionálja magát, és onnan kezdjen el megfelelően tovább felfelé emelkedni.
0: Váltsunk két mondatot azért a tegnapi Európai Központi Bank kamat döntéséről. Ugye 25 bázisponttal emelték a kamatot 2,25%-ra. Iránymutatás ez a többi központi banknak, vagy ez most egy szükségszerű korrekció volt?
1: Donald Trump belekényszerítette a világot a lépéseivel, főleg a Golf régióba, ugye a kamat emelésekbe, mert az tény, hogy az energia az nagyon erősen kihat az inflációra, és a központi bankárok úgy tűnik, hogy a leckét megtanulták, a 2020-as megállás és azutáni infláció ugrás témából, és most nem várnak annyira ki, és azt mondják, hogy oké, ez egy átmeneti helyzet. Sajnos annyi átmeneti helyzetünk van, hogy ezek egymásra építve egy állandó inflációt felfele hajtó helyzetet adnak, és azért az árnyéka a második infláció hullámnak az nagyon erősen megvan, mint rémkép a központi bankárok fejébe. A 70-es, 80-as években ugye a második infláció hullám sokkal-sokkal magasabb inflációhoz vezetett, mint az első, és Paul Falka annak idején az amerikai központi bankár nagyon radikális kamatemeléssel 15% fölé kellett a kamatot emelje, hogy az inflációt akkor vissza lehessen szorítani. Azt lehet mondani, hogy belekényszerítette Christine Lagarde-ot, vagy az Európai Központi Bankot Trump ebbe a lépésbe, és egyelőre úgy tűnik, hogy a többiek is követni fogják. Nagyon érdekes a jövő heti beszéde lesz Kevin Walsh-nak, mint új Fed elnök első fellépése. Úgy tűnik, hogy pont az ellenkező irányba fog ő kommunikálni, mint amit ő tőle Donald Trump elvárna, mert Trump ugye azt szeretné, hogy a kamatot csökkentsék, de ez aktuálisan lehetetlen.
0: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Egy kis zene jön, 13:30 is már itt az ajtóban, Somodi Evelyn, akirig várja, hogy elmondja a legfrissebb híreket.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Egyszerre három vulkán tört ki Indonéziában. A Dukono, az Ibu és a Levotobi tűzhányó Kelet-Indonéziában szinte egy időben lépett működésbe ma reggel, több száz méter magas hamuoszlopot lövelve a levegőbe. A hatóságok a Levotobinál továbbra is érvényben tartják a harmadfokú, vagyis a második legmagasabb riasztást, míg az Ibu és a Dukono környékén maradt a másodfokú figyelmeztetés. J.D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni békemegállapodás aláírásában, így értesült a Reuters. Az amerikai elnök szerint ez az oka annak, hogy nem hajtották végre az éjjelre tervezett újabb légicsapásokat. Az egyeztetésekbe már Irán legmagasabb szintű vezetése is bekapcsolódott. Donald Trump azt is közölte, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja az aláírásig érvényben marad. Kezdetét vette az El Niño, amely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. Az éghajlati jelenség a csendes óceán trópusi részén fejlődött ki. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebb El Niño-ja, ami rekordmelegekkel járhat még 2027-ben is. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal akkor nyilvánítja ki a kezdetét, ha a csendes óceán egyenlítői területein tartósan fél Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál. Erős El Niño-ról másfél Celsius fokkal, nagyon erősről 2 Celsius fokkal az átlag feletti hőmérséklet esetében beszélhetünk. Az előrejelzések szerint az idei év végéig azonban több mint 3 Celsius fokkal az átlagos felé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új szintet elérve. Az átlagosnál melegebb időjárás mellett ez számos régióban vezethet súlyos aszályok és erdőtüzek kialakulásához is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,4%-kal emelkedik 135.346 pontra. A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a MOL gyengül, viszont 2,1% már a mínusz, így 3848 forint az olajpapír. Az OTP 3,2%-kal szépen emelkedik 42.200 forintra. A Richter 1,6%-os pluszban 11.840 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-os pluszban 2732 forinton. Európában összességében pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-kal megy feljebb, a német DAX 1,7%-kal, a francia CAC-on 1,8%-os pluszban, ennél is jobban teljesít viszont az olasz, illetve a spanyol börze, amik 1,9%, illetve 2,2%-kal emelkednek. A bankközi devizapiacon az euró értéke 352 forint 68 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 72 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet. A szél élénk marad, délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Koncert.
3: Június 17-én szerdán este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon látható, hallható a Catulli Carmina, Carmina Burana című előadás. Az európai zenetörténet két ikonikus alkotásra találkozik ezen a nyár estén, egy ritka alkalom, amikor Orff teljes művészi világába pillanthatunk be. Az előadásról Kovács László, Liszt Ferenc díjas, karmestert, kiváló művészt kérdeztük.
4: Ez egy óriási kihívás számunkra, hiszen a Carmina Burana mellett, amit szinte mindenki ismer, vagy legalábbis részekre bontva boldogan hallgatjuk. A Catuli Carmina egy nagyon igényes és egy nagyon érdekes, és egy nagyon-nagyon ritkán, talán a problémák miatt egy nagyon-nagyon ritkán játszott darab. Ez gyakorlatilag egy kórusra épülő dolog, amelyben az egyik részében sok ütőhangszerre és zongorák segítik a hangzást, de nem szimfonikus zenekar. Tehát ütőhangszerek és zongora. Mondom még egyszer, ez egy nagyon érdekes ilyen hangszerelési ötlet, és a darab második fele az pedig teljesen a kórus és a két szólistának a közreműködésével zajlik. Nagyon érdekes zene. Általában az orfi dolgok azok nagyon komplex produkciók, hiszen nem csak a zenébe gondolkozott ő, hanem a szövegeket is ő írta, kitalálta különböző fényeffektusokat, különböző mozgásokat, sokszor táncot, balettet és hozzáképzeltet, ezek mindig ilyen összművészeti alkotások voltak, és a Catuli Carmina esetében is sokszor ezt így adják elő, de mi most csak a zenére koncentrálva fogjuk ezt megmutatni június 17-én.
3: Kik a közreműködői ennek a koncertnek?
4: Miklós Erika az első számú vendégünk, mellette tenoristaként Ninh Duc-Quang Long fog közreműködni. Ő az a fiatal ember, aki vietnámi, és olyan gyönyörű szépen énekli a Hazám hazámat. Hallhattuk őt a Virtuózokban. Illetve Nagy Gyula, aki egy Skóciában élő fiatal baritonista, remek énekes. És mind együttes az ELTE Bartók Béla énekkara és egyetemi koncertzenekara fogja az alapprodukciót biztosítani.
3: A Carmina Burana eleve egy ilyen elementáris erővel bíró darab. Mit tesz hozzá a Margit sziget és az a különleges helyszín, ez a szabadtéri helyszín ehhez a műhöz?
4: Minden nyári szabadtéri estének megvan az a különleges varázsa, amit a koncerttermekben nem tudunk úgy átélni. Nyilván a koncertteremnek az akusztikája egyértelműbb, de az a különlegesség, amikor egy langyos nyári estén az ember leül, és a természetben kint van, és hallgat ilyenfajta dolgokat, az egy különleges ízt, atmoszférát teremt meg a zenehallgatáshoz. Boldogan állunk elébe ennek a kihívásnak, bár ilyenkor az előadóknak egyéb dolgokkal is meg kell küzdeni. Lehet, hogy szabadtéren nehezebb énekelni, lehet, hogy jönnek a szúnyogok, lehet, hogy jönnek az egyéb dolgok, amikben ezeket az ember a éneklés közben gondot tud okozni, de hát valamit valamiért. Nyilván a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak a felkérése egy olyan óriási lehetőség volt számunkra, amit eszünk ágában nem volt elmulasztani, hanem megpróbálunk a lehető legjobb produkcióval helytállni ebben a helyzetben.
3: Mindez tehát akkor június 17-én szerdán este 8 órától, az előadásban pedig a Catuli Carminát és a Carmina Buránát hallhatja majd a közönség.
0: Könyv.
5: Fehér Béla utolsó regénye, Darvasi László új könyve, Sein Gábor verses regénye, Tóth Krisztina novellás kötete, Erdős Virág verses kötete és Fekete Ádám első regénye is szerepel a Magvető Kiadó 97. ünnepi könyvhétre megjelenő kínálatában. Az újdonságok között van Szíj Ferenc verses kötete is, Garaci László és Nagy Ildikó Noémi közös könyve, továbbá Csabai László kötete, és először jelenik meg Tüdős Klára memoárjának teljes szövege. Megjelenik a Magvető két antológiája, az elmúlt év lírai terméséből válogató Szép verseket Turi Tímea szerkesztette, 2025 rövid prózáiból pedig Szegő János állította össze a Körkép című kötetet. A Magvető és a Radnóti Színház hagyományos könyvheti estje Fehér Béla utolsó regényéről kapta címét. Június 12-én 19 órakor kezdődik a Balkán nagy operett. A könyvheti újdonságokról Szegő János és Turi Tímea beszélget a szerzőkkel. Műveikből Bálint András, Berényi Nóra Blanka és Krisztik Csaba olvas fel. Közreműködik Sárközi Zoltán a 30Y-ból. A Magvető szerzői június 12-e és 14-e között a Vörös Marti téren dedikálnak.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
6: A 756 méter magasan található Boldog Özséb kilátóról 360 fokos panoráma nyílik a Pilisre és a Börzsönyre. Az ámulatba ejtő szépségű Pilis-Szentkereszti túraútvonal ideális úti cél lehet családosoknak, baráti társaságoknak és a felfelé is örömmel tekerő bringásoknak. A Pilis ezen a ponton azonnal elkápráztat szépségével és nyugalmával. Tényleg van valami az erdőben, amitől a hétköznapok stresszes feszültsége pillanatok alatt szívmelengető lelki békévé szelidül. Akár családdal, akár barátokkal indulunk útnak, készüljünk fel, a kiránduló út első szakaszán a beszélgetés alkalmanként lihegőssé válhat. Az első, innen milyen gyönyörű a kilátás felkiáltást előcsaló kanyar után a levegő kapkodás helyét átveheti az álmélkodás és az eszmecsere. Van egy rész az úton, ahol kényelmes azt éreznünk, hogy csak felmászunk arra a kiszögellő sziklára ott, fotózunk néhányat, és indulhatunk is vissza. Noha a felmászás, fotózás, esetleg az első elemózsia elfogyasztása kétségkívül kardinális a túraélmény szempontjából, némi szusztanás után mindenképp érdemes tovább kirándulni, felfelé. Egyrészt azért, mert a hangulatosan kacskaringós ösvény tényleg nagyon szép. Másrészt azért, mert a címben említett kilátó innen már nincs olyan messze. Körülbelül egy másfél kilométer további talpalás után megérkezünk egy nagyobb tisztásra, amelyet néhány magányosan áldogáló fa őriz lombkoronájával. Némi körbekémlelés után nem lehet nem észrevenni a Boldog Özséb kilátó felirattal ellátott táblácskát. Van egy-két jól látható csapás, amin keresztül megspórolhatunk néhány métert a hátralévő szakaszból. A kilátó közelében egy elhagyott rakétabázis romjait is megtekinthetjük, persze a lényeg nem ez, hanem a némi lépcsőzéssel meghódítható torony. Boldog Özséb, a névadó, egy esztergomi kanonok volt. Valószínű, hogy amikor a 13. században megalapította az egyetlen magyar férfi szerzetes rendet, azaz a pálosok rendjét, még álmában sem gondolta, hogy egyszer kilátót neveznek el róla. Az utolsó lépcsőt legyőzve tényleg lélegzetelállító kilátást árul elénk, amelyet a szabadságérzés, illetve a természettel való különös összeolvadás érzése tesz még különlegesebbé. Az útvonalon egyelőre nem lelhető fel büfé vagy más vendéglátóhely, mindenképp javasolt valamilyen harapnivalóval és sok-sok folyadékkal készülni a túrára, jó időben pedig akár piknikezni is lehet.
2: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
7: Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, és a könyvhétre megjelenő új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
8: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó. A transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újraíródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamat struktúrákat képíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alapproblémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállítva, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
7: A következő könyvünk James D'Acosta, a Fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány, a világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
8: Az egész fintech kérdés, ez azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó. Ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit a másikra kicserélünk, hogy elétrehozott ez a civilizáció, hogy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az érték? Tároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az új fajta ilyen egyenérték szolgáltatás, újfajta egyenérték szolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a szét tartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terhet van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok, és erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James DaCosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
7: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
8: Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk, az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv, tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyvként elmondott dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény, ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor Hát itt is ilyen vállalat, szervezési vállalat, szervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiből tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák, ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati, vagy bármilyen vállalati működésre.
7: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok, a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszéltünk. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright, Narkonómia, előtte James DaCosta, a fintech háborúi, és a legelső könyv, a sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, mint sem tartós fordulat. Az ING Bank vezető elemzője szerint ez éves 2,6 és a havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Virovácz Pétert hallják.
2: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően én azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
1: Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, így kalkulál a Greenpeace. Ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. A szervezet a számításkor csak tonnánként 50 euróval kalkulált az ártalmatlanításért, ami az aszbeszt botrány kirobbanási előtti ár fele. Ezt az alacsony árat csak akkor lehet elérni, ha gyorsan új biztonságos hulladéklerakókat alakítanak ki, például a bezárt kőbányákban. Nehéz helyzetben az üveg visszaváltási rendszer. A MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tavalyi éve után is méretes veszteséget jelentett, akár csak 2024-ben. A pontos számok szerint a cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Vagyis a tevékenység már a bérek kifizetése, az értékcsökkenés és a kamatok elszámolása előtt is veszteséges. 2025-ben végül mínusz 47 milliárd forint lett az adózott eredmény, ami nem sok javulást mutat a 2024-es 50 milliárd forintos veszteséghez képest.
0: Tőzsde hírek.
1: 1,2%-kal emelkedik a Bux Index 135.075 pontra, a részvénypiac forgalma közelíti a 12 milliárd forintot. A vezető papírok többsége pluszos, kivétel a MOL, ami 2,5%-ot gyengül 3.832 forintra, az OTP 3,2%-os pluszban 42.170 forint, a Richter 1,5%-ot erősödik 11.820 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-os pluszban szintén 2.730 forintot jelentez neki. A londoni FTSE jelenleg 1,2%-kal jön feljebb, a német DAX 1,6%-kal, szépen lépcsőzetesen 1,7%-del emelkedik az olasz börze, 1,8%-del a francia Kekeron, és 2,1%-a plusz a spanyol börze esetében. A bankközi deviza piacon az euró most 352 forintot és 68 fillért ér, az amerikai dollárért 304 forintot és 78 fillért kell fizetni. Eltitkolta a YouTube-on és TikTokon szerzett bevételei egy részét két népszerű TikToker, majd a gyerekek bankszámlájára utaltatta, erről ír a NAV. Emellett mindketten adószám nélkül jutottak így bevételhez, és még be sem vallották az online tevékenységükből származó jövedelmeiket. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a videóik nézettségével. Kezdetben nem működtek együtt a hivatallal, de végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket. A be nem vallott jövedelem után pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t, a szociót, illetve az influencerek akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet. A szél élénk marad, délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint most már talán többen megjegyezték, a láthatóságról lesz szó. A mai műsorban egy picit a láthatatlanságról és az elbújásról is, azt majd mindjárt kifejtjük bővebben, akit vendégül hívtam, Böhm Andrea, addiktológiai konzultáns. Múltkor is elmondtam, voltál már itt vendégségbe 2 évaddal ezelőtt, hogy a név azonosság az nem a véletlen műve. Nagy szeretettel köszöntelek itt.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Arról szeretnénk beszélni, alapvetően függőkről, függésről fogunk beszélgetni, és ki fogjuk azt is fundálni, hogy mennyire jellemző a bujkálás, a láthatatlanná válás, és mikor kerül sor adott esetben egy ilyen, hát talán itt is coming outnak hívják, ugye?
4: Igen, egy előbújás.
3: Előbújásnak hívhatjuk, erről fogunk egy picit később beszélni, tehát ez a témánknak, a láthatóság részének a fő felütése, de azért először a személyes láthatóságodról kérdeznélek, ugye ahhoz, hogy addiktológiai konzultánssá váljál, és egy most már talán viszonylag ismerté is, az kell, hogy előzetesen az ember ebbe beletegyen, tartalmat gyártson, gondolkozzon ezen. Tehát ha vissza tudsz emlékezni arra, hogy mikor döntöttél úgy, hogy arra az útra lépsz, hogy ezt a fajta személyes láthatóságot megteremtsed, akkor milyen gondolataid voltak, mik vezettek, és talán milyen nehézség volt ebben, mikor elindultál ezen az úton?
4: Ezt egy kicsit muszáj távolabbról indítani, mégpedig onnan, hogy én nem csak addiktológiai konzultáns vagyok, hanem felépülő függő is, tehát érintett is vagyok. Így aztán nem csak arról kellett gondolkodni, hogy szakemberként hogyan lépek elő, hanem nekem személyesen is volt egy ilyen coming out-om, vagy előbújásom, amit ugye megelőzött több évnyi szenvedés az aktív függőségben, utána pedig több év felépülés még a szakemberré válás előtt. Eközben ugye mire eldöntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor zajlott egy egyetemi képzés, ami alatt gyakran feltették a kérdést, hogy vajon hogyan lépünk ezzel elő, hogy egyszerűen csak hirdetem majd magam, mint addiktológiai konzultáns, vagy például felvállalom el, hogy én magam is függő vagyok, felépülő függő.
3: Tehát akkor ez egy dilemma már így a képzés során tulajdonképpen, amivel szembesítenek, vagy amiről beszélgettek ott egymással, hogy jó, elvégzem ezt a képzést, de akkor utána hogyan fogják ezt rólam tudni?
4: Abszolút dilemma, sok szempontból is dilemma, szerintem ez egy elég fontos része a mai témánknak. Tulajdonképpen lefedi az egész mai témánkat az, hogy jó-e előbújni, van annak veszélye, milyen hatása lesz a környezetemre annak, hogy én személyesen úgy döntök, hogy felvállalom azt, hogy függő voltam, vagyok, attól függ a megközelítést, honnan nézzük. Nekem személyesen ez elég sokáig kifejezetten nagy dilemma volt. Elsősorban pont itt az említett családi vonal miatt, hogy ez vajon milyen hatással lesz a családra. Amikor bennem már megszületett a gondolat, hogy én felvállalnám, akkor utána én még futottam egy kört, és megbeszéltem a szüleinkkel azt, hogy ez őket hogy érinteni, mit szólnak hozzá, nem mondom, hogy kitörő lelkesedés fogadta ezt az ötletet, de egy elfogadásra jutottunk közösen.
3: De most ezt az előbújást mondod még, vagy azt is, hogy egyáltalán, mint addiktológiai konzultáns, te porondra lépsz, tehát ez két külön dolog akkor.
4: Ez inkább a függőségnek az előbújása, de hát a kettő, szóval nagyon az tűnik ki, hogy a függők nagyobb bizalmat szavaznak azoknak a szakembereknek, akik maguk is érintettek. Természetesen nem muszáj egyébként érintettnek lenni ahhoz, hogy valaki az addiktológiai szakmában elhelyezkedjen. Vannak előnyei annak is, hogyha valaki nem közvetlenül érintett, mégis azért a függők azok nagy részt bizalmatlanok, és egy fokkal több bizalmat szavaznak azoknak, akik maguk is átmentek valami hasonlón, mint aki a segítségkérő, és akkor nekem ez volt az igazi dilemma, hogy felvállaljam-e, hogy én évekig küzdöttem saját magam is egy függőséggel.
3: Ugorjunk most oda, amikor ezt eldöntötted, és erre az útra léptél, mert a függőknek ezt a fajta belső utazását, ezt úgyis mindjárt érintjük majd a későbbiekben, de térjünk akkor most oda, amikor úgy döntöttél, hogy ugye lesznek klienseid, tehát fogsz kezelni függő embereket, segíteni, támogatni őket abban, hogy felépüljenek, vagy felépülés útjára lépjenek, ugye, mert ez egy ilyen folyamatos ongoing projekt, ezt tudom tőled. Tehát akkor milyen lépések álltak előtted, és miért lehetett végig gondolni, akár a technikai dolgokra is gondolok, mint honlap ilyesmi, hogy akkor láthatóvá váljál.
4: Azt gondolom, hogy az egész folyamatból maga a döntés volt a legnehezebb, mert utána már lehet segítséget kérni a környezettől, tehát hogy nekem nem volt abban tapasztalatom, hogy hirdessem saját magam, vagy bármi egyebet. Igen, kellett segítséget kérni egy honlap elkészítésében, el kellett kezdeni kitanulni a Facebook hirdetéseket, ami tőlem egy teljesen idegen dolog volt. Én egészen addig alkalmazásban voltam, teljesen más területen. Nem kellett ezzel foglalkozom. Annyira nem teljesen más területen, mert hogy kommunikációs az eredeti végzettségem, és mások hirdetéseivel azért találkoztam akár szakmai szinten is, de nem voltam ennek például egy ilyen tanult.
3: Hát meg saját magadat kellett, ugye? Tehát nem csak az, hogy saját magad intézett, hanem magadat is kellett meghirdetni.
4: Így van, és az is egy szerintem egy nehéz ilyen lépés, amikor egyszer csak hát avanzsálok termékké. Alkalmazottból például. És akkor itt a termék szó az egy elég fontos megvitatandó kérdés, hogy itt akkor mi a termék? Egyrészt a tudásom, másrészt a tapasztalatom. Ugyanakkor lehet-e a függőség egy termék? Vagy a felépülés lehet egy termék?
3: Hát egy ígéret lehet, hogy akkor ez egy ilyen költői kérdés, akkor költői választ adok rá, ahogy én látom, egy ígéret, vagy egy bizalmi szint lehet benne, hogy olyan ember kínálja ezt a szolgáltatást, hanem is terméket, aki tudja, miről beszél.
4: Így van, ugyanakkor benne van egy dilemma továbbra is, hogy a felépülés, ahogy mondtad nagyon jól, hogy ez egy ongoing, egész életen át tartó projekt, és soha nem szerencsés azt kimondani, hogy itt én most kész vagyok, én felépültem, és ezzel már nincsen dolgom, mert sajnos hallunk nagyon sok olyan esetről, ahol mondjuk visszaesés történik. Tehát amikor az ember eldönti, hogy ő akkor kilép azzal, hogy igen, én most már megdolgoztam egy csomó jellemhibát, meg van egy előre haladott ilyen személyiségfejlesztési út, akkor még mindig ott van az a pici bizonytalanságfaktor, amit a felépülési munka amúgy igényel, hogy ne bízzam el magam, hogy ez most már biztosan örökre így lesz. Ugyanakkor, ha kiállok, és akkor ez biztos, hogy a többi szempontból is, amikor vizsgáljuk, hogy milyen kockázata van a kiállásnak, hogyha ne adj Isten valaha visszaesik valaki, aki előtte előállt azzal, hogy ő felépülő függő, az azért sok szempontból kellemetlen, ha egy szakember esik vissza, az egészen különösen kellemetlen.
3: Hát ez egy katasztrófa, tehát a kellemetlennél talán több is, hiszen akkor ez egyúttal az egzisztenciáját is érinti ismét, meg a hitelességét.
4: Így van, a hitelességet, illetve hát ezt a megszavazott bizalmat, amiről az előbb beszéltél, hogy ez egy ígéret, és hogyha ez az ígéret megtörik, akkor az egész csomag elbizonytalanodik, meg a környezet is vele.
3: Még azon gondolkoztam, és ez még erősen a személyes láthatóságnak a része, hogy ezt a fajta munkát lehet úgy is végezni, és amennyire tudom, végezted úgy is, hogy szervezeten belül, vagy cégen belül, vagy egy klinikán belül, most hívjuk, hogy akarjuk, tehát nem feltétlenül épít az ember személyes brendet, itt ugye alapvetően ezt boncolgatjuk itt ebben a műsorban, hanem lehet azt is csinálni, sokan csinálják, mondok egy gyógytornászt, hogy van egy gyógytornász, van egy klinika, és ott, akihez beosztanak, vagy akit megszeretek, ahhoz megyek, de nem feltétlenül tudom előzetesen a nevét. És ehhez képest egy másik megközelítés, amikor az ember azt mondja, hogy Böhm Andrea addiktológiai konzultáns, itt és itt fogad, rendel, fel lehet venni a kapcsolatot, tehát ez megint egy még bátrabb irány tulajdonképpen.
4: Így válik termékké egyébként. az egyik szolgáltatás egy nagyobb szolgáltatás csomagban, mondjuk egy kórházi rendelőben, vagy egy osztályon, vagy akár egy magánrehab részeként, mert ezeket én mind végigjártam, és ott tényleg csak az egyik szolgáltató vagyok, akár név nélkül. És ehhez képest egy óriási ilyen paradigmaváltás az, amikor magamat kell hirtelen így polcra tenni.
3: Érzelmi szempontból egy nehéz vagy izgalmas helyzet, vagy akár az egzisztencia részét végig gondolni, hogy akkor most nem fizetésen vagyok egy szervezetbe, aki amúgy hirdet és jönnek hozzá, hanem én nekem kell megteremteni ezt a klientúrát, ugye ezt a kört. Hol voltak itt a legnagyobb izgalmak?
4: Még egy picit egy gondolattal a döntésre visszatérve, ugye az is egy nagy ilyen fejtörést okoz, hogy oké, én eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanakkor még nem

0: neked valamit, ez az embernek a 40-es évek közepén is ugyanígy elő tud jönni, sőt még később is, tehát ez nem specifikus, de valóban, ha az ember leteszi a voksát egy karrier állomás mellett, akkor végig kell gondolni, hogy ez mennyi ideig fog tartani.
1: Abból viszont specifikus, hogy mondjuk újságíróból bármikor lehet utána az ember politikus, az valahogy így egy azonos ív, az működik, de hogyha én előtte coming out-oltam mondjuk a függőséggel, de utána már nem függőként Értem. Szeretném magam fémjelezni, az bizony ott van az interneten örökre, tehát utána már nagyon nehéz, ha lehet egyáltalán.
0: Tehát egy bélyeget felválasztva.
1: Ami jelenleg egy nagyon pozitív bélyeg, hiszen ebben dolgozom, és hitelesítem azzal, hogy csinálom a dolgomat, és felépülésben vagyok, és úgymond, ha már a terméknél maradunk, akkor termelem ki azokat a felépülő függőket, akik korábban szenvedtek évtizedeken keresztül, és most már akár évek óta józanok vagy tiszták, de ez innentől a visszafele fordulás, vagy egy teljesen új
0: út, az
1: nehezebb lehet akár.
0: Ez egy érdekes szempont, ez így nem is volt meg, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt hozzátetted. Megszületik akkor a döntés, hogy saját brendet építesz, itt tartottunk. Mit fontoltál meg, vagy milyen gondolataid voltak?
1: Ebben kértem segítséget családon belül is kommunikációhoz értő hozzátartozótól.
0: A szerencsés, ha van ilyen.
1: Nagyon szerencsés, hogy van egy ilyen testvérem. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy azért nekem nem pusztán hirdetésekből vannak klienseim, hanem nagyon sok segítséget kaptam, és talán a nevét is szabad mondani dr. Szemelyácz Jánostól, aki tulajdonképpen olyan régóta az utam részese, hogy még az én aktív szerhasználatom időszakában is ő volt a segítőm. Az utolsó időszakban ő jutatott el aztán így a tisztességig, és az egyetemen oktatóm volt, és azóta egy ilyen mentor támogatóm, és az elejétől kezdve bizalmat szavazott nekem, úgyhogy rajta keresztül elég sok kliens érkezett hozzám, de valóban van egy ilyen egyéni márkaépítés része is a dolognak. Az elején kifejezetten sok hirdetéssel indítottam, ami egy ilyen nagyon levegőbe, meg vaktába lövöldözésnek tűnt, mert hogy nem igazán látszódik az, hogy ki kattint. Aki már valaha tett felhirdetést, az biztosan ismeri ezt az érzést, hogy vajon ez hova ér el, mennyit pénzt érdemes rákölteni,
0: hát
1: egyetlen
0: egy
1: mivel elég be, így van. Tehát, hogy, de hogy nem az én szakmám, és emiatt, és nem is ez, elfelé akartam elindulni, hogy én remek marketinges legyek, hanem csak azt szerettem volna, hogy végre tudjak abban dolgozni, ami így kirajzolódott, hogy az én utam.
0: Igazából ami szerintem a te esetedben még ennél is számottevő, vagy izgalmasabb, az a tartalomgyártás, mert a hirdetés, oké, az ember kitesz egy ilyen-olyan képet, megszerkeszti, és azt mondja, hogy itt és itt elérhető vagyok, de hát ez a fajta hitelesség, ami ebben a iparágban is kell, az a tartalmon keresztül működik.
1: Igen, a legelején én egyébként vettem fel kapcsolatot olyan újságírókkal, tartalomgyártókkal, akiket ismertem már. Így kerültem el egy nagy női magazinhoz, ahol néhány interjút meg készítettek velem, és utána néhány cikket írtam én magam, és valahogy ez már szintén újabb kapukat nyitott ki. Utána jöhettem el hozzád egy podcastben, nem azért, nem az újság megjelenés miatt, de hogy az volt a következő állomás, és aztán hallottak itt nálad, és akkor elhívtak egy rádióba, és valahogy ez így
0: egyikből
1: tovább,
0: jött a másik.
1: Így van, és azok alapján már.
0: De a honlapodra is írtál cikkeket, tartalmakat, ami ugye megsegíti a megtalálhatóságot.
1: Illetve hát ezeket a megjelent cikkeket posztoltuk oda is, de igen, ott is kellett egy alapos bemutatkozás, egy vízió, tehát a láthatóság az tényleg iszonyú fontos volt, mert hogy ma már egyre telítettebb ez a piac is, és akkor valahogy ki kell ebből emelkedni. Részben remélhetőleg a hozzáértéssel, meg a sikerekkel, amik azért így szájról szájra terjednek, hiszen a sikeréről mindenki szeret mesélni, ha más nem a szűk környezetében. Másrészt meg tényleg az, hogyha sokszor hallják az ember nevét, de még nem is egy ezt, tehát nem rákeresnek, hogy addiktológiai konzultánst keresek, hanem csak itt szembe jön egy cikk, egy beszélgetés, egy reklám, és utána egyszer csak eljut addig a pontig, hogy neki egyébként baj van a fogyasztásával, és segítséget kérne, akkor persze, hogy azt fogják választani, akinek már hallották valaha, vagy többször is a nevét.
0: Hát, hogy a környezetében, ha van ilyen, ugye nem is csak feltétlenül, ha őt magát érinti. Tehát, hogy ugyanúgy a hozzátartozók is egy fontos köre annak, akik érdeklődhetnek. Még egy gondolatot akartam itt hozzátenni, hogy igen, most beszéltünk a tartalomról, meg a hirdetésről, de hát többször említetted azt, hogy szájról szájra jár, vagy hát nem véletlenül dr. Szemelyácz János, aki közvetít hozzád klienseket, vagy átküld, azért, ha itt jól teljesítesz, meg sikereid vannak, akkor nyilván ez azért, ami

0: távon garantálja vagy hitelesíti a munkádat, mert egy idő után ezek nem az újságcikkek meg a rádiópodcastok, hanem az, hogy gyógyult vagy éppen tiszta emberek tudnak elmenni.
1: Így van, én most harmadik éve dolgozom a magánpraxisban, ugye előtte volt a kórházi osztály, illetve a magánrehab egy rövid ideig. Ez alatt a három év alatt, vagy közel három év alatt most már mondhatom, hogy az utolsó egy-másfél évben egyre többen vannak olyanok, akik így valaki által jönnek, tehát aki már a felépülés útját járja és fordulatot vett az élete pozitív irányba, ő küldi barátait, ismerőseit, mert hogy azért ezt is hozzá kell tenni, hogy aki szerhasználó, az nagyon gyakran olyan körökben mozog, ahol szintén akar néhány szerhasználó a környezetben, és ez egy olyan fajta betegség, ami lefele mozog magától, tehát egyszer csak fog kelleni benne vagy segítség, vagy egy temető.
0: A progresszív szót szoktátok használni, mennyire tudom. Tehát, hogy ez egy lefele spirál.
1: Így van, ez egy fokozatosan romló, folyamatosan romló betegség, hogyha nem csinálunk vele semmit.
0: Ez a krízisek és pofonok. Bőm Andrea addiktológiai konzultánssal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

One day, something happened. The inevitable.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok! 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Azonnali sörön kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt tömegbaleset ügyében. Vitézi Dávid a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Megszűnik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képzése, közölte az Oktatás és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit arról írt, hogy megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, mindezt azzal indokolta, hogy ezek nincsenek a megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy befejezzék a képzésüket. Két halálos áldozata is van Afganisztánban a nőkre kényszerített öltözködési szabályok elleni tüntetésnek. Emellett több mint 20 sebesültje van a héten Herát városában lezajlott demonstrációnak. A keddi tiltakozás során több mint 30 nőt vettek őrizetbe, jól lehet néhányukat később elengedték. Az ENSZ egyik szóvivője felszólította a kabuli vezetést, tartózkodjon a békés tüntetések elleni fellépéstől, illetve biztosítson minden afgán számára elérhető oktatást és egészségügyi ellátást. Több százan próbáltak meg jegy nélkül bejutni a tegnapi VB nyitó mérkőzésre Mexikóban, erről ír a Guardian. A tömegből kivált egy 200 fős kapucnis csoport, amelynek tagjai téglákkal és molotov koktélokkal dobáltak rendőröket, akik közül többen megsérültek. Bár a stadion több mint 3 kilométeres sugarában voltak útlezárások, legalább 5 különböző tüntető csoport gyűlt össze a környékén. A rendőrség vissza tudta szorítani az erőszakos támadókat, és több tucat résztvevőt letartóztattak. Az összecsapások ellenére a közönség döntő többsége gond nélkül bejutott a stadionba. Mexikóvárosban több tüntetés is volt az elmúlt napokban, tanárok ezrei vonultak jobb bérekért, miközben más csoportok azt sérelmezték, hogy a város a VB-re és a turistákra költ, nem pedig helyi társadalmi problémákra.
0: Tőzsdehírek.
6: 1,1%-a plusz a BUX-ban, ami 134.981 ponton, a részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint felett jár már. A vezető papírok többsége emelkedésben, marad mínuszos a MOL, viszont 2,5%-kal lép lejjebb, 3.832 forintra. Az OTP 3,2%-del megy feljebb, 42.170 forint, a Richter 1,2%-os pluszban 11.790 forint, a Magyar Telekom 1,4%-ot emelkedik 2.728 forintra. Európában pozitív az összkép, a londoni FTSE 0,5%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on szintén 0,5%-os pluszban 0,1%-del emelkedik a német DAX index, 1,6%-a plusz az olasz mutatónál, a spanyol bőrze 1,7%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon az euró értéke 352 forint 90 fillér, az amerikai dollárért 305 forintot és 18 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napsütéses idő, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet. A szél élénk marad, délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
7: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Böhm Andrea, addiktológiai konzultáns. A névazonosság nem a véletlen műve, ezt is mindig elmondom. Ilyen helyzetben a vendégem, és az eddigiekben arról beszéltünk, hogy egy addiktológiai konzultáns hogyan teremti meg, vagy teremtette meg a láthatóságát, a hitelességét. Most beszéljünk azokról az érintettekről, akik függő életmódot folytatnak, vagy jelenleg is függők. Az ő esetükben éppen ez a láthatóság az egy nagyon riasztó kép lenne, tehát azért feltételezem, hogy az ő esetükben inkább a láthatatlanság, vagy a láthatatlanná válás az, ami őket motiválja. Hogyan próbálnak megküzdeni ezzel, vagy hogyan próbálják mondjuk elrejteni, vagy hogy ne derüljön ki róluk ez a fajta betegség, ez, amit keresztül mennek, amiben szenvednek.
8: Sokféle függőségről beszélünk, mert van olyan függőség, ami kifejezetten elismerést von maga után, ugye ez a munkafüggőség, egészen addig, amíg össze nem omlik a környezet, vagy maga a függő, de akkor most nem erre kerekíteném ki a bujkálás témakörében.
7: Talán most a kevésbé elismertek irányába menjünk, igen.
8: A legismertebb ilyen elbújás az az alkohol betegek közül is, a női alkoholbetegekre vonatkozik. Rájuk a legjellemzőbb az úgynevezett zugivás, tehát hogy ők tényleg még a családjuk elől is próbálják rejtegetni a kontyalávalót. Ez régen még inkább így volt, tehát régen egy nőnek inni, az a világ szégyene volt, akár keveset is. Ezért is alakult ki aztán a gyógyszerfüggőség, mert ez egy sokkal kevésbé látványos dolog, hogyha az ember bekapkod egy-két nyugtatót, de azért az ugivás az egy erős jelenség. Nagyon gyakran fordul elő, hogy amikor valaki kihozonodik, akkor utána még hónapokig talál eldugott, elrejtett üvegeket, mert tényleg annyira szégyeli még a saját férje gyerekei előtt is, részben, hogy mondjam, joggal, mert hogy ez azért nem egy ilyen elismerést érdemlő dolog.
7: Hát büszkeségnek nem mondhatjuk.
8: Nem egy büszkeség. Ezzel szemben a felépülés az egy büszkeség, erről még biztos fogunk beszélni, hogy milyen nagy változás az. Tehát, hogy az, hogy hogyan beszélünk a függőségről, amikor bejelentem azt, hogy akkor problémám van, vagy függőségi problémám van, az egy vészhelyzet. Annak nem fog örülni sem a hozzátartozó, sem a sajtó. A sajtó lehet, mert azon lehet egy kicsit akkor sem csogni, de egyébként így a környezet semmiképp sem örül. Viszont ha már azt jelentem be a környezetnek, hogy ugyan van egy betegségem, a függőség betegsége, de dolgoztam rajta, vagy dolgozom rajta, és most már van egy új utam, a felépülés útja, az már egy egészen más kommunikációs szint. Ott már mindig pozitív a fogadtatás. Szinte kizárólag olyan még nem nagyon fordult elő, hogy azzal együtt is bélyeget kapott volna.
7: Azon gondolkozom, ezt teljesen értem és elismerem, amit mondod, csak ott álltam meg egy pillanatra, hogy amikor a családja előtt mondjuk ez előn, és mondtad, hogy ennek senki nem örül. Ugye én egy picit boncolgattam itt az előbb, csak nem mentünk ebbe bele, hogy ugye az ember maga előtt beismeri-e, vagy saját magának belátja-e. Tehát tulajdonképpen akár el tudok képzelni olyan momentumot, hogy a család azt mondja, hogy na végre most már ő is elismerte, és azért hozza szóba. Tehát elvileg tud ilyen lenni, hogy többen azt gondolják, hogy ő neki alkohol problémái vannak, vagy gyógyszerszedési problémái, és ilyenkor azért az egy lépés tud akár lenni, nem?
8: Teljesen igazad van, és nagyon jó is, hogy mondod. Valóban, amikor szenved már az egész környezet, akkor az egy óriási lépés, amikor legalább így eljutunk addig a pontig, hogy itt baj van, mert hogy onnantól lehet segítséget kérni. Kicsit itt inkább a bujkálás kapcsán mondtam azt, hogy lehetőleg rejtegeti a függő, de egyébként sok olyan eset is van, amit mondasz, hogy még nem tudja azt beazonosítani, hogy ez egy függőségi probléma, legfeljebb odáig jut el, hogy igen, iszom, mint mindenki más, vagy drogozok, mint mindenki más a környezetemben, vagy egy következő szint, hogy jó, egy kicsit többet iszom, na de akkor mi van? És mivel ez egy progresszív, tehát folyamatosan romló állapot, ezért nagy valószínűséggel eljön az az idő, amikor már nehéz is lenne tagadni saját magamnak mindenképpen, de aztán a családnak is.
7: Hát meg átkerül egy másik társaságba, hogy ezt inkább arra mondom, amit te az előbb behoztál, hogy ugye olyanok vannak körülötte, akik szintén ebben a cipőben járnak, tehát vélhetően azért mondjuk először az ember egy olyan körbe van, akik nem így élnek, meg nem ilyenek, de aztán pont ennek a bujkálásnak a következményeként talán olyan körben köt ki, ahol ez van.
8: Attól függ, azért például a nők nagyon gyakran otthon fogyasztják a szereiket, igen. Ugyanakkor lehet pozitív nyomás is a közösségnek, vagy a tömegnek, tehát hogy van most olyan kliensem, nagyon-nagyon fiatal, 21 éves fiú, aki 13 éves kora óta folyamatos szerhasználó, drogokat használ, alkoholizál, és az egész környezete is. Tehát hogy ő egy ilyen baráti körben nőtt fel, nagyon hamar eljutott egyébként a mélypontig. Ritka, amikor valaki már a 10 éves évei végén, vagy a 20-as évei elején segítséget kér, van több ilyen kliensem is, de még így is nagyon alacsony a számuk. És most ennél a fiúnál például azt látjuk, hogy ő kitisztult, most már hónapok óta elhagyta a szereit, és valahogy moccan vele az egész társaság. Nem azt mondom, hogy most már mindannyian kitisztultak és szent életet élnek, de elkezdtek érdeklődni ezután az új és egészségesebb, meg tisztább életére.
7: Hát ez egy izgalmas meccs, hogy ki fog a kötélhúzásban eredményesen járni.
8: Így van, hiszen azért, hogyha nem változik eleget a környezet, és ő nem vált környezetet, akkor nagyon nagy a visszahúzó erő. Egyébként szokták is javasolni a felépülés elején, főleg ha valaki rehabon épül, hogy amikor elkezd az ember kitisztulni, akkor váltson játékszert, ugye ez maga tudatmódosítószer, tehát az ne legyen, legyen helyette egészséges életmód, játszóteret, tehát akár költözön el abból a környezetből, ahol korábban volt, és játszó pajtásokat. Tehát ne abban a környezetben legyen, ahol korábban őszerhasználó volt. Ezeket nagyon nehéz megcsinálni.
7: Pont ezt gondoltam én is közben, hogy oké, hát akár egy nem függőnek is mondja ezt, hogy váltson játszó teret, meg játszó pajtásokat, miközben nyilván sokakba felmerül, hogy néha jó lenne játszó pajtásokat, meg játszó teret váltani. A munkafüggőséget ugye mondtad, abban most tényleg nem fogunk külön belemenni, a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkben erről sokat beszéltünk, úgyhogy visszahallgatható. Mit viszont ennél a pontnál még kérdeznék, az a munkahely maga, ami egy kritikus hely, ugye, tehát hogy ott aztán tényleg kifejezetten nagy tétje van annak, hogy a szerfüggő, vagy alkoholista, vagy tulajdonképpen bármilyen káros szenvedélyben szenvedő ember hogyan tudja palástolni azt, hogy a munkarovására ilyen módon él.
8: Igen, erre nagyon törekszenek is egyébként a munkavállalók, amíg nem haladt előre még inkább a betegségük, hogy legalább munkaidőben ne fogyasszanak semmilyen tudatmódosítószert, de hogy ez egy előre haladó dolog. Egy idő után minden, amit kijelölünk, hogy én nem fogok egyedül inni, én nem fogok úgy autóba ülni, hogy előtte ittam, én nem fogok úgy menni a gyerekekért, hogy előtte ittam, na dolgozni, aztán végképp nem fogok úgy menni, hogy előtte ittam, ezek elolvadnak egy idő után. És lépésről lépésre megtörténnek. Tehát, hogy akinél egy előre haladott betegség van, ott nem nagyon vannak 8-10 órák, amikor nem kell egy kis tudatmódosítószer, tehát ez egyszer csak láthatóvá válik. Ezzel kapcsolatban is volt nagyon pozitív tapasztalatom, mert volt egy hölgy kliensem, ahol a munkahely látta azt, hogy ez egy probléma, ő felvállalta, és csináltunk egy olyan Zoom konzultációt, ahol ott volt ez össze. Ez egy pici cég volt, 15-en voltak körülbelül, és eljöttek mindannyian egy 2 órás konzultációra, ahol átbeszéltük, hogy ő most elkezdett változni, hogyan tudják segíteni, hogyan ne ártsanak, hogy legyen majd egy közös csapatépítő meeting, nem ennek kapcsán, de hogy egy csapatépítő meetingen legyen-e alkohol, ők igyanak-e.
7: Gondolom ez a kivétel.
8: Igen.
7: Jelenleg. De azért ez nagyon jó.
8: Nem nagyon ritka kivétel, tehát sokszor van azért legalább egy segítő személy a munkahelyen, aki látja, hogy baj van, és ad ötleteket, vagy biztosítja így a támogatásáról, gyakran főnökök is, de megint mondom, ez azért nem a leggyakoribb, és nem egy elismert betegség a függőség, tehát sokkal kevésbé jó a marketingje, mint akármelyik másik betegségnek.
7: Hát ez
8: biztos. Az összes többinél együtt érzünk.
7: Biztos lehetne vitatkozni ezzel, hogy melyiknek milyen, de ez egy bélyeg valóban. Tehát erről beszéltünk is. Mostani átvezetés tulajdonképpen, mert szeretnénk beszélni olyanokról, akik előbújnak és kvázi role modellként bemutatják, vagy példamutatóként bemutatják azt, hogy így is lehet, vagy ki lehet jönni ebből, úgyhogy róluk fogunk beszélgetni, de még a kettő között van egy kategória, amit hát én most az egyszerűség kedvéért lebukásnak nevezek, vagy valaki más autója, ugye magyarul ez olyan nagyon nem jelent még meg, tehát
8: kibeszéli,
7: előhozzák, lebuktatják, tehát még az önként előbújás előtt típusról is egy mondatot beszéljünk. Ugye feltételezem, hogy akik bujkáló, láthatatlan életmódot szeretnének folytatni, ez egy retteget dolog.
8: Így van, és akkor itt beszélhetünk a magánszemélyekről, akik bujkálnak, és kiderül, megszégyeníti akár a közege, akár a munkahelye, így pelengére állítja, vagy elkezd arról beszélni, hogy van köztünk ilyen problémás szerhasználó. Megbeszélhetünk az ismert emberekről, ahol hát itt fél szóval mondtuk, hogy azért szeret a sajtó csámcsogni azon, hogyha valakiről kiderül valami kellemetlen, hát így működik a sajtó, ezen annyira
7: bármiről
8: nem kell.
7: Bármiről szeret csámcsogni valóban.
8: Igen, ezen nem kell meglepődni. Itt viszont tényleg egy nagyon sérülékeny adatot tesznek közzé, amit aztán így vércseként csap le a teljes társadalom, aki egy kicsit is ismeri az adott személyt. Ilyen az utóbbi egy évben, vagy másfél évben.
7: Több is volt
8: itthon. Gondoljunk olyanokra, amikor egy színész az utcán fekszik részegen, és ezt lehozza az összes sajtó, különösen a bulvár, elsősorban a bulvár. Itt ugye nem arról van szó, hogy ő hozott egy döntést, és szeretné megosztani a fájdalmát, meg az elakadását, hanem arról van szó, hogy lencse végre kapják. Ez egy borzasztó kellemetlen helyzet. Mondjuk pont ebben az esetben nem fogjuk megnevezni, de hogy ő tudott is fordítani valamennyit ezen a benyomáson, ami kialakult róla, mert hogy utána elment rehabra, kitisztult, és most éppen pont szembe jött valami hírben, hogy ő most már egy éve józan, és akkor megint ott tartunk, hogy a probléma maga az egy kellemetlen bélyeg.
7: Box mérkőzéseket is nyert, ennyiben segítsük a beazonosítást. És
8: hát nem sikerült beazonosítani. Akkor
7: de egyébként azt akartam csak mondani, hogy igen, ez egy pozitív példa bizonyos értelemben, és azért a külföldi hírmédiában is hasonlóan működik a dolog, és nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk valaki botrányt okoz, vagy nem jelenik meg a forgatása, nem tudom, és akkor utána viszont azt jelenti be, hogy családja tanácsára akkor rehabilitációs intézethez fordul, tehát hogy ennek van egy ilyen dinamikája tulajdonképpen. No, de beszéljünk inkább akkor itt az adás vége felé azokról a akár többször híres emberekről, te neked is van olyan kliensed, akivel közösen többször szerepeltetek és beszéltetek róla, hogy ő milyen útra lépett, tehát aki önként választja ezt az előbújást, őnekik mi az útjuk, mi a motivációjuk, mit hoznak ők ki ebből, akár a saját brandjükre nézve, vagy akár erre az egész betegség, gyógyulás témakörre nézve.
8: Tényleg több olyan eset volt, hogy olyan kliensem volt, aki egyébként ismert személy, és úgy döntött a józansága egy pontján, hogy ő elő fog állni ezzel a hírrel. Minden esetben megelőzte hosszas beszélgetés, hogy ezt mikor érdemes, hogyan érdemes. Ha csak így egy itinert adnék, akkor az az, hogy várjuk ki legalább az egy éves józanságot, mert az,
7: kiabáljuk
8: az egy ciklus.
7: El.
8: Uh-huh. Az egy ciklus, tehát hogyha egy év alatt végig tudod csinálni józanul egy húsvétot, egy születésnapot, egy karácsonyt, egy szilvesztert, egy különösen egy nőnapot, akkor az már ad némi reménykedésre okot. Ahogy mondtam, bizonyosság soha nincsen, de azért, hogyha van önismereti munka, akkor ezt fontosnak is tartom akár a saját esetemre is visszautalni, hogy azért nincs annyira kitéve egy függő annak, hogy akármikor visszaessen, hanem hogyha van egy folyamatos önismereti munka, akkor gyakorlatilag van egy ilyen védőpajzs, és nem kell attól rettegni már egy idő után, hogy abból visszaesés lesz, csak figyelni kell. Tehát az egy évet én minden esetben szoktam javasolni, de pont most volt egy ismert énekes kliensem, aki a fél éves józanságakor állt a nyilvánosság elé. Egyébként együtt is léptünk egy podcastben a nyilvánosság elé.
7: Elmondhatjuk, hogy ő bongor, ugye? Ő rá gondolsz most.
8: Igen, vele beszélgettünk közösen a felépülési munkáról. Az ő esetében azért jött végül ki így, hogy ő még csak fél évnél tartott, mert ez egybevágott az új albumának a megjelenésével, ami alaposan kitárgyalja az ő saját függőségét. Tehát így is úgy is felreppentek volna azok a kérdések, hogy akkor itt most miről is van szó. Ennél sokkal elegánsabb és határozottabb meg van ebben egy ilyen elköteleződés, hogyha én magam, mármint hogy ő maga beszél arról, hogy van ez a probléma, dolgozom rajta, és itt a siker útja, mint hogyha megint csak valami kapcsán elkezdenek találgatni. Tehát itt akkor tiszta lappal lehet indulni, de alapvetően azért az a javaslat, hogy minél több idő telik el a józanságban, minél beágyazottabb, vagy egyre elmélyülő a józanság, akkor érdemes azért ezzel előállni.
7: És az a feltételezés az helyes, hogy ez egy példaadás is, vagy egy példamutatás, vagy egy remény annak, aki egyébként nem egy ismert ember, viszont ő is dolgozik azon, hogy történjen vele valami ilyesmi.
8: Így van, nem is válaszoltam így aztán az előző kérdésedre, hogy mik a nyereségek. Vannak egyéni nyereségek, például ebben az albumos példában azért az, hogy szó van rólam, az mindig ismert ember esetében, ha csak nem nagyon rossz a sajtó, mert ugye van olyan megközelítés is, hogy a rossz sajtó és sajtó, de hogy ez fontos, hogy látható legyek, és hogyha ebben őszinte vagyok, és akár a sérülékenységemet is megmutatom, az egy nagyon szerethető, megint csak akár termék, de mindenképpen egy nagyon eladható formátum, nagyon szeretik az emberek, hogyha valaki felvállalja az ő sérülékenységét, sebezhetőségét, és akkor vannak olyan esetek, amikor nem az egyéni nyeresség a legfőbb, hanem egyfajta ilyen példamutatás, vagy akár lehet a kettőnek a keveréke is, hogy részben azért mondom el, mert az nekem hoz nézettséget, ismertséget, szeretetet, részben pedig az, hogy meg akarom mutatni, hogy ki lehet jönni. Egyébként pont Bongor ezt nagyon fontosnak is tartja, hogy adjon reményt, hogy lehet változtatni a mélyből, hogy ő neki is sikerült, tehát hogy mondjuk az ő esetében pont ez egy nagyon fontos szempont.
7: Ez egy nagyon jó végszó lett volna, de eszembe jutott csak is még egy kérdés, úgyhogy ezt most még bedobom, hogy felsoroltál egy csomó jellemzőt, hogy miért jó. Megkönnyebbülés. Nincs ilyen, hogy na, ezt most letettem az asztalra, vagy kimondtam. Tehát, hogy ez a fajta mérföldkő, hogy most már ezt nem kell titkolnom, vagy rejtenem.
8: A egyéni környezetben mindenképp van, hiszen addig egy ilyen óriási titok, egy leplezett titok volt, egy szégyen, egy bűntudatcsomag, ami azért nagyon nyomasztó, és ehhez képest, amikor elkezdek őszintén és nyíltan beszélni a problémáimról, az egy nagy megkönnyebbülés. Nehezen tudom azt elképzelni, hogy a sajtóban vagy nyilvánosságban beszélni erről a problémáról, az már rögtön egy megkönnyebbülés, mert hogy olyan a befogadó közeg, hogy nincs ráhatásunk, tehát ezt nem lehet tudni, hogy onnantól kezdve hogyan csapódik le, úgyhogy azt gondolom, hogy közvetlenül utána, hogyha a sajtóba beszélek róla, az nem egy megkönnyebbülés, hanem akkor van egy ilyen izgalom, hogy hogy fogadják, majd esetleg, hogyha szeretettel fogadják, akkor van egy megkönnyebbülés.
7: Ez volt a Krízisek és pofonok. Bőm Andrea addiktológiai konzultáns volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
8: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
7: Ebben az évadban a láthatósággal foglalkozunk még jó hosszan, sokféle szempontból, de mára ez volt a Krízisek és pofonok. Búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak száma. A hétfői 7,8-es erősségű földrengés miatt már 46-an vesztették életüket az ország déli részén, miközben 38 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentést az eső és az utórengések nehezítik, a túlélők megtalálására egyre kevesebb az esély. A legsúlyosabban érintett területekre még mindig helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és ivóvizet. A rengés cunamit is kiváltott, amely több helyen egy méternél magasabb hullámokat okozott. A Fülöp-szigeteki elnök 100 millió pezós támogatást jelentett be a megrongálódott helyi önkormányzati épületek újjáépítésére. Fokozatosan visszaszorítaná az orosz eredetű alaszkai tőkehal importját az Európai Unió újonnan készülő oroszországi szankciós csomagja. A német halfeldolgozó ipar szerint ez jelentős áremelkedést okozhat a halkonzervek és fagyasztott haltermékek piacán. A tervek szerint az orosz hal behozatala 2 év alatt a felére csökkenne, ami komoly hatással lenne Németországra, az EU legnagyobb orosz tőkehal importőrére. A kutatóintézetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés ellátási gondokat és munkahelyi kockázatokat is okozhat, mivel az orosz szállításokat nem lehet teljesen pótolni más forrásokból. A szankció célja ugyanakkor az orosz exportbevételek csökkentése és így az ukrajnai háború finanszírozásának gyengítése. Az Apple idei fejlesztői eseményen a mesterséges intelligencia került a középpontba. A tervek szerint az új Siri már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférhet a felhasználó saját adataihoz, például üzenetekhez, naptárhoz, fotókhoz és dokumentumokhoz is. Az AI szkeptikusok aggódhatnak az adatszivárgások miatt, ugyanakkor az Apple Pie alapítója szerint a vállalat privát rendszere miatt ezzel nem lesz gond. Joe Rittert hallják.
4: A Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a private cloud compute-ot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik, és azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t.
0: Tőzsde hírek.
3: Elsőként Európából, ahol marad a jó hangulat, jelenleg a londoni FTSE több mint 1%-kal emelkedik, éppen hogy de pluszos még a német DAX is, és hasonlóan teljesít a francia CAC-on, 1% környéki pluszban áll. Némileg kisebb mértékben, de továbbra is emelkedik az olasz börze, 1%-kal a spanyol index 0,8%-os pluszban jelenleg. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-ot emelkedik 134.999 pontra, a részvénypiac forgalma már 13,4 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,4-del gyengül 3.836 forintra, 3,1%-kal emelkedik az OTP 42.130 forintra, 1,2%-a plusz a Richterben, ami 11.790 forint, és 1,3%-kal emelkedik a Magyar Telekom 2.724 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 352 forint 87 fillér, az amerikai dollárért 305 forintot és 12 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő. A keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet. A szél élénk marad, délután 20 és 24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss hírekkel legközelebb 3:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Tapasztalataink alapján nyugodt szívvel állíthatjuk, 27 millió ember nem tévedhet. Ennyi Toyota Hilux talált ugyanis gazdára az 1968-as gyártásindulás óta, ugyanakkor azt is megkockáztatjuk. Olyan horderejű technikai változáson még sohasem ment keresztül a világ legkedveltebb pick-upja, mint a most bevezetett 9. generációs modell. Az új Hiluxból ugyanis lesz egy 4x4-es 204 lóerős 48 voltos lágy hibrid dízel változat. És a nagy autógyártók közül a világon elsőként a Toyota piacra dobja a teljesen elektromos hajtású pick-upot is. Az új kétmotoros villany Hilux összteljesítménye körülbelül 192 lóerő, az erőt pedig egy 59 kWh-s lítium-ion akkucsomag szolgáltatja. Mindkét hajtásváltozat kizárólag dupla kabinos formában készül. Az utastér berendezése, a kocsi szolgáltatásai túlzás nélkül személyautósak, az elektromos terepjáró képesség, illetve a hajtásrendszer viselkedése pedig egyedülálló ebbe a szegmensben. Még a piaci bevezetés előtt módunk volt nagyon durva körülmények között kipróbálni az új Hilux terepképességét. A bolgár hegyvidéken szerzett tapasztalatainkról és a villany pickup technikai részleteiről Sipos Szabolcsal, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjével beszélgetünk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
6: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
5: Azt hiszem, hogy mind a kettőnknek elkerekedett a szeme ez alatt a másfél napos teszt út során. Volt módunk kicsit meg is beszélni az esti pihenőnél. Szóval ez az autó olyan terepeken mutatkozott be, amit én még eddig nem képzeltem, elképzelni se tudtam. Tehát sok helyen jártam már terepes helyen, hát több mint a gyalog, esetleg kerékpárral, vagy erdei munkagéppel, de hogy egy ilyen személyautósan kényelmes, elképesztő, majd hogy nem luxusan berendezett belső terű autóval, ami elektromos hajtású, még soha nem vettem részt. Neked mi volt a tapasztalatod, az első tapasztalatod?
6: Örülök neki, hogy ilyen maradandó élményt okozott a tesztút. A Toyota-s kollégák tettek róla, hogy tényleg tudjuk feszegetni a határait az autónak. Ugye az elektromos autózás élménye egyre többünknek adatik meg, és én is azért ülhettem már jó pár tiszta elektromos személyautóban, de az, hogy gyakorlatilag a gyönyörű bolgár erdők közepén, vagy a jövőben majd akár a gyönyörű magyar erdők közepén ilyen csendben élvezhetjük egyébként a teljes off-road energiát és azt a kalandot, amit ez autóra tud tenni, közben pedig a madárcsicsergést hallgatjuk. Én azt gondolom, hogy egy meghatározó élmény lesz azoknak, akik akár munkagépként, akár személyes hobbi célra, vagy akár családi autóként tekintenek majd a jövőbeni Hiluxukra. Úgyhogy ez egy fordulópont, én azt gondolom, az elektromos autózás történetében nagy szónak tűnhet, de hogyha munkagép oldalról nézzük, akkor biztos, hogy a Hilux az első ilyen szinten kapacitív és képességekkel teli autó, ami tisztán elektromos meghajtású.
5: Ha körbejárjuk ezt az autót, és mi elsőként ezt meg is tettük, nagyon nem tűnt föl a különleges újdonsága. Forma világát tekintve teljesen követi a korábbi nyomvonalat, körülbelül ugyanaz a rátekintünk, ugyanazt látjuk, mint korábban az előző 8 generáció során, kis változtatások történnek, de azért az orrán már látszik az elektromosítás, hiszen már nincs légbeölő nyílás, apró kis mintázatokkal díszítették az egybefüggő műanyag falat. Az egész orr kiképzése egyébként láthatóan a telepezést igyekszik hangsúlyozni, hiszen a maga az 5,3 méteres hosszúságú kocsitest alatt egy 3 méteres tengelytávú terepképesség húzódik, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és így első ránézésre is azt mutatta, hogy ez az autó sokkal többet tud, mint amit gondolok, hogy 70 cm-es a gázló mélysége. 70 cm, döbbenetes.
6: Ezt is volt szerencsénk tesztelni. Nagyon fontos, hogy a Toyota fejlesztő mérnökei, én azt gondolom, hogy kevésbé az elektromos hajtás oldaláról, mint sokkal inkább a funkcionális és munkaeszköz oldaláról közelítették a Hiluxot, ami nagyon jó megközelítés, hiszen ezt a 27 millió példányt, ezt kifejezetten ezzel a szemlélettel tudta elérni a gyártó, úgyhogy itt nem elsődlegesen az volt a cél, hogy minden áron önmagában az elektromos képességet hangsúlyozzuk, hanem az, hogy a funkcionális kapacitása az autónak, ami kiemelte az eddigi mezőnyből is, az megmaradjon, és a lehető legkevesebb kompromisszummal, sőt bizonyos tekintetben, meg még etélen is előrelépve tudják a használók vásárolni, úgyhogy egy-két dizájn elemen, meg természetesen légbeömlőn egyéb dolgokon túl viszonylag kevés az, ami speciálisan az elektromos modellt optikailag megkülönbözteti.
5: Én féltem, hogy miután ugye egy hatalmas robosztus létrealvázat kapott az autó, és ebben van beépítve maga az akkumulátorcsomag, féltem, hogy ha az ember olyan erdei úton is jár, ahol köves a talaj, oda csapja az ember, megsérülhet az akkumulátor. Hát ugye a gyakorlatban úgy vizsgázott, hogy ez messze nem igaz. Ugyannyira nem, hogy mi bizony föl is akadtunk többször a hasa, át tudtunk rajta billenni, még egy fa rúd is beakadt valahová a akkumulátor és a kerékjárati ívbe, és azt is leküzdött a terepen. 45 fokosnál nagyobb lejtőn csúsztunk le a sárba, teljesen keresztbe állt az autó, majdnem sikerült befordulnunk egy ilyen kisebb szakadékos részbe, de az autó egy gáz pöcre, fröcsre úgy kúszta magát, hogy ilyet én még a V6-os motoros korábbi általam tesztelt benzinmotoros SUV-nél sem tapasztaltam.
6: A határok feszegetés az része volt ennek a túrának, és nem biztos, hogy minden elemét, amit itt megéltek a tesztelők, ezt részletezni kell a szervezők felé. Azért mosolygok, mert nekem is voltak olyan pillanatok, amikor hogy átfordul a 45 fokos lejtmenetbe az autó, így nem tudtam, hogy hova érkezek. De itt egyrészt azt emelném ki, hogy az autónak a biztonsági arzenálja, ami segíti azért, és lehetővé teszi, hogy tényleg biztonságban érezhessük magunkat, az adrenalinon túl ne kelljen nagyon izgulnunk a személyes biztonságunkért. Tehát olyan elképesztő szoftveres vezérlés támogató megoldások vannak az autóban, ami akár hegymenetben, lejtmenetben, öt választható üzemmód segítségével, ami kifejezetten a körülményekhez igazítja a hajtásláncot, tehát tud nagyon erős támogatást adni a sofőrnek, és emellett, és ezt nagyon jó, hogy behoztad a V6-os tradicionálisabb modelleket, vagy a szegmensben jellemző meghajtásokat, Olyan előnyt tud az elektromos hajtás biztosítani, hogy az állandó összkerék hajtásnál gyakorlatilag kerekenként nagyon szofisztikáltan tudja a nyomatékot vezérelni, és ennek segítségével tényleg mindent megtenni azért, és ebben előnye van, én azt gondolom már a klasszikus hajtásokhoz képest is, hogy a lehető legjobban és legsikeresebben és mindenféle károkozás nélkül lehetőleg úgymond az autóban tudjuk élvezni az offroadozás előnyeit, vagy csak a munkát, és ebben én még egy funkciót emelnék ki, ez pedig az a kamerás támogatás, ami konkrétan így kőről kőre láthatóvá teszi szinte, hogy az melyik kerék hova is fog érkezni, és ez segíti a sofőrt abban, hogy tényleg ahol azért már nem lenne ildomos mozogni, ott azokat a köveket, vagy amik instabilabbnak tűnnek, tényleg a kerekek pontos elhelyezésével tudjuk jól venni, úgyhogy elképesztő az ez csomag, amit az autó ad.
5: Szokatlan volt, hogy nem kell kapcsolni felezőt, négy kerékhajtást, mi egyebet, hanem az autó önmaga szoftveresen felismeri azt a hajtásmódot, amire szüksége van azon a terepen. Így aztán ugye egyetlen gombnyomásra volt csak szükség. Azon kívül persze kell választani, hogy most milyen talajon megyünk, és erre van is lehetőség egy tekerő gomb segítségével. Négyféle talajváltozatot tudunk kiválasztani, de ha ezt nem tesszük, akkor is megteszi a szoftver. Ez a döbbenetes. Egyetlen kapcsolót kellett csak kapcsolunk, a lejtmenet kapcsolót. Ugye ott elengedett gázfékkel maga a kocsi tudta szabályozni, amit kellett, egy terepjárótól elvárhattunk. De tényleg az a döbbenetes, hogy ez az autó a legnagyobb, most tényleg nem akarok túlozni, de térdig érő kedéknyomvájúból, ami egyébként az előző napi szakadó esőnél olyan sáros volt, hogy szerintem harckocsinak kellett volna lenni, hogy elmenjen. Egy gombnyomása, egy gázfröccsre úgy kijött, hogy elképesztő. És miközben ezt tette, dagonyáztunk a sárban, irányítható volt, ugye, hiszen ez egy újfajta kormánymű, amit kapott az autó, ez egy elektronikus kormánymű, tehát nagyon könnyű volt irányítani, nem csapott vissza, nem tört el az ujjunkat, mint ugye várható általában egy hagyományos pneumatikus kormánymű, illetve ami nagyon fontos volt, hogy ekközben a madár csicsergést hallottuk. Hihetlen, a misikolyunk mellett.
6: Igen. Az autó maga automatikusan is, én azt gondolom, hogy stabil körülményeket ad a sofőrnek, és ugyan vannak választható üzemmódok, azon viccelődtünk, hogy milyen jó lenne egyszer egy olyan tesztpályára elmenni, ahol a félméteres hóból hirtelen a homokbuckák

0: a környéken. Aztán volt egy napos napunk, amikor javarészt ki tudtuk próbálni a terepen, de legalább nem áztunk. Csak az autó ázott el, mondjuk úgy, vagy az autó kapott rendesen, de mi azért kielvezhettük ott a bolgár erdőkben a napsütést is. És hát az elektronikus szervókormány, ami tényleg egy nagyon fontos újítás az autónak, az pedig valóban azért fontos, mert egyszerűen azokat a fizikai hatásokat, amivel az autó ezen az elképesztő durva úton találkozik, azokat sokkal komfortosabban adja vissza a kormányműre, és én megértem azokat, akik élvezik az offroadozásnak ezt a nagyon erős maszkulin hatását is, hogy rángatja a futómű a kormányt, de ahogy kiemelted, hogy akár személyautós komfortban lehet nem csak elő, hanem hátul utazni, ennek része az is, hogy valamennyire szoftosabbá és egyben biztonságosabbá teszi az offroadozás élményét ez az új kormánymű.
1: Elől 82 kW-os, hátul 129 kW-os villanymotor hajt. Ugye ez a számítógép parancsai szerint kapcsolható, és kapcsolódik a hajtáslázba. Ez összesen durván 193 lóerőnek megfelelő teljesítmény, viszont ez bőven elegendő, hiszen olyan terepen is elment, amit említettünk az előbb. Másrészt közúton is volt módunk kipróbálni, mi pedig autópályás körülmények között is. Hangtalanul, fantasztikus, dinamikusan suhant. Köszönhetően persze nem terepgumit kapott, és az is növeli egyébként az értékét, hogy ilyen terepen képes volt kihúzni magát a sárból, hogy ez egy átlagos gumi volt, amivel tényleg autópályázni is lehetett. Tehát ez a rendszer tökéletesen jól összhangban működik, az 59 kWh-s lítium-ion akkumulátor pedig tette a dolgát, hiszen miután lejöttünk a hegyről, 150 kilométeres hatótával érkeztünk oda, és mikor visszajöttünk, akkor 151 kilométert mutatott. Tehát gyakorlatilag még egy kicsit növeltük is. Ez azt jelenti egyébként, hogy a gyári hatótáv durván 240 kilométer szerepel, ugye a VLTP szerinti távként. A valóságban egészen másképpen néz ki.
0: Abszolút. Amit én kihangsúlyoznék, az újra csak az a funkcionalitás, és az a jófajta kompromisszum, amit a mérnökök összeraktak. Ugye döntően azért a vállalkozók, mezőgazdaságban dolgozók, tehát tényleg munkára vásárolják az autót, és itt az volt a fő cél, hogy ebben egy olyan kombinációt kapjanak, ami mind hatótáv, mind képességek terén nem maximumra, hanem egy optimális kombinációra megy. Tehát például az 59,2 kWh-s akkumulátor, vagy akár az említett lóerő mennyiség, az messze nem a csúcsa az elektromos autózásnak, de egyrészt ez teszi lehetővé azt, hogy alvázba építve legyen az akkumulátor, ami gyakorlatilag teljes mértékű biztonságot ad a nagyon kemény terepeken is az autónak. A másrészt ugye a 200 lóerő körüli összteljesítmény biztosítja azt, hogy bár elektromos autóknál nem ritka 3-400 lóerő és az elképesztő nyomaték. A nyomaték itt is megvan, pont elegendő ahhoz, hogyha nagyon kell, akkor dinamikusan meg tudjunk indulni aszfalton, és kicsit akár még sáros kerekekkel a fenekét is megtornáztatja az autó, persze csak óvatosan, de ezzel együtt az offroad terepen pedig ezzel a nagyon okos nyomaték szabályzással, ahogy mondtad, az energiafelhasználás ez bőven tudja hozni azt a 250, és nyilván városi körülmények, vagy kényelmesebb autózásban akár 300-350 kilométeres hatótávot is, és ez a kombináció, ez mindenben arról szól, hogy egy nagyon ideális és optimális kombinációt ad a munkacélra használóknak, és emellett egy teljesen elegendő jó élményfaktort is biztosít azoknak, akik magáncélra és tényleg hobbi célra veszik majd ezt az autót.
1: Nagyon fontos információ, hogy 715 kg-os teherbírása van ennek az autónak, ami azért érdekes, mert például a mild hybrid diesel változat, hiszen egy időben bemutatta a Toyota ennek az új verzióját is, ami elképesztően klassz, de hát itt azért ez messze felülmúlt az elektromos változatnak a jelentőségét, de azért említsük meg, hogy az egy kicsivel nagyobb teherbírású, mindjárt elmondott pontosan mennyivel. Itt például az elektromos autóval, Hiluxra lehet vontatni is, ami 1,6 tonnás vontatási kapacitást jelent, ami nem kevés, de ennél a dízel változat jóval többet tud.
0: Igen. Hát ha valamiben azt mondom, hogy kompromisszumra kell talán hajlani, bár a kell szó az talán erős, azok ezek a

0: paraméterek, köszönhetően annak is visszatérnék az előző gondolatomra, hogy az akkumulátornál természetesen a súly az nagyon fontos, és ezek az autók, az elektromos autók azért általában jóval nehezebbek, mint a belső égésűek, tehát itt is néhány száz kiló különbség, és egy bőven 2 tonna fölötti súly jut az elektromos kivitelre. És ugyan itt is a nagyobb akkumulátorral lehetett volna még játszani akár térben, de az már súly szempontjából még kevésbé lett volna ideális. És így ez az észszerű kombináció, ez vonatkozik arra, hogy azért a 715 versus a dízel változatban az 1 tonnás plató terhelhetőség, illetve a vontathatóságban ez 3500 versus 1700 50 kilós vontathatóság, ez még mindig nem kevés, de azért ezen a téren az optimális súly és egyéb teljesítménymutatók oltárán némi trade-offot fel kellett áldozni a gyártónak.
1: AC töltés 11 kilowattos, ami egy általános teljesítménynek felel meg, este rádugjuk, reggel levesszük, működik. Viszont a DC töltés a 125 kilowattos, lehetne nagyobb is, de ez is elegendő, hiszen nem nagy kapacitásról van szó, viszonylag gyorsan fél óra alatt föl lehet tölteni. Ha beszállunk a kocsi belsejébe, hiszen dupla kabinosról van szó, tehát akár előre vagy hátra, hátsó ülésorra, nekem semmiképpen sem teherautó vagy haszonjármű jut az eszembe.
0: Igen, a töltési teljesítmények tekintetében optimális és elegendő ahhoz, hogy a 125 kW-tal akár egy 30 percen belül 10-80%-ra fel tudjuk tölteni az autót, és igen, éjszakára letámasztva tényleg az autó fedélzeti töltője is egy 6,5 óra alatt gyakorlatilag tele tudja tölteni az akkumulátort, úgyhogy ebben is egy optimális szintet lőtt be a gyártó, és a belteret illetően meg hát 2 nagyméretű digitális kijelző, gyakorlatilag puha, jó tapintású beltér, a Land Cruiserből ismert formai kialakítás, egy kicsit ilyen maszkulinabb, szögletesebb kialakítás, új dizájn, és nagyon sok kényelmi funkció, emellett pedig ugye a városon kívüli használatlan a praktikus tárlórekesz kialakítás.
1: Pohártartók
0: elől, minden, azt gondolom, hogy most már ebben a szegmensben talán elvárható személyautós kényelemmel ruházza föl a modellt.
1: 2 percünk maradt, azért még arra van egy kis időnk, hogy elmondjuk, hogy 2028-ra, ha minden igaz, lesz egy hidrogén üzemű Hilux is. Ugye a mostani mild hybrid dízel, az elektromos mellett ez lesz a harmadik különlegesség, tehát 3 lábon próbál állni a Toyota ebben a szegmensben.
0: A Toyota az úgynevezett multipass stratégiát folytatja, tehát minden hajtásláncban igyekszik optimális és jó termékeket hozni. Idén 8 új elektromos modell érkezik, amiből a 8 új modell érkezik, amiből 5 tisztán elektromos, és ebben a Hilux talán a legkülönlegesebb. De hát ugye a hidrogén hajtással tradicionálisan a Toyota próbálkozik legaktívabban. Én kíváncsian várom ennek a fejleményeit, azért tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű és rövidtávú alternatív meghajtást hozhat, de a gyártóként határozottan szeretnénk ennek a lehetőségeit is tesztelni, fejleszteni és megnézni, mi jön ki.
1: Zárásként azt el tudnád mondani, hogy hány elektromos Hiluxot lehet majd eladni Magyarországon, hiszen óriási az érdeklődés. Azt tudom, hogy a tavalyi bemutatón ugye még dízellel próbálkoztunk, akkor is fantasztikus érdeklődés mutatkozott, csak akkor a magyar piacra nem érkezett meg időben az a fajta hajtáslánc. Most itt Magyarországon legalább van lehetőség majd választani, de ebből az elektromos lesz a legérdekesebb. Hányat lehet ebből adni?
0: Hát én nagyon örülnék, hogyha 100-os nagyságrendben tudnánk eladni az autóból, mert egyszerűen, ahogy te is tapasztaltad, a termék nagyon jó. Érdeklődés van, de azért ugye a haszongépjármű szegmensben a teljesen elektromos meghajtás az még egy kicsit
1: újdonság,
0: speciálisabb, és ugye az, hogy van még dízel verziónk, akár a mostani generációból, akár az új generációból is érkezik, azért a kevésbé kockázatkerülőknek talán még nem az elektromos lesz vagy kockázatkerülő, szóval újdonságtól kicsit óckodóknak nem feltétlen az elektromos lesz még, de én ezzel együtt szeretném, hogyha jövő ilyenkor néhány 100-os nagyságrendről beszélnénk akár, mert ennyire meggyőző a termék.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, ezeket elmondtad, kedves hallgatók. Kedves hallgatóink, önök Sipos Szabolcsot, a Toyota Center Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu per jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését tervezi a horvát kormány. A javaslat szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetén életfogytiglan is kiszabható lenne, emellett külön intézményekben tarthatnák azokat, akiket a börtönbüntetés letöltése után is veszélyesnek ítélnek, rendszeres felülvizsgálattal. A kormány a német modellt vette alapul, a szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel, amely nagy közfelháborodást váltott ki Horvátországban. Hatalmas tömeg részvételével rendezték meg ma a Tel Avivi Pride felvonulást, amely 2 év kihagyás után tért vissza. A rendezvényt a korábbi években a háborús helyzet miatt törölték, idén azonban a biztonsági aggályok ellenére is megtartották. A felvonulás résztvevői az egyenlőség és a befogadás mellett álltak ki, miközben többen a kormány egyes politikusait kifigurázó maszkokat viseltek. A Tel Avivi Pride-ot 1998 óta rendezik meg, és mára a város egyik legnagyobb nemzetközi ismertségű eseményévé vált. Idehaza egyre több agrárszereplő tiltakozik a vendégmunkás stop miatt. A Tejtermék Tanács szerint a tejtermelésben és feldolgozásban nincs elegendő hazai munkaerő, ezért a külföldi dolgozók elvesztése súlyos működési zavarokat, akár telepbezárásokat is okozhat. Korábban a Fruitweb és a Mastergood is hasonló aggályokat fogalmazott meg. A kormány június 6-tól állította le az új vendégmunkás engedélyek kiadását. Magyar Péter szerint a döntés célja a magyar munkahelyek védelme és a bérek emelése, ezért a kritikák ellenére sem vonják vissza az intézkedést.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában folytatódik a jó hangulat, 0,5%-kal emelkedik a londoni FTSE, 0,1%-kal a német DAX, a párizsi CAC-on 0,5%-os pluszban szintén, az olasz bőrze 1%-ot emelkedik, a spanyol mutató 0,8%-os emelkedésben. És elindult a kereskedés a tengeren túlon ezekben a percekben, a Dow Jones 0,5%-os pluszban indítja a napot, hasonlóan teljesít az S&P 500 is ebben a másodpercben, a Nasdaq viszont lefordult 0,2%-os mínuszban jár. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 304 forint 56 fillér, az euróért 352 forintot és 65 fillért kell fizetni. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-ot emelkedik 134.862 pontra, a részvénypiac forgalma 14,3 milliárd forint. A bluechipek többsége erősödik, méghozzá jelentősebben, 1,5% plusz a Richterben, ami 11.820 forint, 2,8%-del lép feljebb az OTP 42.010 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2.728 forinton. Gyengül a MOL 2,5%-ot 3.830 forintra.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő, a keleti ország részben helyenként eső is előfordulhat, sőt egy-egy mennydörgés is lehet. A szél élénk marad, délután 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, estére pedig 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban most többnyire felhős az időjárás és 21 fokot mérnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
4: Folytatjuk műsorunkat. Sajátos és némileg ellenmondásosnak látszó folyamatok zajlanak Európa legnagyobb autóipari gyártójánál. A Volkswagen csoport elmúlt fél éves eredménye, profitja óriásit esett, az amerikai vámok, a kínai konkurencia előretörése, a labilis és megdrágult energiaforrások, a visszaesett kereslet és a geopolitikai feszültségek miatt. Persze azt sem hallgassuk el, hogy eközben több irányból záproznak a mélyütések, a kereskedelmi korlátozások és háborúk nyomán a német prémium konkurenciára, vagyis a BMW-re és a Mercedesre is. A Volkswagen koncern vezetése azonban már látni véli a probléma megoldását, amelyet összességében és leegyszerűsítve a csökkenő profit, a túlméretezett termelőkapacitások és a globális autópiaci átrendeződés idézett elő. A bejelentett lépések ezért a költségcsökkentés irányába mutatnak. A VW vezérkar tehát egyszerre próbál meg kitörni a harapófogóból, munkahelyépítésekkel, átszervezésekkel, olcsóbb autók gyártásával és közben új kapaszkodóként megveti a lábát a hadiparban. A márka átpozícionálás is terítéken van, melynek első gyümölcsét a vásárlók már szüretelhetik. Németországban például óriási árengedményekkel és árcsökkentésekkel igyekeznek visszacsalogatni a vásárlókat, de már Magyarországon is találkozhatunk meghökkentően megnyírbált árcédulákkal és jelentősen mérsékelt listárakkal, melyet nálunk a kedvezőbb árfolyammal magyaráznak a VW, az Audi, a Skoda, a Cupra és a Seat alkotta márkacsoportban. Hogy valóban csupán ennyi lenne a tagadhatatlanul szokatlan, ám korábban nem tapasztalt piaci mozgások mögött, azt reményeink szerint hamarosan megtudjuk a következő beszélgetésből. Vendégünk Bognár Tamás, a Porsche Hungária kommunikációs vezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Tamás!
5: Szervusz Frigyes, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Előre hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy most olyan beszélgetés következik, ami a pénz körül forog, de nem beszéltünk a pénzről a jogszabályok értelmében, tehát árakat ne is várjanak, hogy most mondjuk, hogy mi mennyibe kerül, és mennyivel lesz olcsóbb. De egy biztos, hogy arról fogunk beszélni, hogy bizony-bizony az autógyárak, és most itt a Volkswagen, mint a legnagyobb európai gyártó, belátta, hogy egészen más világ következik a következő évtizedben, és nagyon szépen szaladnak előre ezen a területen.
5: Ugye a Volkswagen csoport, mint Európa legnagyobb autógyártója, egy nagyon izgalmas átalakuláson megy keresztül. Itt nagyon fontos megemlítenem, hogy mint a legnagyobb részesedéssel bíró gyártó és márkák esetében egy hatalmas hajóról beszélünk, ami az elmúlt években kezdődve most már több mint egy évtizede egy folyamatos látványos átalakuláson megy keresztül. Itt jól látszik, hogy egy nagy hajó révén bőven van hova racionalizálniuk, és oda tart a világ, hogy ezeket a szükséges lépéseket meg is kell, hogy tegyék. Az elmúlt másfél-két évben rengeteg hírt lehetett erről hallani, ezek alapvetően inkább negatív hírek voltak arról, hogy a Volkswagen adott gyárak bezárására is készül, dolgozókat kell, hogy elküldjön, Itt sajnálatosan tényleg egy racionalizálás megy végbe, de az fontos megemlítenem, hogy ez az a márkacsoport, amelyik egyébként a világon több mint 100 autógyárral rendelkezik, és hogyha be is kellett, hogy zárjon, és folyamatában van még most is egy racionalizálási folyamat, az nem többet jelent 2-3 gyárnál, és azokat a híreket tekintem, ami szerint akár 2030-ig több mint 30 ezer dolgozójától válik meg. Itt sem úgy kell elképzelnünk, amennyire én tudom ezeket az információkat, hogy egy felelős családapától, családanyától kellene, hogy megváljon a vállalat, hanem az adott nyugdíjba menő dolgozókat, gyári szakembereket, munkásokat nem fogják az ő pozíciókat a jövőben pótolni. Mivel egy nagy hajóról beszélünk, egy kis kormányzása a piacon, az nagyon hosszú időbe telik, mire az a hajó elfordul, és ahogyan te is említetted, itt nagy változások voltak az elmúlt időkben, és számunkra áldásos, hogy ezek a racionalizálási folyamatok révén eljutottunk oda, hogy most már nem csak a belső égésű, de az elektromos modelljeink is sokkal elérhetőbb áron rendelkeznek a piacon, sokkal elérhető módon lehet hozzájuk jutni, hozzátéve azt is, hogy ugyanakkor kihívás még mindig az új autópiac, nem csak Magyarországon, de többi országban is, mivel egy kifejezetten továbbra is drága termékről van szó, de ugyanakkor most már jól láthatóan egyre könnyebb lehetőség van ezekhez hozzájutni.
4: Egy most tanában napvilágot látott németországi hír szerint 10 eurós kedvezményt is ad a gyár bizonyos modellekre, főleg az elektromos kisasszonyjárművekre, de viszont az ID sorozat 3-4-5 sorozatú autókra is 4000 eurós kedvezményt ad Németország és a Volkswagen gyártó. Szeretnék, ha visszatalálnának hozzájuk a német vásárlók, illetve szeretnék, hogy európai vásárló visszataláljon, hiszen olyan nyomás van a piacon, és olyan változások a kínai márkák megjelenése nyomán többek között, hogy ezt a lépést meg kell tenniük. De mi vezetett ide? Talán emlékeznek a hallgatók 2015. szeptember 18-ára a dízel botrányra. Ezen a napon jelentette be az amerikai környezetvédelmi ügynökség, hogy csaló szoftverre találtak, aztán elkezdték vizsgálni, aztán kapott a Volkswagen gyár egy 1 milliárd eurós bírságot, aztán pár év múlva 875 millió euró bírságot, már a BMW-vel kiegészülve, mert hiszen már ráverték a BMW-re, és a Mercedes is föltűnt a amerikaiak listáján, tehát igazából, ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy a német autógyártás került nagyító alá. Valahogy az amerikaiak szerették volna megroppantani ezt a gerincet. Aztán jött a Covid-járvány, jött a orosz-ukrán konfliktus, az ellátási láncok összeomlása, hullámhegy, hullámvölgy, az árak brutálisan módon elszakadtak a valóságtól. Előtte még mondjuk egy Volkswagen Golf még 5 millió forint körül volt, aztán lett 13, aztán visszament 8-ra, tehát így hullámoztak az árak az elmúlt 8-10 évben. Eljutottunk napjainkig. Magyarországon az elmúlt hetekben brutális engedményeket látunk, vagy nem is engedmények, más árlistákat látunk. A Volkswagen koncern vagy család házatáján, amiben bele tartozik természetesen a Seat, a Cupra, az Audi, a Skoda és a Volkswagen. Tehát ahhoz, hogy a gyár ezt a lépést megtette, ő tudjuk, hogy mi a terve. De itt Magyarországon mi a terv? Igazodtak-e a Porsche Hungária, mint generál kereskedő, az a gyártól kap-e információt, vagy ti nektek magatoknak kell kitalálni az új irányt?
5: Ugye az általad is említett 16-ban megvalósult dízelbotrány óta nagyon sok látványos változás történt. Itt, ahogyan te is hozzátetted, egyébként kiderült, hogy ebben több más gyártó is részesült ebben a botránynak a kialakulásában. Többek között ez is egy olyan racionalizálási folyamathoz vezethetett, aminek mindannyian szemtanúi vagyunk. Én direkt geopolitikai, európai gazdasági szempontból nézve nem akarok ebbe belemenni, hiszen ebben van rengeteg sok szakember, nálad is meg szokott fordulni, akik erről tudnak részletesebben is kommentálni, de az jól látszik, hogy mit hozott magával, és magánemberként és céges vásárlóként is azt látjuk, ugye, hogy a Covidot követően elképesztően kilőtt az új autóknak az ára. Ez egyébként egyszerre több tényezőből is fakad. Egyrészt magának a forint-euró árfolyamnak a nagyon nagy látványos romlása, ami annak idején történt. Hozzá kell tenni azt is, hogy ellátási lánc problémák is történtek, ez szintén a magas keresleti piacot hozott, de a kínálati piac ezt nem tudta kielégíteni. Illetve rengeteg más európai szabályzás is bejött a gyártók részére, hogy mostantól már olyan asszisztens rendszereket is be kell, hogy vezessenek az autóknál, amik azelőtt nem voltak jellemzőek, csak nagyon drága drágább mondjuk prémium márkáknál. És így jól láthatóan ezek az új autók minden márka esetében látványosan kilőttek az áraik, és ezáltal még inkább elérhetetlené vált. Most ennek a lecsengését követően nevezhetjük most már így körülbelül 6 évvel később, így 2026 tavaszán nyarán, eljutottunk oda, hogy nálunk is a mi általunk képviselt Volkswagen csoport márkáknál mind a gyártó segítségével, mind a hazai kompetenciának köszönhetővel, a márkavezetéseknek köszönhetően sajátos módon tudtak beállítani olyan modelleket, legyen az elektromos, legyen az belső égésű, hogy az ismét elérhetővé vált. Ez egyrészt köszönhető ezeknek a sajátos kompetenciáknak, hová jutottunk. A gyártó részéről is a racionalizálási folyamatoknak köszönhetően könnyebben elérhetőek ezek a modellek, illetve az utóbbi időben nagyon nagyot segített ezen szintén a forint árfolyamnak is a kedvezőbb mozgása. És fontos megemlítenem, hogy nálunk még jelenleg most így 2026. június elején még mindig mi biztosítjuk Magyarország egyetlen új autóját, ami a legolcsóbbnak számít. Ez egy Volkswagen Polo modell, ezt bátran hangsúlyozom, hiszen egy kiváltságos dolog. És itt nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy aki új autóra vágyna, ott nem feltétlenül szükséges most már igazán nagy autókban gondolkodni, arra is megvan a lehetőség. De ugyanez régen is így volt, gondoljunk bele, hogy most egy Polo az egy kis autónak számít, vagy egy Fabia, de ugyanakkor ezek az autók most már sokkal nagyobbak, mint annak idején például a 4-es Golf volt, kívül és belül is. Annak idején a 4-es Golfot egyébként kifejezetten családi autóként is definiálták, így érdekes látni azt, hogy maguk a kínálati piacon kívül a keresleti oldalról a fogyasztói magatartás is hogyan változik. Izgalmas ezt látni, és ugyanakkor viszont az utóbbi évtizedekben itt a magyar piacon is ezek a márkák nagyon erős márkaépítési folyamatokat hoztak magukkal. Erre mindig nagyon ügyeltünk, hogy indokolatlan árkommunikációt ne kelljen bevetni, de most ez tisztán látszik, hogy fontos, jó örökséggel bíró, stabil márkaként itt ebben az országban is öröm elhoznunk azt, hogy biztosíthatjuk egy-egy ilyen modellnek a jó árát is a piacon.
4: Igen, de vegyünk egy konkrét autót. Emlékszem rá, amikor az ID3, vagy ID3, hogy ti szoktátok hívni, megjelent, nagyon nagy várakozással várta a piac, hogy ez a különleges csemege megjelenje, hiszen ez volt az első igazából európai tervezésű, kifejezetten csak elektromos platformra épített modellcsalád első darabja. Hát a várakozásokat sikerült gyorsan lehűteni, mert nem került ki a kereskedésekbe az első néhány tízezer darab, hiszen szoftver problémával küzdött. Fél évig is vártak a félre tolva különböző bérelt repülőtereken legyártott autók, mire sikerült megoldani a gyárnak a problémát. Utána elég magas áron jöttek ki ezek az autók, mondhatnám, hogy majdnem megfizethetetlen áron, és aztán szépen több lépcsőben sikerült lejjebb tordászni ezt az árat, hiszen azért a piac nem igazolta vissza ezt a várakozását a gyárnak, hogy eladható lesz. Most ott tartunk az elmúlt hetekben, éppen ennek az ID3-nak már a faceliftes változatánál igen komoly listár engedményt, vagy csökkentett árat látok Magyarországon is, mert nyilván Németországról beszélünk azért elsősorban, és a konkrét ár megemlítése nélkül azért érdekelne, hogy ugye ez nem csak a forint árfolyamot tükrözi, ez a fajta ár megnyírbálás, hanem ez egyfajta új irányvonalat is.
5: Stratégiának is nevezhetjük igazából.
4: Akkor igen, tehát akkor ezek szerint ez egy tartós dolog lesz?
5: Határozottan most ebben a pillanatban azt látjuk, hogy ez a jövőben is nagyon komoly kihatása lesz a piacra, és tényleg eljutott oda a gyártó részéről is ez a márka csoport, hogy ilyen módon sokkal elérhetőbbé biztosítja most már a mobilitást önmagában, és ezen belül az e-mobilitást is. Itt is fontosnak tartom megemlíteni a pár héttel ezelőtt debütált Volkswagen ID Polo modellünket is, ami szintén itthon is egy rendkívül attraktív árral bír.
4: Igen, nagyon jó árak vannak valóban is, de a konkurenciánál is. Mindenki igyekszik küzdeni a piacon maradásért, és mindenki igazából keletre mutogat. Valóban ekkora veszélyt jelent a kínai autódömping, az elektromos autódömping?
5: Jelenleg azt látjuk, és ez számunkra is egy lehetőség, hogy bizony Kína irányából rengeteg fejlesztés történik, rengeteg új modellel, új termékkel jönnek ki a piacra. Itt nálunk is most már, ha minden igaz, akkor ebben az évben új autóként forgalomba helyezett modellek közül 57 darab márka található. Ebből az elmúlt hetekben 17 darab márka volt csak kínai, úgyhogy ez azt hozza el magával, hogy a fogyasztónak egyébként egy rendkívül széles spalettán, spektrumon tud nézelődni modelleket, amennyiben új autóvásárlás mellett döntött, és ez bizony megnehezíti a fogyasztóknak a döntési fázisát is. Annak idején, amíg még jóval kevesebb márkák voltak elérhetőek a magyar piacon is, az emberek fejében felépült egy márka preferencia. Ő pontosan tudta, hogy melyek azok a márkák, melyek azok a modellek, amikkel ő tud azonosulni. Itt nyilván nagyon fontos volt, hogy a racionális döntések mellett az emóció is fontos helyet kapjon, és utána jellemzően a magyar piac akkor is úgy működött, hogy utána a végső soron az ár volt a fő döntő. Amit mi szeretünk ebben a helyzetben, hogy mi magunk is fejlődni tudunk, mi a versenyt alapvetően nagyon szeretjük, támogatjuk és örülünk, hogy ez egyébként magát a piacot is fellendíti, hiszen nekünk is minden egyes kihívásra és új megoldásra, innovációra megvan a saját termékünk is, és ezt a gyártó is szépen leköveti időről időre. Itt fontos megemlítenem, hogy az új megjelent márkákkal párhuzamosan a fogyasztóknak mindig is fontos lesz az, hogy olyan márkát válasszanak, ami eredendően stabil pozícióval, régóta jelen van mind Európában, mind a magyar piacon. Itt magában értve, beleértve szintén a szolgáltatásokat, a szervizhálózatot, és nem utolsó sorban a maradvány értékét is az autónak megemlítve.
4: Ez a márka átpozícionálás, hiszen arról beszélünk, hogy ma már más árszegmensbe kerül egy-egy modell család, vagy éppen egy-egy márka modellkínálata, szóval ez a átpozícionálás, ez nem veszélyezteti a brand értékét, az imidzset? Mert ugye az ember azt mondja, hogy jó, eddig 20 millió forintba került az, ami most 13-ba. Hát akkor melyik ár az igaz? Ugye? Tehát ez nem tartotok, hogy esetleg lesz egy ilyen következménye is ennek?
5: Márkarombolásról nem beszélnék, mert nem. A stratégiának az a része, hogy ez kifejezetten még ilyen módon is márkaépítő jelleggel tudjunk jelen lenni, hiszen ahogyan említettem is, az árkommunikáció az régen is a piacon egy nagyon fontos taktika volt, és egy fontos pillére volt a közönség tudósításnak. Azonban úgy látjuk, hogy ezt lehet márkaépítő tudatossággal is csinálni. Számunkra azt gondolom, hogy mindezzel együtt a termékeink nagyon jók, kiválók, rengeteg jó innovációval bír, és ez elmondható szintén a többi modellről, más márka konkurenciájáról is. Jól láthatóan itt a fogyasztónak lesz fontos, hogy mérlegeljen, hogy melyik márkában fektet bele.
4: Hát nektek nincs könnyű dolgotok, a Volkswagen csoport magyarországi vezérképviseletének, a Porsche Hungáriának, hiszen házon belül is hatalmas átpozícionálás zajlik, hiszen megjelent a Cupra, hallatlan siker a magyar vásárlók körében, és a Seat is, amely egy halálra volt ítélve, szépen tápaszkodik fölfelé, úgy látom, és nő az értékesítés. A Skodáról már nem is beszélek, hiszen az tarol a piacon, és komoly, hogy mondjam, konkurenciát jelent az anyavállalat a Volkswagen számára. Úgy van az Audi, aztán mondjuk beszélhetnék a Porsche-ről, a Volkswagen haszonjárművekről, tehát nálatok azért belül is nagy a mozgás. Ezt hogyan lehet egyrészt kigazdálkodni időzőjelbe téve anyagi oldalon?
5: Igen, mindig is volt mozgás az elmúlt évtizedekben is házon belül, a csoporton belül, ezek között, a márkák között. Mindig jól definiálható volt, hogy melyik márka milyen célcsoportnak, célközönségnek szól. Ez, ahogyan te is említetted, az elmúlt időben szintén változik. Egy transformációs folyamaton megyünk keresztül. Itt pont örülök, hogy említetted, szívünk egyik csücske a Cupra márka, ami a Seat csoportból nőtt ki. Ez annak idején még 2018 előtt nem önálló márkaként létezett, hanem a Seatnak voltak a sportosabb modelljeiknek egy igazából egy elnevezése, a Capricingból adódik ez a szó, és már láthatóan jól látszik, hogy amíg a Seat egyébként a csoporton belül a picit deviánsabb, divatosabb, stílusosabb, de ugyanakkor jobban elérhető középkategóriát képviselte, addigra ez a fajta fűszerezés a Cupránál még inkább érezhető. És ezzel párhuzamosan ez számunkra is egy nagy öröm, hogy a Seat márka is megtalálta a saját helyét, és stabilan tud a piacon maradni. Itt volt, hogy az elmúlt időszakban pletykákat lehetett a halál híréről hallani, de azt szeretném hozzátenni, hogy akinek a halál hírét emlegetik, sokáig, az sokáig fog élni, és ez látszik a Seat esetében is, úgyhogy ez is egy nagyon jó működő márkánk. A Skodáról, Magyarország első kizárólagos legfontosabb flotta modelljéről beszélünk, amit az Octavia hozzá a mai napig, az elmúlt két évben is ez a márka modell volt a legfontosabb piac, a modell a flotta piacon. A Skoda szintén egy hihetetlen változáson megy keresztül, és nem feltétlenül azt mondanám, hogy a gyártó részére vagy a csoport részére ez fejtörést okoz, de biztos, hogy kalkulálniuk kell azzal, hogy az összes testvérmárka csoporton belül megfelelő helyre kerüljön pozícionálásra. Magyarországon a Skoda márka egyébként még az elmúlt évtizedekben adott percepcióval bírt a korábbi sajátosságoknak megfelelően, ez jól láthatóan itthon is leépült a negatív percepció, míg egyébként Európában kifejezetten egy kívánatos márkának és nagyon sikeres márkának számít a Skoda is.
4: Ebből a székből, ahol én ülök, nekem úgy tűnik, mintha az anyamárka, a Volkswagen egy kicsit mosta a gyerek lenne most jelen pillanatban a csoportnál.
5: Határozottan nem értek ezzel egyet, Frigyes, hiszen maga a Volkswagen tényleg egy ernyőmárkaként is kell rá gondolni, de megvan az ő saját kívánatos megoldásai, ugyanúgy, mind az innovációt, a felelősséget tekintve, és rengeteg remek termékkel bír. Én azt látom inkább pont, hogy megtalálta igazából ő is a saját helyét a piacon, mind a dizájnjával, mind az összes modelljével, és sajnálatos ugyanakkor vannak olyan modellek, amik például jelenleg lekerülnek a portfólióból, ilyen volt a Touareg is, amit meglátjuk, hogy a jövőben milyen módon jön esetleg vissza, de most már minden márkánknak minden egyes modellje olyan széles termék portfólióval rendelkezik, hogy szinte minden igényt ki tudunk ezzel elégíteni a piacon.
4: Egy percünk sem marad, azért érdekel a véleményed, ugye a német anyagyártó a terve szerint ugye 30-50 ezer ember fognak megválni 2030-ig, attól függ, hogy melyik híreket olvassa az ember, és a hadiparban fognak tevékenykedni jó részt, hiszen itt teherautókat, terepjárókat kell majd gyártani, nágyukat és tankokat. Ez, és azon kívül pedig ugye Németországban komoly áregedményekkel árulják az autókat, kisebb költségű autókat gyártanak. Ezen kívül itt Magyarországon mi érvényesül? Mert nálatok is van már az áregedmény. Lesz-e valami átszervezés mögötte?
5: Mi, mivel nem gyártói oldal vagyunk, hanem mi a kereskedelmi részét képviseljük az egésznek Magyarországon, ugye ebből a szempontból ehhez nem tudok hozzáfűzni. Ezt mi is izgatottan figyeljük, hogy egyébként globálisan milyen folyamatok zajlanak ebből a szempontból.
4: Tehát nyugodt vagy a 2030-ig terjedő időszakot tekintve?
5: Természetesen, határozottan. Izgalmak azok mindig lesznek, és mi pedig örömmel állunk elébe a változásoknak.
4: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Bognár Tamást, a Porsche Hungária kommunikációs vezetőjét hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tatárföldi olajfinomítókat, egy szamarai kaucsukgyárat, valamint orosz katonai parancsnoki és logisztikai pontokat támadtak az ukránok, erősítette meg mindkét háborús fél vezetése. A támadások során több létesítményben tűz keletkezett, és az ukrán fél szerint ezek az orosz hadsereg ellátási és fegyvergyártási kapacitásait is érintették. Emellett mindkét fél folytatta a csapásokat a front mögötti infrastruktúrára is, miközben több ukrajnai régiót orosz támadások értek, és több civil megsebesült. Lengyelország hivatalosan is átvette az első 3 F-35-ös vadászgépet abból a 32 darabból, amelyeket 2029-ig szerez be az Egyesült Államoktól. A beszerzés egy 4,6 milliárd dolláros megállapodás része. Az ünnepségen Karol Navrocki elnök a beszerzést a lengyel-amerikai stratégiai partnerség bizonyítékának nevezte, az Egyesült Államok pedig Lengyelországot példamutató NATO szövetségesként méltatta. Humanoid robotokat tesztelnek a BMW lipcsei gyárában kísérleti jelleggel, amelyeket a svájci Hexagon fejlesztett. A robotokat elsősorban ismétlődő, fizikailag megterhelő vagy veszélyes feladatokra tesztelik az akkumulátor összeszerelésben, alkatrészgyártásban, illetve minőségellenőrzésben. A vállalat szerint a cél nem a munkahelyek kiváltása, hanem a dolgozók tehermentesítése és a technológia továbbfejlesztése. A pilot program év végéig tart, majd más gyárakra is kiterjeszthetik azt. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását, miután bizalomvesztés alakult ki a fenntartó és az intézményvezető között. A döntés hátterében az áll, hogy a főigazgató a fenntartót megkerülve kezdeményezte a levéltár fenntartói státuszának megváltoztatását. Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, mint tartós fordulat. Az ING Bank vezető elemzője szerint az éves 2,6 és a havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és a választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Virovácz Pétert hallják.
2: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, de alapvetően én azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe tőzsdezárás előtt 1 órával 0,9%-kal emelkedik 134.726 pontra. A részvénypiac forgalma meghaladta a 15 milliárd forintot, a vezető papírok többsége emelkedésben, a MOL továbbra is jelentősen süllyed viszont 2,6%-a mínusz, így 3.834 forintot ér. Emelkedik az OTP 2,7%-kal 41.990 forintra, a Richter 1,3%-os pluszban 11.800 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-ot emelkedik 2.726 forintra. Európában marad a pozitív hangulat, a londoni FTSE 1,1%-ot emelkedik, a német DAX 1%-ot, a francia CAC-on 1,4%-os pluszban, az olasz börze 1,6%-del emelkedik, a spanyol index 1,9%-kal. A tengeren túlon a Dow Jones jól teljesít, már 0,3%-kal jön feljebb, és az S&P 500 is pluszba fordult, 0,1%-kal emelkedik, csökken viszont a technológiai Nasdaq 0,2%-kal. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 304 forint 38 fillér, az euróért 352 forintot és 41 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
3: Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, és újra itt van a stúdióban Szuppán Márton, a PIK alapítója, sok hét kihagyás után. Taub Alexandra a vendég, a másik szakértő, PIKX Solution Architect, ugye ez a beosztása, beosztásod. Ez baromi jó pofa beosztás, és kérdeztem is, azt mondtad, közgazdász, vagy rögtön örültem, hogy még egy bölcsész, egy közgazdász, meg a Márton, tehát ez így az összeáll a dolog. Gratulálok, ez egy elit klub, ugye, amiben bekerült a PIK meg a PIKX.
4: Így, hát
3: bekerültetek.
4: Ezen dolgozunk, hogy ilyen elit klubokba bekerüljünk. Most a mai adást annak fogjuk szentelni, hogy egy picit körüljárjuk azt, hogy hogyan is képzeli el a PIK a fintechnek és az AI-nak az együttélését. És itt konkrétan most arról van szó, sok ilyen projektünk van, de itt konkrétan arról van szó, hogy a ChatGPT ben tavaly december óta elérhetőek natív applikációk. Ez azt jelenti, hogy a ChatGPT felületét nem kell elhagyni ahhoz, hogy harmadik feles szolgáltatásoknak a
3: házon belül maradt
4: a szolgáltatóit használjuk, így van. Vagy legegyszerűbb példa talán mondjuk egy booking.com, gondolom, hogy nagyjából mindenki foglalt már itt utazást, vagy aki nem, az meg direkt nem, és ismeri a felületet. Össze tudjuk szinkronizálni a saját ChatGPT fiókunkat a saját booking.com-os regisztrációnkkal és fiókunkkal, és gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát mindenféle tudással felruházva, meg kéréssel instruálva tudunk utazásokat tervezni, meg foglalni. Talán elmondok egy nagyon egyszerű példát. Én amikor januárban mentem síelni, nem szerettem volna a 10 órát egyben levezetni, és annyit írtam be, leírtam, hogy hova megyek síelni, leírtam, hogy...
3: De nyilván menet közben kötöttél biztosítást.
4: Természetesen. Leírtam, hogy szeretnék körülbelül fél úton megállni, nem nagyon számít, hogy milyen a hotel, csak ne szaladgáljanak, nem tudom, patkányok a ágy alatt, mert hogy csak annyira állnánk meg, hogy este 9-10 körül odaérünk, és másnap korra reggel megyünk tovább, és körülbelül meg szeretném felezni az utat. Van velünk egy kisbaba, és ezeket vegye figyelembe, és körülbelül egy ilyen 3,5 másodperc gondolkodás után tökéletesen az utat megfelezve kidobott 3 hotelt autópálya mellett, a Gráci repülőtérnél, és tudtam foglalni, és gyakorlatilag ez biztosan, ugye úgy ment volna végig ez a folyamat, hogy Google Maps-en tervezgetek, megnézem, hogy merre visz az út, hol lehet körülbelül a fele, ott...
3: Tudtál foglalni, vagy már
4: foglalt? Tudta, nekem kellett még végig nyomnom a foglalást. Hát ez egy borzasztó ügyfélélmény. Úgyhogy nagyjából én ezt az én számításom szerint egy ilyen 30-60 perces keresgélés és mindenféle információgyűjtés helyett nagyjából egy 3-5 percben meg tudtam oldani azt az egészet. És mondom még egyszer mindezt úgy, hogy a ChatGPT-nek a felületét nem hagytam el. Na, gyakorlatilag ilyen applikációk előtt nyitotta meg a felületét az OpenAI, vagy gyakorlatilag az OpenAI-nak a ChatGPT felülete. Mindezt azzal összeadva, hogy a tavaly év végi adat, idén évelei adat, az azt mutatja, hogy közel 900 millió felhasználó aktív heti szinten a ChatGPT-ben. Tehát szerintem ez a kettő egyszerűen nagyon fontos, hogy megnyitottak egy olyan piacteret, ahol a felületet el nem hagyva mindenféle harmadik feles szolgáltatásokat lehet igénybe venni, össze lehet szinkronizálni a már meglevő fiókunkkal, ez is nagyon fontos. Tehát tudta azt a ChatGPT-ben futó booking.com app, hogy én egyébként milyen típusú helyekre foglalok, meg egyébként azt is észrevette, hogy ja, a síelés, és amúgy booking.com-on foglaltam a síelést is, és észrevette, hogy hova megyek. Tehát, hogy kiszedte a historiumból. És mindezt összeadva csak az üzleti lehetőséget.
3: Hát ami meglepte, hogy most már babával mentél.
4: Így. Egy 900 milliós heti aktív felhasználó bázissal.
3: Na jó, ez a bookingnak nagyszerű volt eddig, de beszéljünk a peakről, arról, hogy ez egy óriási dolog, mert ez már egy unikornis állapot, nem? Hát egy milliárd felhasználók köré került be mondjuk most a fintech ezek, világa.
4: És az unikornisok nagyot mennek Magyarországon. Jó. Éppen olvastam egy cikket, egy fantasztikus cikket a héten, hogy Magyarországon nem egy tech cég lett az első unikornis, hanem egy politikai kezdeményezés. Úgyhogy, mondhatjuk ezt is unikornisnak, igen. Mi azonnal ráugrottunk erre a lehetőségre, ott valahogy azt mondjuk, tavaly október 6-án publikálta az OpenAI saját blogjában, hogy meg fogják nyitni, vagy hogy lesz ilyen lehetőség, és ott egy-két ilyen háttéranyagot közzétettek. Mi nagyjából 7-én, 8-án, októberben elkezdtük nézegetni ezt a struktúrát. Ahogy megnyílt, azt hiszem, hogy egy-két nappal később talán föltöltöttük az első két applikációt, szándékosan azzal a célra, hogy valamelyik elbukhasson.
3: Nagyon egyet szórják ki.
4: Igen, nagyon kevés információ, egy nagyon érdekes folyamat volt itt az elmúlt hónapokban, de az Alexandra mesél majd bővebben, mert ő kísérte végig nagyon akkurátusan ezt az egészet, de hogy azért ezt ne úgy képzeljük el, hogy egy halálra dokumentált, a klasszikus teszt-béta fázisban van ez az egész folyamat, vagy ez az egész szolgáltatás halmaz az OpenAI-nál is. Tehát nincsenek olyan rulebookok, ahol leírnak, hogy ezután ezt csináld, így legyen, ezt nézzük, így ellenőrizzük, ez van, így van, hanem mi úgy volt, de egyébként ez nagyon jellemző a peakre, hogy szívesen próbálkozunk, és szívesen kipróbálunk, és nem fejlesztünk tökére valamit, hanem bedobjuk, megnézzük, a visszajelzések alapján tovább fejlesztjük, és ez itt most nagyon bejött, mert vártunk volna arra, hogy
3: hát ez tökéletes. Olcsó, meg gyorsabb, ezt már sokszor elmagyarázta.
4: Így van, igen, és a mai napig nincsen egyébként teljesen részletes guideline ahhoz, hogy mit, hogyan kell csinálni. Úgyhogy ez a tapasztalat, ami nálunk összegyűlt, ez azon, hogy nem csak az a nagy dolog, hogy van egy app, amit mi release-eltünk ide ki, és mi vagyunk az első magyar cég, hanem az a tapasztalat, ami itt fölgyülemlett, az sokkal többet ér, mint az a technológiai tudás, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyet összerakjunk. Mert egyébként nem borzasztó bonyolult összerakni egy ilyen applikációt, de végigvinni ezt a folyamatot, az viszont izzasztó
3: volt. Nagyon nézzük ezt, hogy guide-olta végig az Alexander, és az a solution architect, amit mondtunk, hogy ez ügyfelek meg a cég között, a PIK meg a PIKI között egy ilyen híd, ugye, egy ilyen között lefordítja. Igen. Ezért volt a közgazdász is egy nekem igen fontos felütés, mert hát a bölcsészek egyébként előbb-utóbb nyerekbe kerülnek majd, mert a bölcsész logika az kell majd a promptolásához az ilyen, nem tudom, hogy így van, de hát, ha még lesz a bölcsészeknek egy ilyen aranykora. Szóval, hogy megy egy ilyen folyamat? Mert én, amikor ezt olvastam, meg fölkerült a ChatGPT piaszterére a végülis a PIK, meg a PIKX, meg az egész fintech cucca, az egy akkor, mint a világ legnagyobb könyvtárába tették volna be az én kötetemet. Én ezt így fordítottam magamnak. De ez akárki nyilván nem teheti föl. Van ez szűrő, meg ez egész, ez hogy ment végig ez a folyamat, ha már azt mondta, hogy ezt végig akkurátusan, ezt mondta Márton, végig csinálta Alexandra.
5: Igen, szóval, ahogy már Marci is mondta, mi októberben láttunk figyelmesek erre a trendre, illetve arra, hogy az OpenAI applikációkat vezet be a ChatGPT ökoszisztémájába, és decemberben nyitották meg külsősök előtt is a piaszterüket, és mi élénken él bennem az emlék, hogy mi december 23-án töltöttük fel az első applikációkat.
3: Szokás ez a PIK-nél dolgozni, akkor
4: nem én mondtam.
3: Én mondom.
5: Viszont csak májusban hagyták jóvá, tehát ez egy 5 hónapos folyamat volt, ahol amúgy többször is elutasították.
3: Na ez érdekel, de mi történt közben? Ők minősítették, átnézték, csekkolták, hát akármit szemetet nem, bocsánat, nem rakhat föl, persze, mert az ő renoméját rontja, még egyszer mondom, az én logikámban.
5: Igen, tehát az elején szerintem körülbelül egy 3 hónapig szerintem nagyon sok applikáció zúdolt rájuk. És,
3: millió szám akár, 100 000
5: igen,
3: szám.
5: Szerintem is, és sok időbe tellett nekik feldolgozni, de igazából kevés visszajelzést kaptunk arról.
3: Tehát nem volt párbeszéd? Nem úgy képzem, hogy hetente kérdeztek valamit, igen, és akkor maga válaszolt, nem így vagy válaszoltál.
5: Hát nagyon generikus visszajelzéseket kaptunk, és ebből nehéz volt építkezni, de amúgy sikerült, szóval most már ugye jóvá hagyták az appunkat május elején. úgyhogy nehéz volt, de sokat tanultunk belőle, és most már jobban ismerjük ezt az egész folyamatot, ami mindenképp a javunkra válik.
3: Ez mit jelent PEAK szempontból?
4: Hát alapvetően jelenti egyrészt azt, hogy hogyha most nagyon kötjük a jelentést ehhez a konkrét applikációhoz, mert arra nem is beszéltünk, hogy ez micsoda egyébként. Azt tettük, hogy a fintech.hu-nak a teljes
3: tartalmát,
4: podcasteket leiratozását nem, a cikkeket és a szöveges tartalmakat tettük, ami a tartalmak
3: kezelőben. Siklós Bence a mennybe ment most.
4: Meg egyébként minden korábbi kollégánk, aki a cikkeket írta, ez egy 30-40 mostani, illetve korábbi píkes kollega, közel 10 000 cikk, tehát hogy ez egy hihetetlen tudásbázis, és az a nagyon izgalmas, mert tehát gyakorlatilag annyit tettünk, hogy beszélgetni lehet 10 000 cikknek a tartalmával, különböző riportokat lehet belőle generáltatni, ami miatt ez nagyon

0: Szóval akkor ez bármi, egészen biztos lehet benne, hogy fals információ nem csúszik.
1: Ez erre a valid kifejezést akartam pont használni, amikor elkezdtem.
0: Egy gyakorlatilag egy PEAK csoport által folyamatában validált információ halmazra építettünk egy olyan appot, és itt jön még egy érdekes dolog, hogy valójában bármilyen nyelven elérhető. Tehát eddig ugye a fintech.hu egy magyar tartalom, egy-két angol tartalmat leszámítva, alapvetően egy magyar tartalmat gyártó felület, vagy magyar tartalmat publikáló felület, vagy felülethalmaz. Most itt az történik, hogy bármilyen nyelven, olyan nyelven kapod meg az információkat, amilyen nyelven kérdezel. Tehát nekünk ezzel nincs több munkánk. Hát ez is rámutat arra, hogy egyébként a különböző médiapiaci szereplőknek milyen hihetetlen lehetőségbe költözni a
1: rosszul volt a példám a könyve, mert az mondjuk magyar nyelven íródott volna, az én könyvem fölkerül abban a nagy világkönyvtárban. Hát,
0: talán annyi, hogy fölkerül a könyved, és kap egy olyan fordító lehetőséget, ami elérhetővé teszi minden nyelven. Tehát nem az van, hogy a 900 millió az egy ilyen jó buzzword, hogy jó, persze 900 millió, de abból mennyi a magyar,
1: mert tök mindegy. Kérdezni.
0: Teljesen mindegy. Bármilyen nyelven lehet kérdezni, olyan nyelven fog válaszolni, olyan nyelven generálja a riportot, a grafikonokat, az ábrákat. Úgyhogy ez egy nagyon ízlít. Gyakorlatilag most mi azt csináltuk, hogy az eddig is valójában kvázi társadalmi munkában épített fintech.hu tartalmakat kinyitottuk a teljes világ számára, és adtunk a 900 millió ChatGPT user számára egy olyan fintech információs forrást, ami eddig nem volt.
1: Tehát bárki a világon ebben majdnem 1 milliárd emberből pillanatokat a saját nyelvén belebotolhat. A PIG-be, a ti információtokba, a fintechről alkotott képetekbe, az összes történésben, amit az elmúlt 10 évben történt. Engem az érdekel, Alexander, hogy maga mit finomított? Tehát mit kellett jól tudni, hogy ott nekik mi kell majd, vagy mi kell a világon bárhol egy felhasználónak, aki most elkezd a fintech-el bogarászni, és előbb-utóbb a szupán úrba fog botlani?
2: Az app koncepciója amúgy nagyon hamar megszületett, és azon nem is változtattunk. Inkább a bürokratikus dolgokon kellett sokat változtatni, sajnos. Emiatt tartott kicsit hosszabb ideig.
1: Azt értettem, de maga az applikáció az egyszerű volt, mint a kanálban mi edés, tehát hogy mit akarunk, hogy akarjuk.
2: Igen, igazából mi azt már a legelején kitaláltuk, hogy mit szeretnénk, és azzal nem is volt probléma. Azt találtuk ki, hogy a fintech.hu szeretnénk integrálni a ChatGPT ökoszisztémájába, így a ChatGPT-n belül váljanak elérhetővé a fintech.hu cikkek, és könnyebben legyenek értelmezhetőek AI-natív módon. Ez azt jelenti igazából, hogy az AI ugye abban is jó, hogy a szándékot felismeri, és jól ismeri a felhasználót is, tehát hogyha mondjuk valaki rákeres, hogy milyen újdonságok vannak az AI világában, akkor a fintech.hu-ról a cikkeket fogja kiadni, amik mondjuk ebben a témában születtek.
1: Picit ez olyan, amikor mindig ezt mondom, amikor a malacka házába a farkas beteszi a lábát, nem? Az egyiket. Azért ez tök jó dolog.
0: Így van. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy a ChatGPT, és most már nem csak én gondolom, itt az elmúlt 1-2 hétben erről megjelentek hivatalos közlések is az OpenAI részéről. Mi ezt az álláspontot képviseljük hónapok óta, hogy a ChatGPT ez nem egy chat interfész fog maradni a jövőben, hanem ez lesz a jövő szuperapja. És szerintem az a verseny, hogy melyik AI asszisztens nyer a lakossági felhasználók körében, az nagyjából a következő 5 évre mondjuk eldőlt. Vannak jobb modellek, mint az OpenAI-nak a modelljei, van mondjuk munkavégzésre, mi például nem ChatGPT-t használunk, hanem Claude-ot használunk jellemzően, nem tudom, a social media kontentjeinknek a gyártására meg megint mást használunk, de az elvitathatatlan, én azt gondolom, hogy a nyugati világban a ChatGPT fogja fújni a passzetszeret, hogyha a lakossági felhasználásról van szó. Nem nagyon behozható az az előny user számban, amit felhalmozott, és ugye ez egy olyan biznisz, alapvetően itt az elmúlt 20-30 évben egy ilyen hiperspirálban egyre inkább olyan bizniszek születnek, amik exponenciálisan exponenciálisan tudnak skálázódni az ügyfelek egyenes arányú növekedésével, mert egyre több adattal rendelkeznek, és adatbizniszek épülnek. Egy Google is ugyanilyen, ott is egy darabig ment veszteségesen a cég, ahogy áttörte az üvegplafont az ügyfelek számára.

0: már annyi adat volt, hogy megállíthatatlannak hittük a Google-nek az erőnyét egy csomó esetben. Én azt látom, hogy az OpenAI ChatGPT platformjával ugyanezt történik, és mi azt gondoljuk továbbra is teljes meggyőződéssel, hogy ez lesz a jövő szuperapja, amibe be tudnak most költözni harmadik feles szolgáltatások, amik valójában a szuperapnak a funkciói lesznek. Gondolj bele, hogy ez milyen zseniális modell az OpenAI részéről, hogyha összehasonlítjuk, mégis egy fintech műsorban vagyunk, ha összehasonlítjuk ezt az egész helyzetet egy Revoluttal, csomó mindenben nem lehet összehasonlítani, nyilván ez egy pénzügyi szolgáltatás, stb., de hogy fejleszt funkciókat a Revolut? Úgy fejleszt funkciókat, hogy a saját pénzén fölvesz fejlesztőket, szenved a HR-rel, hogyha nem jó a fejlesztő, el kell küldeni, ha nem jól csinálják, össze szénné kell tesztelni őket, stb. Ő a saját költségén csinálja, és próbálja meg kitalálni, hogy mi kell az ügyfélnek. Ezzel szemben mit csinál az OpenAI? Azt mondja, itt egy piac tér, gyertek, adjátok a szolgáltatásaitokat, mi meg majd eldöntjük, hogy jöhettek-e. Tehát gyakorlatilag
1: a felelősség a tietek, a kockázat a tietek, a beletetők a tietek, én csak a helyet adom.
0: Így van.
1: Meg a kontrollt, meg a
0: gyakorlatilag,
1: nevet. Meg a...
0: Gyakorlatilag nulla forintból százával, ezrével, tízezrével fejleszti a funkciókat. Szerintem ez egy fantasztikus, ennél jobb termékfejlesztési stratégia. Nagyjából szerintem a jelenlegi ismereteink alapján nem létezik.
1: Olyan érdekes ez, hogy mi 10 éve itt a buborékot vizsgáljuk, hogy melyik lesz az a nagy buborék. Emlékszel, úgy indultunk a kártyatársaságoktól, aztán a tech-óriásokon, hogy ki lesz az, aki mindent visz. Mindig volt valaki, aki abban az időszakban vitt mindent, meg vitte a fogyasztókat 100 000 számra, aztán millió számra, meg milliárd számra. Most akkor ez a szuperapp az, ami végül is szinte mindent önmagába foglal majd, ugye?
0: Meg az AI asszisztens, jelenlegi AI asszisztensként ismert szolgáltatók, igen. Még volt egy ilyen kérdésed, és talán ilyen záres felé közelítve ez egy fontos nekünk mindenképpen, meg szerintem a magyar piacnak is egy fontos, jó hír, hogy alapvetően ezt egy kísérletként, ez egy kísérlet, de ebbe az egész folyamatban mi úgy fogtuk bele, hogy azt mondtuk ki már tavaly évvégén, mielőtt föltöltöttünk volna ide bármit, hogy mi ebből szolgáltatást szeretnénk építeni a magyar piacra. Úgyhogy ez a jó hír, hogy ezt a szolgáltatásunkat 1-2 héten belül el is fogjuk indítani. Egyébként 1-2 ügyfél projekten már dolgozunk. Tehát az a cél, hogy a PEAK egy új szolgáltatási irányt nyisson, és így van, és abban segítse a magyar, vagy a bármilyen nemzetközi cégek életét, hogy be tudjanak kerülni a ChatGPT-nek az applikációs marketplace-ébe, elérjék ezt a 900 millió potenciális felhasználót, ügyfelet. Legyen szó akár médiacégről, legyen szó akár egy webshopról, egy utazásszervező cégről, kommunikációs ügynökségről. Ha belegondolsz, gyakorlatilag az ügyfelek, a felhasználók már ott vannak. Muszáj egyszerűen
1: A csatorna megvan.
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyorsan egy ilyen offenzív stratégiai elemből valójában defenzív kényszerlépésé fog alakulni minden cégnél. Szerintem most van egy nagyon szűk időablak, amíg meg lehet verni a piacot. Még mindig, most május elején.
1: Ez early bird, aki bekerül, aki oda kerül, fölkerül.
0: Így van. A mai napig mi vagyunk az egyetlen magyar szolgáltató, aki nem vagy az egyetlen magyar app ezen a marketplace-en. Én nagyon várom, hogy ki lesz a második, és egyébként meg azon vagyunk, és bízom benne, hogy ezt a második, meg harmadik, negyedik és sokadik magyar sztorit is mi fogjuk elkészíteni.
1: Ezt akartam kézzel végén, hogy akkor mi lesz a dolga, mert elgurították a labdát, az már fönn van, az ott pattog a 900 millió felhasználók, most 900, de mire adásba kerülünk, addigra már ez több, de akkor ezek szerint akkor ez a feladat a következő körben, nem? Hogy akkor a lehetőséget megteremtve másoknak ezt a csatornát nyitva tartsák.
2: Mi azt látjuk, és az a predikciónk, hogy a ChatGPT egy új disztribúciós réteggé válik igazából, és az AI jelenlét ugyanolyan fontos lesz a vállalkozók és szolgáltatás számára, mint egy weboldal, vagy egy mobil applikáció, ez ugyanolyan lesz.
1: Egy újabb lépés.
2: Igen, egy újabb lépés, és igazából szuperapp már amúgy létezik Kínában az Alipay és a WeChat, aminek szintén havi 1-1 milliárd aktív felhasználója van, és ott tegnap néztem meg, hogy ott 5 millió mini program, tehát app érhető el ezeken belül, szóval mi most az első pár száz között vagyunk, úgyhogy ha ez egy milliós tétellé ugrik, akkor szerintem elég sok dolgom lesz majd a jövőben.
1: Jókor került jó helyre a PIK, ez majd októberben igazolt oda, ugye? Tehát ez sikertörténet fél év alatt. Gratulálok az igazoláshoz. Köszönöm szépen. Fintech világa a jövő héten, az érdekességek, az információk, akár az írott verzió a fintech.hu-n, és akkor ezek szerint az OpenAI-ban is előbb-utóbb ott leszünk. Szupán Márton, Taub Alexander, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Franciaország a globális egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás kérdésére helyezné a hangsúlyt a hétfőn Evianban kezdődő G7 csúcson. Mindeközben több kulcs témában, mint Ukrajna, a közel-keleti helyzet és az Irán elleni konfliktus terén továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal. A találkozón több olyan ország vezetője is részt vesz, amelyek nem a G7 tagjai, és kiemelt téma lesz a hormuzi szoros helyzete, valamint a technológiai cégek szabályozása is. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak száma. A hétfői 7,8-es erősségű földrengés miatt már 46-an vesztették életüket az ország déli részén, miközben 38 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentést az eső és az utórengések nehezítik, a túlélők megtalálására egyre kevesebb az esély. A legsúlyosabban érintett területekre még mindig helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és ivóvizet. A rengés cunamit is kiváltott, amely több helyen egy méternél magasabb hullámokat okozott. A Fülöp-szigeteki elnök 100 millió pezós támogatást jelentett be a megrongálódott helyi önkormányzati épületek újjáépítésére. Belső vizsgálatot indít az állampolgársági kérelmek és diplomata útlevelek kiadásának gyakorlata miatt a Külügyminisztérium. Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az elmúlt években több esetben indokolatlanul adtak magyar állampolgárságot, illetve visszaélések történhettek a diplomata útlevelek használatával is. A tárca adatbázisokat vizsgál és a jövőben szigorítaná a kiadás feltételeit, hangsúlyozva a jogszerűség és a nemzetbiztonsági szempontok elsődleges szerepét.
0: Tőzsdehírek.
1: Fél órával tőzsdezárás előtt a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-ot emelkedik 135.045 pontra. A részvénypiac forgalma 16,3 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, továbbra is csak a MOL gyengül, most 2,8%-kal 3.822 forintra. Az OTP 3%-os felpattanás után 42.120 forint, a Richter 1,8%-os pluszban 11.860 forint. A Magyar Telekom 1,3%-ot emelkedik 2.724 forintra. Európában is folytatódik a jó hangulat, ez a londoni FTSE-nál 1,4%-os plusz jelent, a német DAX-nál 1,3%-ot, a párizsi börze 1,6%-del megy feljebb, az olasz mutató már 1,7%-os pluszban, és igencsak meglódult a madridi index 2,2%-kal. A tengeren túlon is szépít a Dow Jones immár 4%-os emelkedésben, az S&P 500 2%-kal megy feljebb, a technológiai Nasdaq pedig jelenleg stagnálás környékén mozog. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 304 forint 70 fillér, az euró 352 forint 60 fillér ebben a pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, egy szombati programajánló, picit talán rendhagyó programajánló, és Mészáros Zoltán lesz a vendégem, aki alapító tagja egy Rotary klubnak, és 2017-18-ban magyarországi kormányzója is volt a magyarországi Rotarynak. Ugye jól mondom, elnök úr, jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok önnek és a kedves hallgatónak! Igen, ez a úgynevezett titulusom, de egyébként egy szorgalmas és egy őszinte rotarista vagyok.
2: És az a szorgalmas és őszinte rotarista sok más társával együtt hétvégén, szombaton faültetést fog eszközölni fakanállal. Nekem a cím volt először izgalmas, sokféle faültetést láttam már főképpen politikusoktól, csak utána kéne locsolni is azokat a fákat, ezt mind meg szoktam jegyezni az ilyen zöld műsorokban. Na de lényeg az, hogy fakanállal, faültetés, ez a kombó, ez még nem került elé. Mi történik szombaton Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban?
3: Tényleg így rendhagyó, és hát ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a faültetés fakanállal országos megmozdulást. Ez a Rotarynak egy olyan kezdeményezése, ami egy nagyon különleges helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben kerül megrendezésre, már ötödik alkalommal, ahol fát ültetünk a környezetvédelem jegyében, de ugyanakkor sok jó barát, sok jó ismerős eljön és főz is egy nagy finomságot, és hát a mai információm szerint, hogy szorgalmas rotarista vagyok, én vagyok a rendezvény szervezője, összefogója, és bizony tudom, hogy szentendrei vaddisznópörkölt, szegedi halászlé, illetve bajai ragut fognak főzni, illetve én a Szentes-Csongrád Rotary Klub tagja vagyok, mi pedig egy igazi szentesi lecsót fogunk főzni. Lesznek még több bográcsban különleges ételkültemények, de a sok jó ismerő, sok jó barát elmegy egy nemes cél érdekében, de ugyanakkor főznek is egyet, megmutatjuk, hogy a rotaristák milyen finomságokat főznek, és egy kicsit jól érezzük magunkat ezen a szombat délelőtt délután.
2: Azt olvastam, hogy a szervezők a több száz rotarista mellett várnak minden olyan vendéget, tagjelöltet, akik a Rotary humanitárius munkája iránt érdeklődnek. Ez is érdekes, meg az is, hogy ott sok jó barát összejön, és a rotaristák jönnek össze. Ilyenkor egy-egy külsős, az egy picit nem olyan setes utacsetlő botló. Hogy vezetik be a rotarista körökbe?
3: Tulajdonképpen meghirdettük mindenkinek, nem csak rotaristáknak. Aki arra jön, hát bizony, mi azért több száz adagot főzünk, tehát jó rátartással, és ha arra járnak, akkor és meg szeretik kóstolni a lecsót, vagy megkóstolni egy jó pörköltet, sőt, az ifjúság, ugye a Rotary arról is híres, hogy a nemzetközi ifjúsági csereprogramban még külföldi diákok is jönnek, és azt hiszem, hogy paprikás krumplit főznek, de jóval többet, mint ahány rotarista, tehát aki időben érkezik, akár meg is kóstolhatja ezeket az ételkölteményeket.
2: Mi az a három szó, amivel a Rotaryt jellemezni? És az is érdekelne majd, hogyha arra kitérne, hogy ha már 17-18-ban volt ugye, magyarországi országos kormányzó, hogy változtunk itt az elmúlt évtizedben mi Magyarországon, akik nem vagyunk rotaristák, csak legfeljebb jelöltek vagyunk, vagy alkalmasak lehetnénk arra, hogy mondjuk egy ilyen szervezethez csatlakozunk. Szóval a közeg milyen? Én erre is kíváncsi vagyok. Érzékelnek-e változást a rotaristák?
3: Most hát én a Rotaryban azért léptem be, mert ismertem ezt a világszervezetet, ezt elmondhatjuk ma már, 1905-ben alapították, és hát bizony 121 éve itt van a világban. Tehát az is hozzátartozik, hogy a Rotary az ENSZ-ben alapítója is volt, de tanácskozási joggal részt vesz. Tehát egy olyan erős szervezetről van szó, aki jó szándékú emberek csapata, családja, akik segítenek ott, ahol csak tudnak. A Magyar Rotary az 101 éve alapult, és hát 1925-ben ott is ezek a jó szándékú emberek összejöttek, hogy egy kicsit próbáljuk összefogva jobbá tenni a világot. És hát én elmondhatom, mint ahogy nagyon sok civil szervezetnél ez tapasztalható, hogy hát elég gyorsan működik ma már a világ, fölgyorsult a világ. Nagyon nehéz megszólítani embereket, hogy gyertek hetente, kedden, szerdán, csütörtökön, egy órára üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy milyen nemes célokat lehetne szolgálni. Ugye fölgyorsult a világ, már elmondhatom, hogy vannak már internetes rotarik klubok is, hisz eléggé mozgékony ma már az emberiség, és hát a rotaristák társasága is sokszor nem tudnak rendszeresen összejönni, de mégis működünk, és bizony Magyarországon közel 60 klub, 1200 tagja minden nap tesz egy kicsit a világért. Én nekem nagyon-nagyon kedvenc és kedves idézetem, bár Gróf Széchenyi István nem volt rotarista, de az ő hitvallása ez kicsit hát megelőlegezte. Minden ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, nemzetének, és egy kicsit az emberiségnek. Nos, hát kicsit a Rotary ilyen, hogy a körülöttünk élő embereket is segíti, de egy kicsit az országunkat is, és ha egy kicsit hozzá tudunk tenni az emberiség jobbulásához, akkor már győztünk.
2: Az nagyon fontos, amit mondott kormányzóra, hogy igen, a heti egy alkalommal találkozni, és hogy ez hogy, a mai világban ez hogy változik. Meg eszembe jutott az is, hogy meg online világ, ezt is említette, hogy nagy a zaj, és nagyon sok szervezet van, 120 éve sok szervezet volt, de most is sok segélyszervezet van, vagy ilyen jellegű szervezet van, tehát ebből a hangot meghallani, és pont erre, vagy arra, vagy amarra, nyilván amelyik éppen szimpatikus, vagy készhez áll, azt előnyben részesíteni, hogyha az emberben van ilyen hajlandóság, az egy nagyon érdekes kérdés, és tényleg nehéz talán a választás is. A személyesség az önöknél tudom, hogy nagyon fontos. Még egy dolgot hadd kérdezzem meg, ha már ilyen őszintén beszélgetünk. Mennyire pénzkérdés rotaristának lenni? Mert amikor az ember interjút készít, akkor általában azért komoly emberek, nadrágos emberek, cégvezetők kerülnek mikrofon végre. Nem mindig van így, nem állítom, csak lehet esetleg embereknek ilyen feltételezése, és hogy ez egy komoly anyagi elköteleződés is. Ez mennyiben igaz vagy nem igaz? Mennyiben áll ez meg?
3: Én azt gondolom, hogy csak a saját klub tagjaimról, ha beszéletek, azért itt nem csak dúsgazdag vállalkozók, vagy ügyvédek, vagy orvosok vannak a klubunkban. Hát bizony vannak pedagógusok, tanárhölgyek, tanárurak, önkéntesek, vagy akár a szórakoztatóiparban működők. Nem az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy ugye egy klub tagság föl kell tartani a működésünket, egy hozzájárulást kell adni országos szinten, de sőt világszinten is, hisz azért el kell, hogy mondjam, hogy az a 1.200.000 rotarista a világon, azért a szponzoraikkal és hát a saját támogatásukkal elérte, hogy megszűnt a világon a gyermekbénulás. Van egy ilyen programunk, ami a polió ellen föllépést jelenti, a vakcinák elkészítését, sőt adott esetben több ezer rotarista még a vakcinák beadásában is közreműködik, de Magyarországon például a Gift of Life programunk, az pedig szívbeteg, határon túl élő szívbeteg gyerekeknek a műtétét támogatjuk. Miért határon túl? Azért, mert azokból az országokból hozunk gyerekeket, akik nagyon rászorulnak, ahol az egészségügy nincs fölkészülve ezekre a szívműtétekre, és a több száz gyermek életét mentette meg a magyarországi Rotary ezzel a Gift of Life programmal. Tehát nem feltétlenül az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy a tagsági díjunk, hát hogy is mondjam, egy ebéd árával egyenértékű, tehát én azt gondolom, hogy ezt jó szívvel adják a rotaristáink. És hát a feladatunk az, hogy szponzorokat is beszervezzünk, hisz körülöttünk vannak olyanok, akik nem léknek be a klubba, viszont egyetértenek a nemes támogatásunkkal és a céljainkkal, és mellénk állnak, és csak anyagiakkal szponzorálnak. Tehát mi egy kicsit szervező szervezet is vagyunk, humanitárius szervezet, de a kapcsolatait próbálja felhasználni a nemes ügyek érdekében.
2: Egy utolsó dolog a fiatalokról, meg az utánpótlásról, ahány segélyszervezettel, humanitárius szervezettel én beszélgetek, képviselőkkel beszélgetek, azért az önkéntes munka, az mindig kérdés, meg a kiégés, és az, hogy legyenek fiatalok, legyen utánpótlás. A Rotary Magyarországon e tekintetben mit tapasztal?
3: Egy elég erőteljes szervező munkánk van bennem, hisz a Rotarynak van négy ifjúsági szervezete, az early aktok, ezek az általános iskolás korú fiatalok, akik már a Rotary szellemében gondolkodnak, tesznek. vannak az interaktosok, ők, akik a középiskolások, és saját projektekkel, óvodák kerítésfestésével, vagy egyéb olyan szép dolgokkal, amik a környezetükben tapasztalnak, aktívan részt vesznek. A főiskolás egyetemisták, egyetemista korúak, ők pedig már ott vannak a küzdőben a Rotaryba való belépésnek, ők már anyagiakkal, nem csak a munkájukkal vannak benne, és hát vannak még a cserediákok, akik a Rotary segítségével a világ minden részére elmehetnek rövid utas program keretében egy hónapra, három hónapra, vagy akár egy egész évre, és megtapasztalhatják, hogy azokban a távoli országokban milyen kultúra tapasztalható, ott a rotaristák hogyan segítik az ott élőket és a környezetüket.
2: Rengeteg program, rengeteg ember. Jó, de most akkor fókuszáljunk szombatra, ugye?
3: Igen.
2: És akkor az ötödik faültetés fakanál a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ezek szerint nem csak a rotaristákat, hanem mindenkit.
3: Várunk mindenkit mindenféle finomsággal, és hát ültetünk együtt fát is.
2: Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Zoltánnal beszélgettem. Köszönöm, és jó időt önöknek.
3: Nagyon szépen köszönjük.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, ez volt a pénteki Monitor délután, Fintech világa és programajánló. Holnapra, szombatra fakanál és faültetés a rotarisokkal. Legközelebb hétfőn rádiózhatunk majd együtt Monitor délután, akkor is 4 és 5 óra között. Már elköszönök, jó pihenést a hétvégére, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban lassú az előrejutás a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányban, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, illetve a Károly körúton az Asztória irányába. Lassan lehet haladni a budai és a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, a Szélkálmán tér környékén, a Hegyalja úton, az Árpád hídon Budára a Népfürd utcai felhajtótól, illetve a Rákóczi hídon a Budai híd fő előtt. Rendezvény miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskáról sétányt holnap reggelig. Várhatóan 7:30-tól zárják le a Dózsa György utat a Damjanics utca és a Szondi utca, illetve az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mától buszsávot jelöltek egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Egyre több agrárszereplő tiltakozik a vendégmunkás stop miatt. A Tejterméktanács szerint a tejtermelésben és feldolgozásban nincs elegendő hazai munkaerő, ezért a külföldi dolgozók elvesztése súlyos működési zavarokat, akár telepbezárásokat is okozhat. Korábban a Fruitweb és a Mastergood is hasonló aggályokat fogalmazott meg. A kormány június 6-tól állította le az új vendégmunkás engedélyek kiadását. Magyar Péter szerint a döntés célja a magyar munkahelyek védelme és a bérek emelése, ezért a kritikák ellenére sem vonják vissza az intézkedést. Belső vizsgálatot indít az állampolgársági kérelmek és diplomata útlevelek kiadásának gyakorlata miatt a külügyminisztérium. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az elmúlt években több esetben indokolatlanul adtak magyar állampolgárságot, illetve visszaélések történhettek a diplomata útlevelek használatával is. A tárca adatbázisokat vizsgál és a jövőben szigorítaná a kiadás feltételeit, hangsúlyozva a jogszerűség és a nemzetbiztonsági szempontok elsődleges szerepét. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását, miután bizalomvesztés alakult ki a fenntartó és az intézményvezető között. A döntés hátterében az áll, hogy a főigazgató a fenntartót megkerülve kezdeményezte a levéltár fenntartói státuszának megváltoztatását. Az áprilisi építőipari növekedés inkább egyszeri felpattanás lehet, mint sem tartós fordulat. Az ING Bank vezető elemzője szerint az éves 2,6 és a havi majdnem 7%-os bővülés mögött részben időjárási korrekció és választási időszakhoz kapcsolódó átadási hullám állhat. Birovácz Pétert hallják.
5: Az elmúlt időszakban a magyar építőipar, nem éppen nyújtott konzisztens teljesítményt. Voltak nagyon jó hónapok, és voltak nagyon rossz hónapok, tehát ebből a szempontból igazániból ugyanaz történik, vagyis folytatódik a cikk-cakkozás, miközben, hogyha megpróbálunk felrajzolni egy trendet, akkor bizony azt látjuk, hogy az elmúlt években inkább egy ilyen lefelé csúszó trendben van az építőipar, és ebből lóg most egy picikét ki fölfelé ez a mostani adat, De alapvetően én azt gondolom, hogy túl sok egyedi hatás befolyásolhatta itt áprilisban az építőipart ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy most ez a friss felpattanás, ez egy tartós folyamatnak az eleje.
4: Franciaország a globális egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás kérdésére helyezné a hangsúlyt a hétfőn Evianban kezdődő G7 csúcson. Mindeközben több kulcs témában, mint Ukrajna, a közel-keleti helyzet és az Irán elleni konfliktus terén továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatban. A találkozón több olyan ország vezetője is részt vesz, amelyek nem a G7 tagjai, és kiemelt téma lesz a hormúzi szoros helyzete, valamint a technológiai cégek szabályozása is. Tatárföldi olajfinomítókat, egy szamarai kaucsukgyárat, valamint orosz katonai parancsnoki és logisztikai pontokat támadtak az ukránok, erősítette meg mindkét háborús félvezetése. A támadások során több létesítményben tűz keletkezett, és az ukrán fél szerint ezek az orosz hadsereg ellátási és fegyvergyártási kapacitásait is érintették. Emellett mindkét fél folytatta a csapásokat a front mögötti infrastruktúrára is, miközben több ukrajnai régiót orosz támadások értek, és több civil megsebesült. Lengyelország hivatalosan átvette az első 3 F-35-ös vadászgépet abból a 32 darabból, amelyeket 2029-ig szerez be az Egyesült Államoktól. A beszerzés egy 4,6 milliárd dolláros megállapodás része. Az ünnepségen az elnök a beszerzést a lengyel-amerikai stratégiai partnerség bizonyítékának nevezte, az Egyesült Államok pedig Lengyelországot példamutató NATO szövetségesként méltatta. Humanoid robotokat tesztelnek a BMW lipcsei gyárában kísérleti jelleggel, amelyeket a svájci Hexagon fejlesztett. A robotokat elsősorban ismétlődő, fizikailag megterhelő vagy veszélyes feladatokra tesztelik az akkumulátor összeszerelésben, alkatrészgyártásban és minőségellenőrzésben. A vállalat szerint a cél nem a munkahelyek kiváltása, hanem a dolgozók tehermentesítése és a technológia továbbfejlesztése. A pilot program év végéig tart, majd más gyárakra is kiterjeszthetik. Az Apple idei fejlesztői eseményén a mesterséges intelligencia került a középpontba. A tervek szerint az új Siri már nem csak parancsokat hajt végre, hanem hozzáférhet a felhasználó saját adataihoz, például üzenetekhez, naptárhoz, fotókhoz és dokumentumokhoz is. Az AI szkeptikusok aggódhatnak az adatszivárgások miatt, ugyanakkor az Apple Pie alapítója szerint a vállalat privát rendszere miatt ezzel nem lesz gond. Joe Rittert hallják.
6: A Siri-nek az egyik legfontosabb különbsége az, hogy a lehető legtöbb feldolgozás az magán az eszközön történik. És ez egy zárt rendszer, ahol nem lát rá senki, nem fér hozzá senki. Amikor mégis felhőt kell használni, akkor ugye ezt a private cloud compute-ot használja a rendszer, illetve ezt a rendszert alkalmazzák, amelynek a működését amúgy egy független bizottsági kutatók is ellenőrzik. És azt mondja erre az Apple, hogy ez egy olyan AI rendszer, ami a személyes adatok felhasználása nélkül tud amúgy személyre szabott segítséget nyújtani, és igazából az egyik legbiztonságosabb rendszernek állítja. Sokkal biztonságosabbnak, mint egy ChatGPT-t vagy egy Gemini-t.
4: Kifejlődött az El Niño a csendes óceán trópusi részén, és egyre erősödik, az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkör Kutatási Hivatal bejelentése szerint. Ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolja a jelenség, ezt mondta az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza. Szabó Péter hozzátette, hogy az El Niño azonban hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira is.
7: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredményt nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a telejénk csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt látjuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengéd a statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: Maradt a jó hangulat zárásig. 1,6%-os pluszban fejezte be ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 135.724 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma viszonylag kiemelkedő volt, 24,7 milliárd forint volt így a pénteki kereskedési napon. A vezető papírok többsége emelkedni tudott, maradt csak a MOL-nál a gyengülés, ez 2,7%-os volt, így 3826 forinton fejezte be az olajpapír. Az OTP 4%-ot emelkedett 42.490 forintra, a Richter 2,4%-del ment feljebb 11.930 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-os pluszban 2730 forinton zárt. Forgalom tekintetében az ötödik helyet ma a Forágyi szerezte meg, ami 1,3%-os emelkedés után 2026 forintot ért. Nagyot ment még ma a Multihome, ami majdnem 15%-kal erősödött. Gyengült viszont az MBH-ban 2,2%-kal 2620 forintra, a Waberers 1,4%-os mínusz után 4880 forintot ért, a Duna House 1,2%-ot csökkent 1280 forintra. Az Opus csak nem 6%-ot esett, 347 forint 50 fillérre, a Granit 1,6%-os mínusz után 8860 forintot ért, és gyengült az Autovallis is 7%-kal 145 forint 50 fillérre. Volt egy kis plusz viszont a Masterplastban, ez 4% volt, így 2780 forinton állt meg záráskor. Az európai parketten még zajlik a kereskedés nagyjából egy bő fél órán át, és maradt továbbra is a pozitív hangulat. A londoni börze 1,5%-ot emelkedik, akár csak a német DAX index, a párizsi Kakaron 1,8%-os felívelésben, 1,9%-del megy feljebb Milánó, a madridi index 2,5%-os pluszban jelenleg. A tengeren túlon a viszonylag lapos hangulatú nyitás után már 1%-kal emelkedik a Dow Jones, az S&P 500 ebben a pillanatban 6%-os pluszban, és egyre jobb hangulatban teljesít a Nasdaq, ami bár nyitáskor még mínuszos volt, most 4%-os emelkedésben jár. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 304 forint 17 fillér, az euróért 352 forintot kell fizetni ebben a pillanatban. Gyors pillantás a kőolaj piacára, 3%-ot meghaladó mértékű árcsökkenés látható a főbb típusoknál, így a Brent most hordonként 87,53 dollár, az észak-amerikai könnyolaj hordonként 84,78 dollár kerül. A holland gáztőzsdén immár júliusi lejáraton több mint 5,5%-os az árcsökkenés mértéke, a megawatt óránkénti jegyzést 46,93 €.
0: Időjárás jelentés.
4: A Hungaromet szerint a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A hét második felében már több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a hét végére pedig akár 35 fokos kánikula is kialakulhat. A mai időjárásról a záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
8: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében a fővárosi lakáspiacot látogatjuk meg közelebbről. Hogy állnak jelenleg a tendenciák? Hoztak-e az elmúlt hónapok érdemi változásokat, és mire lehet számítani a következő időszakban, akár az ingatlan piacon aktív vásárlók vagy eladók szempontjából, akár pedig a bérleti piacon? Műsorunk második részében pedig a makrogazdasági helyzetképet és kilátásokat tekintjük át szakértői szemmel, hogyan állnak a költségvetési folyamatok, mit léphet az MNB az előttünk álló időszakban, és mi vár a forintra, kell-e számítani további erősödésre. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
8: Mi történik az ingatlan piacon mostanság? Vajon tényleg megállt-e az elmúlt időszakban tapasztalt áremelkedés, és egyáltalán milyen kilátások prognosztizálhatóak? Itt van a vonalban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Üdvözöllek, szervusz!
9: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
8: A legfrissebb havi felmérések azok mit mutatnak, hogyan alakulnak az ártendenciák, a kereslet-kínálati viszonyok a fővárosi lakáspiacon?
9: Nagyon izgalmas időszakot élünk a lakáspiacon. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy az a fajta őrület, az a fajta lendület, az a fajta dinamizmus, amit a lakáspiacon láttunk 2025-ben, már egyértelműen a múlté. És az elmúlt hónapokban volt még arra vonatkozóan reménykedés, hogy ez csak egy pillanatnyi kivárás a keresleti oldalon, de most egyre inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy a vevők elérték a fizetőképességük teljesítőképességének a felső határát, tehát a jelenlegi árszinteknél többet nem tudnak, és vagy nem akarnak kifizetni a lakásokért, és ezt támasztják alá az ingatlan.com lakásárindexének, illetve az ingatlan.com kereseti kínálat összesítőjének a legfrissebb májusi adatai is, ami arról számol be, hogy Budapesten már második hónapja, április után májusban is csökkenést mutattak az ingatlanárak. Persze itt mielőtt a hallgatók elkezdenek dörzsölni a tenyerüket, arról van szó, hogy áprilisban a fővárosi lakásárak 0,2%-kal, májusban pedig 0,7%-kal csökkentek. Tehát ez inkább egy oldalazó, egy negatív irányba mutató stagnáló ármozgást jelent, de messze-messze elmarad attól a dinamikától, amit az előző évben láttunk, amikor havi szinten 1-2%-os áremelkedés is történt. És egyébként ez az elmúlt két hónapban történt 1%-os nagyságrendű átcsökkenés, ez egy budapesti belépő kategóriásnak számító 50 milliós lakás esetében egy nagyságrendileg 500 000 forintos átcsökkenést jelent. Ez pedig mondjuk az az összeg, amit még egy ügyesebb alkunál egy vevő, még egy dinamikával telt áremelkedést mutató piacon is zsebre tudott tenni, de szerintem ez jól mutatja a változást, miszerint most már nem az eladók diktálnak, sokkal inkább a vevők akarata érvényesül az ingatlan piacon, és az is egyértelműen látszik a kereslet és kínálat alakulásából, hogy ez a fajta dinamika az árnövekedés megállását követően, illetve az éves áremelkedési tempó drasztikus lassulásának a hátterében arra utal, hogy az a fajta iránykeresés, ami a kereseti oldalt és a kínálati oldalt jellemezte az árak szintjén, új piaci egyensúlyt rajzol ki, és azzal, hogy májusban tovább csökkentek, nem nőttek már az árak, ez gyakorlatilag piacra hívta azokat a vásárlókat is, akik eddig nem igazán találták meg a számításaikat, mert májusban a budapesti lakáspiaci kereset áprilishoz képest 7%-kal bővült, ezzel egyébként egyedülálló volt Budapest országos szinten, hiszen a országos kereslet növekedés az csupán 1,2%-os.
8: Lehet-e már valamit előrejelezni az új kormány intézkedései vagy tervezett intézkedései kapcsán? Ezek milyen hatást gyakorolhatnak a hazai ingatlanpiacra?
9: Azt lehet látni, hogy mivel a felállt kormány legfrissebb intézkedései nem is elsősorban

0: még a kiadói piac, hiszen az a Tisza Párt programjában is szerepelt, és ezt korábban is többször hangsúlyozták, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a bérlakás programok elindítására, és ez egy olyan terület, ahol a kellemest tudják összekötni a hasznossal, hiszen az Európai Unió ezeket az intézkedéseket abszolút támogatja, már csak azért is, mert a lakhatási válság, mint olyan, akármit is jelentsen ez, zárójelben megjegyzem, ez nem egy magyarországi, vagy éppen Budapestet érintő kizárólagos jelenség, hanem Európa számos nagy városában jelent problémát. Itt a bérlakás programok elindítása az összetalálkozhat. Például az EU-ból hazahozott uniós források felhasználásával, és ez újabb lendületet adhat a kiadó lakások kínálatának, amire azért is szükség van, mert ha pusztán befektetői szemszögből nézzünk most a lakáspiacra, akkor azt láthatjuk, hogy most nem éppen ez a legvonzóbb célpontja a befektetéseknek, hiszen a lakásárak növekedése jelentősen lelassult, hiszen a bérleti díjak nem emelkednek már olyan tempóban, mint az elmúlt időszakban, ez pedig azt rajzolja ki, hogy a bérbeadásból származó hozamok is jelentősen lecsökkentek, márpedig, hogyha ez húzamosabb ideig így marad, és ha szembesülünk azokkal a számokkal, amit a lakáspiac produkál, ami azt jelenti, hogyha valaki például Budapesten hosszú távú bérbeadási céllal vásárol egy lakást, akkor most a jelenlegi árszintekkel számolva a különböző kerületekben 3,5-4,5% közötti bruttó bevétel arányos hozamot tud zsebre tenni, amiben persze nincsen benne az amortizáció meg az adózás. Ez csak kicsit cinikusan jegyzem meg, hogy ez amúgy is sok esetben egy szubjektív tényező a bérbeadók üzleti modelljében, de ezzel együtt, mivel ez egy bruttó bevételarányos hozam, ez azért látszik, hogy ez a 3,5-4,5% ez nem egy túl vonzó célpont, hiszen ennél már jóformán egy államkötvény is több pénzt hoz a konyhára, és ott nem fenyegeti az a veszély a befektetőt, hogy mondjuk az állampapír számláját valaki lelakja, vagy éppen olyan dezsitartalmat halmoz föl, ami utána a pénzügyi nehézségeket okoz. Tehát ebből a szempontból nem annyira vonzó most az ingatlan, mint befektetési célpont, ez pedig ahhoz járulhat hozzá, hogyha nem jönnek befektetők az ingatlanpiacra, akkor nem fog friss kínálat képződni a kiadói lakáspiacon, és az előbb-utóbb, mivel a keresett kínálat szabály az albérletpiacon is éreztetik a hatásukat, ha a kínálat nem nő, vagy éppen szűkül, az jelentős bérleti díjemelkedést okozhat, tehát itt a kellemest tudja összekötni az új kormányzat a hasznossal, hogyha a bérlakáspiaci kínálatot is élénkíti. Csak még egy megjegyzés ehhez, ennek az intézkedés sorozatnak van olyan része, ami nem csak pénzkérdés. Tehát itt olyan jogszabályi változtatásokat, olyan jogalkotási folyamatokat kell véghez vinni, ami például az 1993-as lakástörvényt is érinti, olyan viszonyokat kell rendbe tenni, mint a bérbeadó-bérlői jogviszony, ami gyakorlatilag a réges-régi jogszabályokkal már nem biztos, hogy leköveti a modern mindennapi életet, nem biztos, hogy leköveti az újonnan felmerült jogokat és kockázatokat, ami ebben a viszonylatban felmerül, és hogy van még egy fontos dolog, ami pedig az adózás és pénzügyi kérdését érintheti, hiszen például az, hogyha valaki magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet, igaz, hogy mondjuk a költségelszámolás az nem nagyon adja magát, hogy azzal a profitot valaki csökkenteni tudja, de ott ugye nem kell áfát fizetni, míg hogyha valaki ezt céges szinten intézné, akkor meg áfát kell fizetni ahhoz, hogy a bekerülési költségének az áfatartalmát is le tudja vonni, tehát itt ilyen adózási jogszabályok rendbetétele is aktuálissá válhat annak érdekében, hogyha intézményi befektetőket is szívesen látna a kormányzat ezen a piacon, úgyhogy itt nagyon sok tennivaló van még ezen a területen.
1: Nézzük konkrétan a fővárosnak a belső, belvárosi részeit. Itt két tényező biztos, hogy hat. Az egyik az Airbnb-vel kapcsolatos szabályozásnak a módosítása, a másik pedig a forintnak az elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése. Hogyan látod ezeket a tényezőket? Mennyire könnyű most a belvárosban akár külföldieknek, akár magyar érdeklődőknek lakásokat kiadni?
0: Hogyha külföldi pozícióból nézzük a hazai lakáspiacot, akkor nagyon érdekes változást láthatunk, mert ugye az árak forintban kifejezve nominálisan nem nagyon változtak, inkább oldalaztak, volt, hogy csak

0: Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az utóbbi 6 hónapban 4 alkalommal árcsökkenést mértünk, legalábbis az ingatlan.com lakásárindexével, és utoljára ilyen a koronavírus járvány kellős közepén, az első hullám tombolásának a csúcsán történt 2020 júliusa és decemberek között. Tehát külföldi szemszögből nézve úgy néz ki, hogy forintban nominálisan egy cseppet sem változtak az ingatlanárak, viszont a forint erősödése miatt gyakorlatilag 20%-kal többe kerül most minden ingatlan, hogyha valaki euró vagy dollár pozícióból nézi a hazai lakásárszintek változását. Ennek ellenére egyébként az nagyon érdekes, hogy a választásokat követő hetekben Svájcból, Egyesült Államokból, Spanyolországból és néhány más országból is számottevően nagyobb érdeklődést láttunk a hazai ingatlanok iránt, és ez véleményem szerint nem biztos, hogy a befektetői intenzitásnak köszönhető, hanem sokkal inkább a hazaköltözőknek a kereseti élénkülése váltotta ki ezt az érdeklődés számnövekedést. De visszatérve a kérdésedre, hogyha a külföldiek szemszögéből nézzük a lakáspiacot, nagyon érdekes és változatos kép rajzolódik ki, hiszen azért a külföldi befektetők még egyfajta csiszolatlan gyémántként tudtak eddig tekinteni a hazai ingatlanpiacra, főleg a budapesti kerületekre és azon belül is a belvárosi régióra, mert igaz, hogy mi hüledezünk azon, hogy például az 5. vagy az 1. kerületben a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára 2 millió, vagy 1 millió 900 ezer forintot ér el, és egy 50 négyzetméteres lakás lehet, hogy több mint 100 millió forintos kiadással jár, ami egy hazai, saját célra vásárló ingatlan tulajdonosnak lehet, hogy a megfizetetlen kategóriát jelenti, de hogyha a pozsonyi, a prágai, vagy éppen a varsói lakásárakkal hasonlítjuk össze ezeket az ingatlan árszinteket, a régiós lakásárakhoz gyakorlatilag fölzárkóztak a budapesti ingatlanárak, és a kérdésed másik felét érintő témakör, ami pedig az Airbnb szabályozás, ez szintén egy nagyon érdekes dilemmát vet föl a külföldi ingatlanvásárlók számára, mert ha körbenézünk Budapest térképén, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy a 6. kerületben már évelejétől új intézkedések léptek hatályba, már nem lehet lakást magánszálláshelyként néhány éjszakára bérbe adni, kivéve, hogy ez aki közösségi szálláshelyként üzemelteti. Az 5. kerület már szabályozási tervet alakított ki, a 7. kerület is most már újra kezdi engedélyeztetni a társasházakkal az Airbnb tevékenységet, tehát itt is ez is a szigorítás irányába mutat. Az 1. kerület pedig napirendre vette már a választás idején is ezt a kérdést, és ami a legfrissebb hír, az az, hogy néhány hete a 8. kerület is társadalmi egyeztetés bocsátotta az Airbnb szabályozásának a kérdéskörét, tehát gyakorlatilag a belvárosi kerületek közül egyedül a 9. kerület az, ami még ezt a kérdést nem tette ki az asztalra, ez pedig egyetlen abban az irányba mutat, hogy az európai és a világ nagyvárosait érintő Airbnb szabályozási hullám a Budapestet is elérte, ez pedig szintén óvatosságra intheti a külföldi befektetőket.
1: Végezetül, hogy alakulnak nagyságrendileg az árak, akár a fővárosi medián négyzetméter ár, illetve a kerületek közötti különbségek, hogyha az ingatlanoknak a keresleti kínálati oldalát nézzük, illetve a bérleti piacon hogyan alakulnak nagyságrendileg az árszintek, mi az a havi szintű kiadás, amiért érdemes keresgélni, akár a népszerű belső kerületekben, akár pedig Budapest külsőbb részein.
0: Nagyon érdekes látni azt a fajta különbséget, ami a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán, és ami a kiadó lakáspiac oldalán mutatkozik, mert ha a használt ingatlanok árszintjét nézzük, akkor ott a legolcsóbb kerület a 23., ahol 920 ezer forint a medián négyzetméter ára, a legdrágább pedig az 5. kerület, ahol 2 millió 40 ezer forint az átlagos négyzetméter ára, tehát mondani, hogy dupla akkora különbség van a legolcsóbb és a legdrágább árszintek között, és a kettő között viszonylag nagy a szórás, a budapesti átlag, a használt lakáspiacon az most 1 millió 430 ezer forint körül jár, az újépítésű lakásoké pedig 1 millió 700 ezer forintos árszintet mutat, és itt igazából 1 millió 100 ezer forint alatt nem is nagyon van újépítésű lakás a fővárosi kerületekben, legalábbis ami a medián négyzetméter árakat illeti. Ezzel szemben az albérletpiacon azt látjuk, hogy a budapesti átlag az már gyakorlatilag egy éve ment a medián érték, az 250 ezer forintnál borgonyzott le, és a legolcsóbb kerületek, ami a 21. kerületet érinti, ugye Csepelen 200 ezer forint az átlagos bérleti díj havonta, de a 19. és a 10. kerület is ugyanígy 200 ezer forintos havi medián bérleti díjjal tartozik a legolcsóbb kerületek közé. A legdrágább kerületekben pedig az 5. és a 2. kerületben 350, illetve 340 ezer forint az átlagos bérleti díjszint. De a dobogó 3. helyén jelentkező első kerületben is 315 ezer forintba kerül havonta egy kiadó lakásnak a medián bérleti díja. Gyakorlatilag nagyon szűkre zárult az olló a legolcsóbb és a legdrágább kerületek bérleti díjai között, és ez nagyon érdekes helyzetet fest le számunkra, mert ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 200 ezer forint alatt nem nagyon van lakás Budapest egész területén, amit az ember nyugodt szívvel bérbe tudna venni, ami hosszú távon is olyan életminőséget biztosítana, ahova minden nap szívesen hazamegy az ember, viszont 300 ezer forintnál drágában meg ma nagyon nehéz bérbe adni. Itt pedig egyértelműen keresleti korlátokat látunk, tehát itt nem hogy dupla különbséget látunk a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között, hanem gyakorlatilag egy ilyen 30-40%-os áróló nyílik, ami messze-messze elmarad a 100%-os különbségtől, amit a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán látunk a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között. Tehát ez is azért egyfajta fizetőképességi problémára mutat rá, illetve a kínálat szűkösségére. Ami viszont ebből következik, az az, hogy az albérletárak és az lakásárak is, ha elértek már egy bizonyos árszintet, vagy bérleti díjszintet, onnan lefele már nagyon-nagyon nehezen vezet az út, tehát gyakorlatilag arra érdemes készülni a jövendőbeli bérlőknek, illetve a jövendőbeli lakásvásárlóknak is, hogy a következő időszakban drasztikus árcsökkenés nem várható, hiszen olyan krízis azért nem fenyeget az ingatlan piacon, mint fenyegette az albérletpiacot a koronavírus járvány idején, vagy a lakáspiac adásvételi oldalán a devizahitelválság idején, tehát nagyjából ezekre a bérleti díjszintekre és adásvételi árakra érdemes felkészülni a következő 6-12 hónapban is. Bár persze nyilván valamekkora áremelkedés várható, de ez már sokkal inkább illeszkedik például az albérlet piacon a nyugat-európai nagyvárosok trendjébe, amit Budapesten tapasztalunk, hiszen a budapesti éves bérleti díj emelkedés 4-5%-osra mérséklődött, és hogyha Európa legnagyobb városait nézzük, Rómát, Berlin, Párizst, ott is nagyon hasonló a bérleti díjak tendenciája. Az adásvételi oldalon pedig egyértelmű a lassulás, ott az éves árnövekedési ütem az ingatlan.com lakásárindexének adatai alapján 2026 májusában már egy számjegyűre olvadt, ez megfelel a tavaszi várakozásainknak, hogy májusban 8,9%-os volt az éves árnövekedési ütem. Tehát minden abba az irányba mutat, hogy egy kiszámítható, nem annyira ugrabugráló, nem annyira dinamikus ingatlan piac vár ránk a következő időszakban, ami részben talán megnyugtató, részben talán kérdéseket felvető jövőt vázol a vevők, illetve az eladók számára.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez még mindig a prémium kategória. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
1: Hogy néz ki a hazai makrogazdasági helyzetkép? Milyenek a kilátások így az országgyűlési választások után? Megjelentek az új kormány első intézkedései is, de hogyan befolyásolhatja mindez a kilátásokat? Itt van a stúdióban Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
2: Sziasztok!
1: Milyen a hangulat jelenleg a vállalatok és a lakosság körében? És összességében hogyan látod a hazai gazdaság helyzetét?
2: Vannak olyan intézetek, akik végeznek ilyen üzleti bizalmi, meg lakossági bizalmi felméréseket, és hát ezeknek az eredménye azt mutatja, hogy kitörően nagy a lelkesedés, mind az üzleti, mind a lakossági körben. Úgyhogy ez mindenféleképpen biztató, bár gyorsan hozzáteszem, hogy azért Európában ellenkező irányú a trend, tehát itt a különböző beszerzési menedzser indexek azért inkább lefele tendálnak. Ugye itt a szolgáltatási az már mélyen negatív tartományban van, de a feldolgozóipar is elindult a gyengébb számok irányába, úgyhogy dacolunk a trenddel. Nyilván itt a választások eredményéhez lehet kötni ezt a nagy változást. Nagyon fontos ez, mert azért itt az elmúlt években volt egy nagyon gyenge, óvatos növekedés a lakossági fogyasztásban, de mindenki azt találgatta, hogy mi az oka annak, hogy hát ugyan a jövedelmi mutatók azok már szépen emelkednek, de a lakossági fogyasztásnak a növekedése az ilyen csiga tempóban halad csak előre. Nyilván itt az óvatossági motívum volt a meghatározó, és hogyha ez a szelep lekerül itt a lakosság válláról, ilyen képletesen fogalmazva, akkor ez beindíthatja a lakossági fogyasztás növekedését egyfelől. Másfelől, ami még fontosabb, talán a vállalati beruházások, ugye azok is már nagyon-nagyon régóta, 2022 harmadik negyedév óta már jellemzően negatívok a változások, tehát az előző időszakhoz képest jellemzően negatív, év per év alapon meg mindig negatív, tehát egyre megyünk lejjebb és lejjebb, ennek sok oka van, nyilván az EU forrásoknak a zárolása az egyik oka, másik oka a kedvezőtlen külső környezet, külső sokkok, de van egy olyanok is, amit a hangulatban keresendő, tehát a vállalkozó kedv, a bizalom abban, hogy érdemes beruházni, az erodálódott itt a magyar kis- és középvállalatok részéről, és hát hogyha a kilátások végre elindultak felfele kedvezőek, akkor lehet remélni az, hogy valami oldódás ebben majd be fog következni a következő negyed években.
3: A hétre rátérve a legfontosabb makroadat az inflációs adat megjelenése volt, ahol masszív meglepetést okozott az adat, hiszen sokkal alacsonyabb lett, mint amire az elemzői konszenzus számított. Te hogy látod, hogy számodra is akkora meglepetés volt-e, mint a konszenzusos vélemény számára, illetve minek köszönhető ez, hogyha megnézzük az infláció komponensét, és hogy ez mennyire rajzolhatja át az év hátralevő részére vonatkozó inflációs pályát, várakozásokat?
2: Pontosan annyira lepett meg engem, mint a konszenzus előrejelzés, mert a konszenzus 2,2% inflációról szólt, én is pont 2,2-t vártam, ehhez képest jött ugye az 1,8-as adat, hát ez valóban egy meglepetés volt. Azt lehet látni itt a számokból, hogy a forint árfolyamának az erősödése az jelentős mértékben is gyorsan tudott kedvezően hatni az árakra. Egyébként ehhez még azt is hozzáteszem, ugyan egy olyan környezetben vagyunk, amikor arra készülünk, hogy itt általában az árak emelkedni fognak, az infláció az magasabb szintre lép Európa szerte, Amerika szerte, világszerte, nyilván itt az iráni konfliktus következményeképpen, de most még pont abban a fázisban vagyunk Európában, Európának a keleti részében kimondottan, hogy például az élelmiszer árak lefele mennek, ez igaz egyébként Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, és még erre jött rá a forint erősödésnek a hatása, ugye látjuk például, hogy a tartós fogyasztási cikkekben is már a havi árváltozás az negatív előjelű volt. A szolgáltatások árának az emelkedése az szintén a havi szinten meglehetősen visszafogott volt, úgyhogy ez egy olyan adat, ami kellemes, meglepő, és valóban átrajzolja itt az éves várakozásokat, legalábbis a saját magam által készített inflációs előrejelzés az megváltozott. Korábban azt gondoltam, hogy év végére hát 5% magasságba tud felkúszni az inflációs ráta. Most azt gondolom, hogy inkább ez a tetőzés, ez olyan 4,5% környékén tud csak megtörténni. Tehát alapvetően azért, tehát továbbra is az a várakozás, hogy a következő hónapokban azért haladunk felfele. Nagy kérdés persze az, hogy mi fog történni a különböző adminisztratív kormányzati intézkedések területén, üzemanyagársapka, élelmiszerár és top, vagy az egyéb a drogériákban alkalmazott ár és top, ezzel mi lesz. Bár azt gondolom, hogy ha a forint árfolyama a jelenlegi szinttől nem nagyon tér el, vagy nem gyengül be a következő időszakban, amire azért van esély, akkor egy ilyen ár és top kivezetésnek nem is kell feltétlenül nagyon nagy hatásúnak lenni az inflációra nézve. Nyilván az üzemanyag ársapkát meg majd akkor érdemes kivezetni, hogyha a piaci ár az már nem tér el nagyon az adminisztratív van korlátozott árszinttől. Az utóbbi időben lejjebb mentünk. Hát ugye azért ez az iráni konfliktus, ez nagyon kiszámíthatatlan, ugye nem csak egy héten belül vannak egymással teljesen ellentmondó nyilatkozatok, hanem akár napon belül is előfordul. Tehát az, hogy esetleg most a hétvégén tényleg aláírja a béke megállapodást, vagy a tűzszüneti megállapodást Irán és az Egyesült Államok küldöttsége valahol Európában, ugye legutóbb ez volt a mondása Donald Trumpnak, vagy sem, azt nem lehet megjósolni. Úgyhogy szerintem fő az óvatosság, de ami az inflációs kilátásokat illeti, azt gondolom, hogy valamivel jobb a képlet, és kisebb meredekségű és alacsonyabban tetőző inflációs emelkedőben fogunk belefutni az év végéig.
1: Térjünk is rá akkor a kötvénypiacokra, illetve a hozam kilátásokra. Itt az elmúlt hónapokban egészen elképesztő hozam csökkenést lehetett látni, akár a rövidebb, akár a hosszabb lejáratokon. És hát közben ugye azt is tudjuk, hogy az államadósság kezelő központ a népszerű lakossági állampapíroknak is most már két lépcsőben csökkentette az elérhető kamatszintjét, például, hogyha a fix mápra gondolunk. Hogyan látod az MNB-nek a helyzetét? Említetted azt, hogy számos bizonytalansági tényező van, de azt is tudjuk, hogy például az Európai Központi Bank éppen a héten hajtott végre egy kamatemelést hosszabb idő után. Hogyan gondolkodnak a monetáris tanács tagjai, és a nehéz vagy nehezen előrejelzhető helyzet ellenére milyen várakozásaid vannak?
2: Szerintem lehet kamatot csökkenteni. Tehát ugyanúgy, mint például az üzleti bizalmi indikátorban, ilyen ellentétes irányban vagyunk Európa nagy részével, szerintem a kamatpolitikában is pont ellentétes az irány. Az Európai Központi Bank kamatot emelt, itt a régiós jegybankok fontolgatják a kamatemelést, előbb-utóbb sor kerülhet egy-két kamatemelésre Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon pedig kamatcsökkentésre számítok. Már júniusban számítok egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre, tehát a 6,25%-os alapkamat 6%-ra csökkenhet június 23-ától. A későbbiekben pedig azt gondolom, hogy még további kamatcsökkentések, hasonló léptékű kamatcsökkentések jöhetnek szeptemberben, decemberben, tehát évvégére 5,5%-ra mérséklődő alapkamatra számítok. Mi a magyarázat? Hát ugye pont az általad említett kötvénypiaci rally, tehát a kockázatoknak a jelentős kiárazódása, a kockázati prémium nagyon jelentős csökkenése, ez egy komoly felhajtóerő. Emellett arról se feledkezünk meg, hogy a hitelminősítő intézetek, itt a legutóbbi hetek felülvizsgálati körében helyben hagyták a minősítésüket, de arra utaltak, hogy hát egyébként tetszik nekik az a fordulat, amit Magyarországon bekövetkezendőben van, EU pénzekhez való hozzáférés, az intézményeknek a megerősítése, ez segíti a gazdasági növekedésnek a beindulását is, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az év vége előtt várhatóak a hitelminősítők részéről kedvező irányú döntések, vagy felminősítés, vagy a kilátásoknak a javítása. Tehát ez is támogatja az MNB-nek a kamat csökkentését, illetve hát ugye azért az infláció kell, hogy a legfontosabb legyen, arról az előbb beszéltünk, hogy hát egyelőre még mindig az a várakozás, hogy majd emelkedni fog az infláció, de kellemes számokat láttunk az év első hónapjaiban, tehát a várakozásoknál szinte rendre alacsonyabbra sikeredett az inflációs számnak lennie, mint ahogy gondoltuk, és hát amikor a monetáris tanács a kamatokról dönt, akkor hát persze fontos az az, hogy éppen a legutolsó inflációs adat milyen volt, de sokkal fontosabbnak kell lenni, és fontosabb is, hogy hát előre tekintve mit látunk. Egy év múlva, másfél év múlva milyen inflációs számokat látunk magunk előtt. Erről fog szólni egyébként majd a negyedéves inflációs jelentés, ami ugye júniusban két nappal a kamat döntést követően fog megjelenni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani infláció emelkedés, ez valóban egy ilyen átmeneti infláció emelkedés lesz, és bízom abban én is, mint ahogy szerintem világon szinte mindenki, hogy ez a iráni konfliktus, ez rövid időn belül véget ér, de hogy legalábbis nem tart mondjuk fél év, egy év távlatában, és ha nem is azonnali, de valami fajta visszarendeződés a nyersanyagárakban, itt energiaárakban be tud következni, és vissza tudunk térni Magyarországon is egy az év végén várt 4% fölötti szinthez képest egy alacsonyabb 3% alatti szintre ismét, tehát én azt gondolom, hogy jövő év végén ismét ilyen hasonló, ilyen 2%-ot nem nagy mértékben meghaladó inflációs számok jöhetnek, ez pedig ugye ütőkártya a monetáris tanács kezében a kamat csökkentések irányába, tehát lehet vágni a kamatot.
3: Említetted, hogy nem csak a bizalmi indexekben, hanem a monetáris politikában is szembe megyünk Európával és a világ jelentős részével, ami viszont azt jelenti, hogy várhatóan a kamat különbözet az eurozóna és Magyarország között csökkenni fog a jövőben. Tekintve, hogy a devizárfolyamok egyik fontos hajtóereje pont ez a kamat különbözet, mit vársz az euró-forint árfolyam alakulásától a következő időszakban? Van esetleg évvégére egy célárad?
2: Igen, hát ez az 1 millió dolláros kérdés. Nem is tudom megmondani, de azért irányokat lehet mondani, meg lehet gondolkodni a felől, hogy hát milyen hatások érhetik a forint árfolyamát, az milyen euro-forint árfolyamban tud majd realizálódni. Amit említettem, azok a pozitív dolgok, EU pénzeknek a lehívása, beérkezése, a devizatartalék emelkedése, várhatóan kedvező döntések a hitelminősítő intézetektől. Én azt remélem, hogy az euró bevezetésével kapcsolatos terveit a kormány az őszi hónapokban kifejti, tehát ezek mind az erős forint árfolyam irányába mutatnak, de az általad említett kamat különbözetnek a mérséklődése, illetve az idei évben valószínűleg nagyon magas államháztartási hiányról fog majd számot adni az új kormány, és ugye itt már megszellőztettek számokat, 6,8%-os GDP arányos államháztartási hiányra tettek utalást, tehát az nagyon magas. Úgyhogy van azért a mérlegnek abban a serpenőjében is azért elég sok indok, hogy miért ne erősödjön a forint tovább. Úgyhogy szerintem ebből a balanszból valami olyasmi jöhet ki, hogy hát a jelenlegi forint árfolyamhoz képest talán sokkal erősebb forint már nem fog jönni. Elképzelhető, hogy egy picit talán gyengébb, visszatérhetünk egy 3,60 fölötti euróforint árfolyam szinthez is akár, de azért a kockázatok nem abba az irányba mutatnak. Tehát szerintem sávosan érdemes gondolkodni, de az, hogy mondjuk 400-as legyen az euróforint árfolyama, vagy 3,20-as, azt szerintem kizárhatjuk.
1: Szakértői vélemények kiemelik azt, hogyha nézünk egy ilyen átlagos eurókonvergencia időszakot 4-5 év mondjuk, és elérhető nagyságrendileg egy 4%-nyi hozamcsökkenés, az elmúlt 2 hónapban ebből nagyságrendileg 2% az teljesült is, ugye ez egy óriási és szupergyors változás Magyarország megítélésében, valóban türelmet adtak a hitelminősítők is, de hogyan viselkedjenek azok a befektetők, akik ott vannak a kötvénypiacon, és mondjuk ennek a rallinak részesei voltak az elmúlt időszakban, mit lehet várni a következő hónapokban, vagy az előttünk álló időszakban?
2: Nagy korrekcióra én nem számítanék, tehát arra, hogy emelkednének az állampapírpiaci hozamok a magyar államkötvények esetében, ezt nem tartom valószínűnek, azt látjuk, hogy ha van is némi kis gyengülés, korrekció, akkor abba belevesznek a nagyobb szereplők, stabilizálják a jelenlegi hozamszinteket, és hát ugye a befektetők nyilván a jövőt árazzák. Én is egyébként így szoktam szemléltetni, hogy mondjuk egy 4 kilométeres út a konvergencia, hogyha így képzeljük el, ebből a 4 kilométerből körülbelül már 2 kilométert megtett a kötvénypiac. A tényleges reálgazdasági előrehaladás az pedig még a startvonalon van, tehát azért itt sokat kell bizonyítani a magyar gazdaságpolitikának és a gazdaságnak azzal kapcsolatban, hogy hát itt be fog következni belátható időn belül, hogy most 2030-ban, 30-as évek elején vagy közepén, azt majd meglátjuk, de hogy valamikor ez az euró csatlakozás és a kötvénypiaci konvergencia is ki tud teljesedni, hát nyilván nem azt tudjuk megcélozni, hogy mondjuk a német kötvényszintekre fogunk majd eljutni a magyar kötvények esetében, de mondjuk egy portugál, horvát, szlovák hozamszint az szerintem megfelelő célnek tűnik. Én azt gondolom egyébként, hogyha kézzelfogható információ lesz majd az euró bevezetési menetrendről, és látjuk például ennek egy komoly mérföldköve lehet majd a jövő évi költségvetési terve a kormánynak, ugye ezt októberben már látni fogjuk a hírek szerint, és ezek visszaigazolják azt, hogy ez komolyan van véve, akkor szerintem ez még az év vége előtt adhat egy további felhajtó erőt további vásárlásokra, és ha nem is olyan mértékű hozamcsökkenésre, mint ami mögöttünk van, de néhány 10 bázisponttal szerintem lejjebb jöhetnek a hosszú hozamok.
3: Az adásban is többször elhangzott az uniós pénzek szerepe, illetve a sajtót böngészve is ez az egyik sarkalatos kérdés a közeljövőben. Te hogy látod, hogy ez egy done deal, és egész biztos, hogy hazahozzuk ezeket a forrásokat, vagy még vannak ezzel kapcsolatos kockázatok?
2: Hát kockázatok vannak, de azt gondolom, hogy ez egy olyan magas labda, amit a magyar kormánynak le kell ütnie, és dolgozik is rajta, tehát szerintem mindent megmozgat annak érdekében, hogy minél több uniós forrás elérhetővé váljon, és felhasználható legyen, és fel is használjuk. Egyébként ez egy nagyon komoly növekedési potenciált rejt a következő években, tehát hogyha megnézzük, hogy az újjáépítési pénzek és a kohéziós pénzek mennyiben támogatták a régiós gazdaságok növekedését az elmúlt években, és hát ugye ez hiányzott a javarészt a magyar gazdaságból, ez most fog megérkezni, és következő években fokozatosan fogja hozzásegíteni a magyar gazdaságot egy magasabb növekedési rátának az eléréséhez.
1: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is itt a hazai költségvetési, illetve monetáris lépéseket. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszi, sziasztok!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény miatt lezárták a Hősök terét és a Kóskároly sétányt holnap reggel 6 óráig, illetve este 7:30-tól lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca, illetve az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Mától egy rövidebb szakaszon buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utcánál a forgalom a parkolósában haladhat, mert gázvezeték javítása kezdődött. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sávban lehet közlekedni, itt burkolatot javítanak. A 11. kerületben a Sáfrány utcában a Herend utca közelében csatorna javítása kezdődött, a forgalom itt egy sávban váltakozva haladhat. A 13. kerületben a Madarász Viktor utcában tart a felújítás, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését tervezi a horvát kormány. A javaslat szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetén életfogytiglan is kiszabható lenne, emellett külön intézményekben tarthatnák azokat, akiket a börtönbüntetés letöltése után is veszélyesnek ítélnek rendszeres felülvizsgálattal. A kormány a német modellt vette alapul, a szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel, amely nagy közfelháborodást váltott ki Horvátországban. Belső vizsgálatot indít az állampolgársági kérelmek és diplomata útlevelek kiadásának gyakorlata miatt a külügyminisztérium. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az elmúlt években több esetben indokolatlanul adtak magyar állampolgárságot, illetve visszaélések történhettek a diplomata útlevelek használatával is. A tárca adatbázisokat vizsgál és a jövőben szigorítaná a kiadás feltételeit, hangsúlyozva a jogszerűség és a nemzetbiztonsági szempontok elsődleges szerepét. fokozatosan visszaszorítaná az orosz eredetű alaszkai tőkehal importját az Európai Unió újonnan készülő oroszországi szankciós csomagja. A német halfeldolgozó ipar szerint ez jelentős áremelkedést okozhat a halkonzervek és fagyasztott haltermékek piacán. A tervek szerint az orosz hal behozatala 2 év alatt a felére csökkenne, ami komoly hatással lenne Németországra, az Európai Unió legnagyobb orosz tőkehal importőrére. A kutatóintézetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés ellátási gondokat és munkahelyi kockázatokat is okozhat, mivel az orosz szállításokat nem lehet teljesen pótolni más forrásokból. A szankció célja ugyanakkor az orosz exportbevételek csökkentése, és így az ukrajnai háború finanszírozásának gyengítése. Hatalmas tömeg részvételével rendezték meg ma a Tel Avivi Pride felvonulást, amely 2 év kihagyás után tért vissza. A rendezvényt a korábbi években a háborús helyzet miatt törölték, idén azonban a biztonsági aggályok ellenére is megtartották. A felvonulás résztvevői az egyenlőség és a befogadás mellett álltak ki, miközben többen a kormány egyes politikusait kifigurázó maszkokat viseltek. A Tel Avivi Pride-ot 1998 óta rendezik meg, és már a város egyik legnagyobb nemzetközi ismertségű eseményévé vált.
0: Tőzsde hírek.
4: Záráskor 1,6%-os pluszban állt meg a BUX, 135.724 ponton fejezte be. A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt. A vezető papírokat délutáni órák hangulatával azonosan teljesítettek, a MOL 2,7%-ot csúszott lefelé 3.826 forintra, az OTP majdnem 4%-ot erősödött 42.490 forintra, a Richter 2,4%-os pluszban zárt 11.930 forinton, a Magyar Telekom 1,5%-ot erősödött 2.730 forintra. Európában is pozitív hangulatú volt a tőzsdezárás. A londoni börze 1,6%-ot erősödött, ma a német DAX Index 1,8%-ot, a francia Cacaron szintén 1,8%-del került feljebb, 2%-os pluszban fejezte be az olasz mutató, de a spanyol index volt a nap nyertese, ott 2,6% volt a plusz. A tengeren túlon is némileg javult a hangulat a nyitás óta, a Dow Jones most 4%-os emelkedésben áll, enyhe lefordulás van viszont a technológiai Nasdaqnál, illetve az S&P 500 mindössze 1%-os pluszban jár. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 304 forint 24 fillér, az euróért 352 forintot kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A Hungaromet szerint a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A hét második felében már több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a jövő hét végére pedig akár 35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ahogyan egy korábbi adásban már említettem, időnként könyvekről is beszélünk itt ebben a műsorban. Ma 3-ról is szó lesz, hiszen Kaszás György a vendégem, aki évek óta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek olyan készségeit fejleszteni, amire a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz, mint például rengeteg tényanyag ismeretére. Témánk ma a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, a magabiztos kommunikáció. Kaszás György Kreativitássuli és Gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitás Suli című könyvével. Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmorzsákat, információkat, gondolatokat és élményeket, ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitás Suli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére. És hogy miért nagyon időszerű, vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni? Mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
6: Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív? A szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
5: Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozó körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlag ember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
6: Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek, és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás.
5: A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt, már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
6: A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők, mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
5: Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
6: Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. Sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
5: Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
6: Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos. Nem
5: szempont. Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
6: Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyfélteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
5: Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak. Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem magukat, a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
6: Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison: uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
7: Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
6: Jó, Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet.

0: és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
1: Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben Igen. találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
0: Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alap probléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve. Az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
1: A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
0: Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
1: Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
0: Nagyon röviden a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból, használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell, az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
1: Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
0: Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik, kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten, cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
1: A Gondolkodás Suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a

0: létezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap az olvasó. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatom a beszélgetést a könyvek szerzőjével, Kaszás Györggyel.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Jó estét kívánok! Fél hét múlt a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Humanoid robotokat tesztelnek a BMW lipcsei gyárában kísérleti jelleggel, amelyeket a svájci Hexagon fejlesztett. A robotokat elsősorban ismétlődő, fizikailag megterhelő vagy veszélyes feladatokra tesztelik az akkumulátor összeszerelésben, illetve alkatrészgyártásban és minőségellenőrzésben. A vállalat szerint a cél nem a munkahelyek kiváltása, hanem a dolgozók tehermentesítése és a technológia továbbfejlesztése. A pilot program év végéig tart, majd más gyárakra is kiterjeszthetik. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak a száma. A hétfői 7,8-es erősségű földrengés miatt már 46-an vesztették életüket az ország déli részén, miközben 38 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentést az eső és az utórengések nehezítik, a túlélők megtalálására egyre kevesebb az esély. A legsúlyosabban érintett területekre még mindig helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és ivóvizet. A rengés cunamit is kiváltott, amely több helyen egy méternél magasabb hullámokat okozott. A Fülöp-szigeteki elnök 100 millió pezós támogatást jelentett be a megrongálódott helyi önkormányzati épületek újjáépítésére. Kifejlődött az El Niño a csendes óceán trópusi részén, és egyre erősödik az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal bejelentése szerint. Ugyan a hazai időjárásra a nyári időszakban nincs egyértelműen kimutatható közvetlen hatása, a téli szezont viszont befolyásolja a jelenség, mondta a rádiónknak az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza. Szabó Péter hozzátette, hogy az El Niño azonban hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hatással van az óceánok áramlataira is.
1: A nyári hatásra például azt is vizsgáltuk, egyáltalán nem tudtunk kimutatni szignifikáns kapcsolatot. Hiába néztük, hogy esetleg melegebben nyarak vannak-e ilyenkor, vagy a csapadék tekintetében gyakorlatilag semmilyen tudományosan kimutatott eredmény nem találtunk ezekre vonatkozóan. A térre igen, ott találtunk pozitív kapcsolatot, mi azt jelenti, hogy amikor El Niño kialakul, akkor a telejénk csapadéka nagyobb, illetve ugyanazt láttuk a hőmérséklete is, amikor kialakul ez az El Niño, hasonlóan gyengéde statisztikai szignifikáns pozitív kapcsolatot, ilyenkor a teleink enyhébbek általában.
2: Tőzsde hírek.
0: 1,6%-os pluszban zárt ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 135.724 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma megközelítette a 25 milliárd forintot. A vezető papírok többsége jelentősen emelkedett, majdnem 4%-kal például az OTP 42.490 forinton állt meg, a Richter 2,4%-ot ugrott 11.930 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-os pluszban 2.730 forinton állt meg. Gyengült viszont a MOL 2,7%-kal 3.826 forintra. Európában pozitív volt az összképzáráskor, a londoni FTSE 1,6%-ot emelkedett, a német DAX Index 1,8%-ot, akár csak a francia Kekeron. Az olasz mutató 2%-os pluszban állt meg, a spanyol börze 2,6%-ot szépített ma. Jelenleg a tengeren túlon pozitív ismét a mérleg, a Dow Jones 0,5%-os emelkedésben, 0,3-del megy feljebb az S&P 500, a technológiai Nasdaq éppen hogy 0,1-del, de szintén felül teljesít. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 303 forint 96 fillér, az euróért 351 forintot és 82 fillért kell fizetni. A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, erről mondunk rövidesen információkat az időjárás blogban.
2: Időjárás jelentés.
0: Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, miközben keleten egyre inkább feloszlik. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A Hungarometer szerint egyébként a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A jövő hét végére akár 35 fokos kánikula is kialakulhat.
2: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
0: Olá Andrea vagyok, és folytatjuk a műsort. Témánk a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd. Olyasmiről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen már most, de még fontosabb lesz a mai gyerekek számára, hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen szakmák, milyen kihívások várnak rájuk, akár mondjuk 10 év múlva. Felkészülni csak az említett területek fejlesztésével lehet. Eddig az oktatásban ez rendszer szinten nem volt benne, csak akkor, ha a pedagógus maga fontosnak tartotta ezt. Kaszás György a vendégem, akinek 2 könyve, a kreativitásul és a gondolkodásul remekül használható akár szakkörökön, és bár a Prezentáció művészete című könyve felnőtteknek íródott, de a kommunikációs készségek javítása, a nyilvános beszéd megtanítása szerinte már gyerekkortól szükséges, és ebben a könyvben is ötleteket kaphatunk erre. Folytatjuk tehát most Kaszás Györggyel, aki egyébként hosszú ideig volt egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a prezentáció, a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket, gyakran találkozik iskolákban pedagógusokkal és diákokkal. Korábbi könyveit is tesztelte ilyen közegben.
3: Mielőtt leadtam a kéziratot, Gondolkodás suli címmel, jártam a Marci Bányi téli suliba, ahol tanítás után csináltam ilyen 2 órás előadásokat, és ezek élvezetes módon próbálták a gyerekeket rávezetni alapdolgokra. Például az egyik kedvenc gyakorlatom volt, hogy megtanítsam a gyereknek, mi az, hogy asszociáció. A 10 éves gyerek, meg a fiatalabb sem egy hülye, hanem csak abból az információkészletből tud az agya gondolkodni, amit oda belehelyezünk. És miért ne helyezzük be korábban, és miért ne mondjuk azt, hogy az asszociáció az nem egyéb, mint minden, ami valamiről eszedbe jut. Tehát, ha én fölmutatom a szemvegemet, akkor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mik jutnak az ő eszükbe. Aztán elkezdik mondani, hogy amik az eszükbe jutottak, arról mik jutnak eszükbe. És egy pillanat alatt meg tanulják, hogy mi az, hogy asszociáció. Vagy a kedvenc játékom az volt, hogy a foglalkozás háló. Azt mondom, hogy mit tudom én, asztalos. Mi jut eszedbe arról, ami az asztalossághoz kell, tehát ami kapcsolatban áll vele, és akkor jön a gyalú, a fűrész, a reszelő, ha okos a gyerekcsoport, akkor a tervezés, és így tovább. És akkor mi jut eszedbe a tervezésről? Milyen tevékenység, milyen szakma? És akkor mi jut eszedbe arról, amilyen szakmák eszedbe jutottak arról, hogy tervezés? Ja, és ez természetesen egy nagy felületen vezeti az ember, és amikor a végén a gyerek oda néz, és azt mondja, hogy Atyaisten, hát mindennel összefügg, és nagyon messzire vezet ez a dolog, mert például el lehet jutni a Nobel-díjas professzortól a csatornatisztítóig például, és meg lehet ismerni azt az elvet, hogy mind a Nobel-díjas professzor, mind a csatornatisztító ember hihetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi élet menni tudjon. De ez csak egy használhatósága ennek az egyetlen gyakorlatnak. Most én a nyilvános beszéd és a prezentáció témakörei felé haladok, illetve már bent vagyok ezen a területen, és ennek keretén belül 2 célcsoporttal, az egyik az üzleti élet, hát nyilvánvaló, hogy ott a prezentáció az egy alapvető feltétel ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni. A másik pedig az oktatás. Ennek pedig az az oka, ez utóbbinak, hogy noha mind az EU vonatkozó dokumentumai, mind pedig a NAT fontosnak tartja az anyanyelvi kommunikációt, meg hát az idegen nyelvű kommunikációt is, de most az anyanyelvűről van szó, amelybe nagyon sok minden beletartozik. Mit tesz Isten? Pont a nyilvános beszéd nem. Ennek köszönhetően pedig az oktatás nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Na most, hogyha azt vesszük, hogy a gondolat a kommunikációtól elválaszthatatlan, akkor ez teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire nincs helye ennek a dolognak manapság az oktatásban. Én fél éven át csináltam egy kísérletet, bárkivel beszélgettem bármiről, egy additív kérdést föltettem, hogy az illetőnek az elemi iskola első napjától kezdve egészen a diplomája átvételéig volt-e olyan oktatója, aki legalább egyszer több mondat terjedelemben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy nyilvános kommunikáció. Na most hihetetlennek hangzik, de én ez alatt a fél év alatt egyetlen igen sem hallottam. Katasztrófa.
4: Nemrég jelent meg egy könyved ezzel kapcsolatban. Arra épülnek a bemutató órák tulajdonképpen, amit a gimnáziumokba viszel?
3: Az a könyv megpróbálta nagy vonalakban összegezni azt, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy ne alapvetően tudjunk nyilvánosan beszélni, hanem kiemelkedően. Alapkompetencia lenne a kommunikáció, a nyilvános beszéd, és ahogy én járok egy-két gimnáziumba, ezek egy-másfél órás alkalmak. A tanároknak szóló előadás az arról szól, hogy mit kéne megtanítani a diákoknak, és mit nem tudnak.
4: De mit összefüggően beszélni témákról, vagy mit nem tudnak?
3: Belegondolsz, ül a kisiskolás elsős a padjában, és ott a legelején egy kicsit elovíznak velük, mert onnét jönnek, és hogy valami átmenet legyen. Egyszer csak beüt a ménykű, és azt mondja neki a tanár, hogy ezt pedig tanuljátok meg, és holnap feleltetek. És ott tud a kis diák, és azt mondja, hogy mi az, hogy felelni. És akkor elmagyarázza neki a tanárnő, én kikérdezem, te meg elmondod. Mind a ketten tudjuk, hogy nem ez a felelet, természetesen. És akkor ott van még a probléma, hogy mi az, hogy tanulni. Mert arról sincs szó a kisdiákoknál, hogy mi történik az aggyal, amikor tanulunk valamit, mit tanulunk a külvilágból, a belvilágunkból, stb., hogyan memorizáljunk, és így tovább, hanem tanuld meg, gyerekem, én meg jó, kikérdezlek téged. Ugyanez van írásban is. Ha visszaemlékszel az iskolai magyar órákra, amikor fogalmazást kellett írni, mit tudtunk a fogalmazásról az iskolából?
4: A szerkezetét maximum. Van bevezetés, tárgyalás, befejezés.
3: Pontosan. Ennyit tudtunk, hogy ha fogalmazol, akkor legyen neki bevezetése, aztán legyen a tárgyalásában, írjál, amit akarsz, és aztán legyen egy befejezés.
4: Igen.
3: Na most el kell szomorítanom minden olyan tanerőt, aki ezt tanítja így, hogy a fogalmazás az ennél sokkal több. Szókincs, stb. Most nem fogom sorolni. Az egy külön tantárgy kéne, hogy legyen. Hányféle műfaja lehet a fogalmazásnak példának okáért? És ugyanez egyszerűen én nem tudom megérteni. Például, hogyha valaki meg tudja mondani azt, hogy Petőfi Sándor hol született, és mikor és hol halt meg, annak mennyi köze van ahhoz, hogy egy ember, egy gyerek, amikor felnő, akkor szeresse, értékelje az irodalmat, és értő aggyal olvassa. Mert hogy Petőfi Sándor hol született, azt ma már meg tudjuk nézni két kattintással, ha nem tudnánk.
4: A nyilvános beszédet illetően még azt mondd el kérlek, hogy mi a hozadéka annak, hogyha már első osztálytól, mondjuk az iskolába lépéstől a gyerek rászokik arra, mert motiválva van, hogy mondjuk egy projektor előtt kis előadást tartson, és aztán így, ahogy végigmegy az általános iskolán, gimnáziumon, esetleg úgy kerül ki, hogy neki ez már egy ismerős terület.
3: Sokkal magabiztosabb lesz az illető gyerek, és sokkal változatosabban tudja kifejezni magát, sőt, általános értelemben úgy is lehet fogalmazni, hogy ő ki tudja fejezni magát, és nem áll be abba a sorba, amibe általában a kisiskolás gyerekek beállnak, meg a gimnazisták is, hogy megtanuljuk a tankönyvből azt, amivel X osztályzatot tudok kapni. És el tudjuk kerülni azt, például van nekem egy barátom, aki elmesélte, hogy az ő fia, aki most már egyetemen tanul, és egyébként kiváló matematikából, Az egyetemről sorra hozta a hármas jegyeket matekból. És egyszer csak már megkérdezte az én barátom tőle, hogy te figyelj, te egy jó matematikus vagy, hogy a fenébe lehet az, hogy te csak hármasokat hozol? És akkor a gyerek elmondta, hogy az egyetemen kétféle osztályozás van. Az egyik az, hogy amennyiben valaki írásban nyújt csak be bizonyos anyagokat, akkor maximum hármast kaphat. Amennyiben vállalja, hogy el is mondja, akkor ha jó, akkor ötös is lehet. De ő nem vállalja el ezt a szóbeliséget, és egy gyerek, aki kiváló matematikából, az inkább bevállalja a hármast.
4: Csak ne kell megszólalni.
3: Így van. Katasztrófa. És ha én lettem volna az apja, akkor ezt nem csinálhatta volna meg, az biztos. Mert én is emlékszem arra, hogy én a gyerekemnek egy-egy ilyen jelenését, azt köröm, és minden szakadtáig próbáltattam vele. Tehát például, amikor államvizsgázott, akkor az történt, hogy megtanultuk, nem szóról szóra, hanem magát elmondani azt, amit el akart mondani. De a megtanulásban benne volt az idő, mert hogy 10 perc volt a védésre adva mindenkinek. És akkor az én fiam bement a bizottság elé, és azt mondta, hogy bánják-e, hogy leteszi a telefonját ide az asztalra, mert hogy ott látja az idő múlását. Ó, nem kell azt figyelni, majd mi úgyis leállítjuk, hogyha letelik a 10 perc, de ő mégis szeretné. Oké, mondták neki, és ő tényleg, ahogyan azt igen sokszor elgyakoroltuk, tényleg a 10 perc előtt 2 másodperccel befejezte. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki így megy oda mondjuk egy védésre, de aki így megy ki felelni mondjuk az elemi iskolában, az több fokozattal nagyobb magabiztossággal fogja ezt csinálni, mert a kommunikációs készség, mint alapkompetencia, nagyon sok minőséget rejt magában. Tehát az, hogy kiállsz egy nyilvánosság elé, és nem azon gondolkozol, hogy el ne felejtsem azt a szót, bele ne süllyek, ezen gondolkodik, miközben min kéne gondolkodnia, egy dologra kéne koncentrálnia a hallgatóságára. Na most csak erre nem jut figyelem az ilyen beszélők oldaláról, akik nagyon szívesen bújnak be mondjuk konferenciákon a pulpitus mögé, mert ott van le is írva, tehát nem fogok belesülni, ezt érzik, továbbá nem foglalkoznak a szituációval, tehát a szónoki szituációval, hanem azzal foglalkoznak, hogy mikor lesz ennek már vége, és mikor mehetek haza.
4: Az, hogy a nyilvános beszéd benne legyen az oktatásban, az, hogy a kritikai gondolkodás megtanítása, vagy a gondolkodás megtanítása egyáltalán benne legyen az oktatásban, és akár a kreatív készségek fejlesztése is, szerinted ez mikor lehetséges? Vagy hogy látsz erre bármiféle biztató jelzést, vagy irányt, vagy hol van ez a különböző országokban? Ezt most azért is kérdezem, mert 2017-ben írtad a Kreativitás Suli című könyvedet, 2021-ben jelent meg a Gondolkodás Suli, és akkor azt írtad, hogy már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre a gyerekeket tanítsuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy most 2026-ban mit gondolsz?
3: Magyarországon ugye nincs. Az oktatás oldaláról nincs befogadás a kritikai gondolkodást használó gyerek felé. Természetesen itt is mély tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan kiváló tanárok, akik ezt szeretik, akik például vitaképesek egy gyerekkel, de nem ez a jellemző. Külföldön általában egyébként ugyanez a helyzet. Birtokomban van egy cikk, egy angol, hát nem tudom, hogy író vagy újságíró, vagy ki írta ezt. Angliában ugyanez a helyzet, hogy nincs, nem figyelnek oda a nyilvános beszédoktatásra. És az a meglepő, hogy ugye 2000 pár száz évvel ezelőtt a görög oktatásban egy hihetetlen fontos dolog volt a retorika. A háromosztatú oktatás felső 3 évében csak ezt a tantárgyat oktatták írásban és szóban. Néha kiegészítették némi logikával és etikával, de az nem volt jellemző. 3 éven át tanították azt, amit itt 0 percen át tanítanak. Eltelt 2300 év, és úgy döntött az oktatás, hogy ez nem érdekes, ez az alapkompetencia.
4: Kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia és a kreativitás, emberi kreativitás kapcsolata hogyan változik?
3: Köztudott az, hogy a mesterséges intelligencia mintákból dolgozik. Meglévő dolgokból, és nem jut el a kreatív gondolkodás szintjéig, mert ugye a kreatív gondolkodás egyik méghozzá érvényes meghatározása az úgy szól, hogy a világban már létező momentumok, dolgok újszerű összerendezése, és abból jön ki valami új releváns ötlet, tehát az összerendezéshez még hozzátartozik az is, hogy valamilyen probléma megoldására szülessen meg. Én nem vagyok jós, nagyon sok jósor ne téren a világban, tehát én már nem hiányzom közülük, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hidat a kettő között, az AI és a kreatív gondolkodás között át tudjuk hidalni. Azért nem, mert csak mintákból dolgozik. És azért, mert nagyon sok egyéb dolog hiányzik belőle, amitől egy, mondjuk egy könyv kreatív lesz. Azzal a sok-sok dologgal, ami eszébe jut egy olvasónak, amikor egy mondatot elolvas az adott könyvből. A mesterséges intelligencián ez csak nagyon korlátozott mértékben történhet meg, mert hogy a mesterséges intelligenciának nincs meg az asszociációs képessége. Nem tud a gondolkodásba ilyetén módon belecsempészni új elemeket. Semmiképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy hype van körülötte most, és ez alá fog hagyni. Látom a mesterséges intelligenciának az előnyeit, a használhatósági módjait. Például dokumentációk elkészítésénél, forráskeresésnél, igen, de annál többet nem nagyon tudok. Számomra világos, hogy az AI használók jelentős részében a különböző programok, azok a lustaságnak az annullálására szolgálnak, tehát nem kell megcsinálnom. És akkor iratnak a legegyszerűbb dolgokat is, ha említem, mondjuk üzleti levelet. Hát nem tud üzleti levelet írni az AI, csak kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy ez egy üzleti levél? Ha egy AI-tól kérsz egy üzleti levelet, akkor ugyanúgy nem tudod azt, hogy kéne megcsinálni, és miből kéne állni egy üzleti levélnek, mint akkor, amikor nem volt AI. Akkor se tudtad, csak akkor egy embert kértél meg rá. Az én véleményem szerint az emberi agy működését nem lehet ezzel helyettesíteni. Sokan a tanulás szükségességét helyettesítik. Tehát van például most már olyan, hogy ajánlja a program, hogy promptot adjál, és akkor megcsinálja a prezentációdat. Tényleg lesznek benne egymás után diák. Csak éppen nem nevezhetjük egyrésztről prezentációnak, másrészt aki korábban se tudta, hogy kell megcsinálnunk egy prezentációt, az ezután se fogja tudni elbírálni, hogy amit kapott a mesterséges intelligenciától, az tényleg egy prezentáció-e, vagy csak diák.
4: Egymás utánja.
3: Hát persze, mint ahogy a Nemzeti Oktatási Hivatal oldalán látható úgynevezett prezentációk kinéznek. Na most az Oktatási Hivatalban sem tudják ebből kiindulva, hogy mi az, hogy prezentáció, és hogy kéne megcsinálni. Azt meg pláne nem gondolják át, hogy netán esetleg a tanárokat kellene ez ügyben egy kicsit képezni, de most azért változások lesznek.
4: Igen.
3: Számomra most, hogy egy-két gimnáziumban már voltam előadni a tanárok között, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az például egy hatalmas lyuk a tudásukban. Vannak tanárok, akik úgynevezett prezentációk segítségével tanítanak, teljesen hibás prezentációk segítségével. Tehát ott látom, hogy már rég el kellett volna kezdeni ezeknek a tanároknak lehetővé tenni azt, hogy alapszinten tanulják meg azt, hogy milyen egy prezentáció, mert amivel ők ki fognak állni a diákjaik elé, olyanokat fognak a diákjaik is csinálni.
4: Kaszás György volt a vendégem, a Kreativitás Suli, a Gondolkodás Suli és a Prezentáció Művészete című könyvek szerzője. Azért tartottam fontosnak, hogy ebben a műsorban szó essen ezekről a témákról, mert bizonyos tudományterületek képviselőivel, neves tudósokkal beszélgetve mindig kiderül, milyen sokat jelentett számukra az indulásnál egy-egy kiváló pedagógus, aki megtanította őket gondolkodni, nyitottá tette őket a világra. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben kijelentette, hogy Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, válaszul az orosz területeket ért ukrán dróntámadásokra. Szerinte a lépés célja az, hogy visszatartsák Ukrajnát a civil célpontok elleni csapásoktól. Putyin azzal vádolta a NATO országokat, hogy fokozzák az Oroszország elleni tevékenységet, és azt is állította, hogy Ukrajna egyre nagyobb mértékben használ drónokat gazdasági károkozásra és a társadalom megosztására. Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva nem csak fenntartja, hanem tovább erősíti katonai válaszait, miközben fejleszti drónirányítási és műholdas rendszereit is. A háború állásáról szólva azt mondta, hogy az orosz erők fokozatosan előre nyomulnak, és Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak a kialakult fronthelyzet figyelembevételével. Putyin egyben rendeletben rögzítette az orosz fegyveres erők létszámát, amely szerinte 2,4 millió fő, ebből 1,5 millió fő katona. Tatárföldi olajfinomítókat, egy szamarai kaucsukgyárat, valamint orosz katonai parancsnoki és logisztikai pontokat támadtak az ukránok, erősítette meg mindkét háborús félvezetése. A támadások során több létesítményben tűz keletkezett, és az ukrán fél szerint ezek az orosz hadsereg ellátási és fegyvergyártási kapacitásait is érintették. Emellett mindkét fél folytatta a csapásokat a front mögötti infrastruktúrára is, miközben több ukrajnai régiót orosz támadások értek, több civil megsebesült. Lengyelország hivatalosan átvette az első 3 F-35-ös vadászgépet abból a 32 darabból, amelyeket 2029-ig szerez be az Egyesült Államoktól. A beszerzés egy 4,6 milliárd dolláros megállapodás része. Az ünnepségen az elnök a beszerzést a Lengyel-Amerikai Stratégiai Partnerség bizonyítékának nevezte, az Egyesült Államok pedig Lengyelországot példamutató NATO szövetségesként méltatta. Hatalmas tömeg részvételével rendezték meg ma a Tel Avivi Pride felvonulást, amely 2 év kihagyás után tért vissza. A rendezvényt a korábbi években a háborús helyzet miatt törölték, idén azonban a biztonsági aggályok ellenére is megtartották. A felvonulás résztvevői az egyenlőség és a befogadás mellett álltak ki, miközben többen a kormány egyes politikusait kifigurázó maszkokat viseltek. A Tel Avivi Pride-ot 1998 óta rendezik meg, és már a város egyik legnagyobb nemzetközi ismertségű eseményévé vált.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában ma kifejezetten pozitív hangulatú volt a tőzsde zárása, a londoni FTSE 1,6%-kal emelkedett, a német DAX és a párizsi CAC-on 1,8%-kal került feljebb, az olasz bőrzek 2%-ot, a spanyol 2,6%-ot emelkedett a mai kereskedésben. A Dow Jones jelenleg Amerikában már 0,7%-os pluszban jár, az S&P 500 0,5%-os pluszban, és kezd feljebb jönni a Nasdaq is, ott 0,4%-os az emelkedés. Idehaza a tőzsdezárás szintén összességében pozitív hangulatú volt, 1,6%-kal emelkedett a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 135.724 ponton állt meg a BUX, a részvénypiac forgalma közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető papírok közül csak a MOL gyengült 2,7%-kal 3826 forintra, az OTP majdnem 4%-ot erősödött 42.490 forintra, a Richter 2,4%-os pluszban 11.930 forinton állt meg, és 1,5%-ot erősödött a Magyar Telekom 2.730 forintra. A bankközi devizapiacon az euró most 351 forintot és 82 fillért ér, az amerikai dollár 303 forint 96 fillér ebben a pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
3: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A 756 méter magasan található Boldog Özséb kilátóról 360 fokos panoráma nyílik a Pilisre és a Börzsönyre. Az ámulatba ejtő szépségű Pilis-Szentkereszti túraútvonal ideális úticél lehet családosoknak, baráti társaságoknak és a felfelé is örömmel tekerő bringásoknak. Pilis-Szentkereszt tömegközlekedéssel is többféleképpen megközelíthető, ám a mérsékeltebb felfelé caplatás érdekében talán okosabb a temető mellett leparkolni. Innen felfelé az aszfaltozott úton kell elindulni, majd a csalogató falevél susogás követve jobbra fordulni az Erdei útra. A Pilis ezen a ponton azonnal elkápráztat szépségével és nyugalmával. A kiránduló út első szakaszán a beszélgetés alkalmanként lihegőssé válhat. Körülbelül 1-1,5 kilométer további talpalás után megérkezünk egy nagyobb tisztásra, amelyet néhány magányosan áldogáló fa őriz lombkoronájával. Némi körbekémlelés után nem lehet nem észrevenni a Boldog Özséb kilátó felirattal ellátott táblácskát. Van egy-két jól látható csapás, amin keresztül megspórolhatunk néhány métert a hátralévő szakaszból.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.
3: Lesz!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Franciaország a globális egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás kérdésére helyezné a hangsúlyt a hétfőn Evianban kezdődő G7 csúcson. Mindeközben több kulcs témában, mint Ukrajna, a közel-keleti helyzet és az Irán elleni konfliktus terén továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatban. A találkozón azonban több olyan ország vezetője is részt vesz, amelyek nem a G7 tagjai, és kiemelt téma lesz a hormuzi szoros helyzete, valamint a technológiai cégek szabályozása is. Egyre több agrárszereplő tiltakozik a vendégmunkás stop miatt. A Tejterméktanács szerint a tejtermelésben és feldolgozásban nincs elegendő hazai munkaerő, ezért a külföldi dolgozók elvesztése súlyos működési zavarokat, akár telepbezárásokat is okozhat. Korábban a Fruitweb és a Mastergood is hasonló aggályokat fogalmazott meg. A kormány június 6-tól már leállította az új vendégmunkás engedélyek kiadását. Magyar Péter szerint a döntés célja a magyar munkahelyek védelme és a bérek emelése, ezért a kritikák ellenére sem vonják vissza az intézkedést. Fokozatosan visszaszorítaná az orosz eredetű alaszkai tőkehal importját az Európai Unió újonnan készülő oroszországi szankciós csomagjában. A német halfeldolgozó ipar szerint ez jelentős áremelkedést okozhat a halkonzervek és fagyasztott haltermékek piacán. A tervek szerint az orosz hal behozatala 2 év alatt a felére csökkenne, ami komoly hatással lenne Németországra, az EU legnagyobb orosz tőkehal importőrére. A kutatóintézetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés ellátási gondokat és munkahelyi kockázatokat is okozhat, mivel az orosz szállításokat nem lehet teljesen pótolni más forrásokból. A szankció célja ugyanakkor az orosz exportbevételek csökkentése, és így az ukrajnai háború finanszírozásának gyengítése. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését tervezi a horvát kormány. A javaslat szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetén életfogytiglan is kiszabható lenne, emellett külön intézményekben tarthatnák azokat, akiket a börtönbüntetés letöltése után is veszélyesnek ítélnek, rendszeres felülvizsgálattal. A kormány a német modellt vette alapul. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel, amely nagy közfelháborodást váltott ki Horvátországban. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben kijelentette, hogy Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, válaszul az orosz területeket ért dróntámadásokra. Szerinte a lépés célja az, hogy visszatartsák Ukrajnát a civil célpontok elleni csapásoktól. Putyin azzal vádolta a NATO országokat, hogy fokozzák az Oroszország elleni tevékenységeket, és azt állította, hogy Ukrajna egyre nagyobb mértékben használ drónokat gazdasági károkozásra és a társadalom megosztására. Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva nem csak fenntartja, hanem tovább erősíti katonai válaszait, miközben fejleszti a drónirányítási és műholdas rendszereit is. A háború állásáról szólva azt mondta, hogy az orosz erők fokozatosan előre nyomulnak, és Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak a kialakult fronthelyzet figyelembevételével. Putyin egyben rendeletben rögzítette az orosz fegyveres erők létszámát, amely szerinte 2,4 millió fő, ebből 1,5 millió a katona.
0: Tőzsde hírek!
3: Emelkedéssel zárta a hetet a budapesti tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.724 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL-t kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek. A MOL 2,7%-kal visszaesett 3.826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42.490 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 2,4%-kal emelkedett 11.930 forintig. Erős index emelkedéssel zártak az európai tőzsdék is. A londoni FTSE 1,6%-kal, a frankfurti DAX index 1,7%-kal, a párizsi CAC-on 1,8%-kal emelkedett. A milánói börze 1,9%-os nyereséggel új rekordot állított fel, míg a madridi index 2,6%-kal feljebb került.
0: Időjárás jelentés.
3: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A Hungarometer szerint egyébként a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A hét második felében már több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, jövő hétvégére pedig akár 35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Franciaország a globális egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás kérdésére helyezné a hangsúlyt a hétfőn Evianban kezdődő G7 csúcson. Mindeközben több kulcs témában, mint Ukrajna, a közel-keleti helyzet és az Irán elleni konfliktus terén továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatban. A találkozón azonban több olyan ország vezetője is részt vesz, amelyek nem a G7 tagjai, és kiemelt téma lesz a hormúzi szoros helyzete, valamint a technológiai cégek szabályozása is. Egyre több agrárszereplő tiltakozik a vendégmunkás stop miatt. A Tejterméktanács szerint a tejtermelésben és feldolgozásban nincs elegendő hazai munkaerő, ezért a külföldi dolgozók elvesztése súlyos működési zavarokat, akár telepbezárásokat is okozhat. Korábban a Fruitweb és a Mastergood is hasonló aggályokat fogalmazott meg. A kormány június 6-tól már leállította az új vendégmunkás engedélyek kiadását. Magyar Péter szerint a döntés célja a magyar munkahelyek védelme és a bérek emelése, ezért a kritikák ellenére sem vonják vissza az intézkedést. Fokozatosan visszaszorítaná az orosz eredetű alaszkai tőkehalimportját az Európai Unió újonnan készülő oroszországi szankciós csomagjában. A német halfeldolgozó ipar szerint ez jelentős áremelkedést okozhat a halkonzervek és fagyasztott haltermékek piacán. A tervek szerint az orosz hal behozatala 2 év alatt a felére csökkenne, ami komoly hatással lenne Németországra, az EU legnagyobb orosz tőkehalimportőrére. A kutatóintézetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés ellátási gondokat és munkahelyi kockázatokat is okozhat, mivel az orosz szállításokat nem lehet teljesen pótolni más forrásokból. A szankció célja ugyanakkor az orosz exportbevételek csökkentése, és így az ukrajnai háború finanszírozásának gyengítése. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését tervezi a horvát kormány. A javaslat szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetén életfogytiglan is kiszabható lenne, emellett külön intézményekben tarthatnák azokat, akiket a börtönbüntetés letöltése után is veszélyesnek ítélnek, rendszeres felülvizsgálattal. A kormány a német modellt vette alapul. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel, amely nagy közfelháborodást váltott ki Horvátországban. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben kijelentette, hogy Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, válaszul az orosz területeket ért dróntámadásokra. Szerinte a lépés célja az, hogy visszatartsák Ukrajnát a civil célpontok elleni csapásoktól. Putyin azzal vádolta a NATO országokat, hogy fokozzák az Oroszország elleni tevékenységeket, és azt állította, hogy Ukrajna egyre nagyobb mértékben használ drónokat gazdasági károkozásra és a társadalom megosztására. Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva nem csak fenntartja, hanem tovább erősíti katonai válaszait, miközben fejleszti a drónirányítási és műholdas rendszereit is. A háború állásáról szólva azt mondta, hogy az orosz erők fokozatosan előre nyomulnak, és Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak a kialakult fronthelyzet figyelembevételével. Putyin egyben rendeletben rögzítette az orosz fegyveres erők létszámát, amely szerinte 2,4 millió fő, ebből 1,5 millió a katona.
0: Tőzsde hírek.
1: Emelkedéssel zárta a hetet a budapesti tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.724 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL-t kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek. A MOL 2,7%-kal visszaesett 3826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42490 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 2,4%-kal emelkedett 11930 forintig. Erős index emelkedéssel zártak az európai tőzsdék is. A londoni FTSE 1,6%-kal, a frankfurti DAX index 1,7%-kal, a párizsi CAC-on 1,8%-kal emelkedett. A milánói börze 1,9%-os nyereséggel új rekordot állított fel, míg a madridi index 2,6%-kal feljebb került.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A Hungaromet szerint egyébként a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A hét második felében már több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, jövő hétvégére pedig akár 35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Franciaország a globális egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás kérdésére helyezné a hangsúlyt a hétfőn Evianban kezdődő G7 csúcson. Mindeközben több kulcs témában, mint Ukrajna, a közel-keleti helyzet és az Irán elleni konfliktus terén továbbra sincs teljes egyetértés a tagállamok között, különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatban. A találkozón azonban több olyan ország vezetője is részt vesz, amelyek nem a G7 tagjai, és kiemelt téma lesz a Hormuzi szoros helyzete, valamint a technológiai cégek szabályozása is. Egyre több agrárszereplő tiltakozik a vendégmunkás stop miatt. A Tejterméktanács szerint a tejtermelésben és feldolgozásban nincs elegendő hazai munkaerő, ezért a külföldi dolgozók elvesztése súlyos működési zavarokat, akár telepbezárásokat is okozhat. Korábban a Fruitweb és a Mastergood is hasonló aggályokat fogalmazott meg. A kormány június 6-tól már leállította az új vendégmunkás engedélyek kiadását. Magyar Péter szerint a döntés célja a magyar munkahelyek védelme és a bérek emelése, ezért a kritikák ellenére sem vonják vissza az intézkedést. Fokozatosan visszaszorítaná az orosz eredetű alaszkai tőkehal importját az Európai Unió újonnan készülő oroszországi szankciós csomagjában. A német halfeldolgozó ipar szerint ez jelentős áremelkedést okozhat a halkonzervek és fagyasztott haltermékek piacán. A tervek szerint az orosz hal behozatala két év alatt a felére csökkenne, ami komoly hatással lenne Németországra, az EU legnagyobb orosz tőkehal importőrére. A kutatóintézetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés ellátási gondokat és munkahelyi kockázatokat is okozhat, mivel az orosz szállításokat nem lehet teljesen pótolni más forrásokból. A szankció célja ugyanakkor az orosz exportbevételek csökkentése, és így az ukrajnai háború finanszírozásának gyengítése. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését tervezi a horvát kormány. A javaslat szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetén életfogytiglan is kiszabható lenne, emellett külön intézményekben tarthatnák azokat, akiket a börtönbüntetés letöltése után is veszélyesnek ítélnek, rendszeres felülvizsgálattal. A kormány a német modellt vette alapul. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel, amely nagy közfelháborodást váltott ki Horvátországban. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben kijelentette, hogy Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat, válaszul az orosz területeket ért dróntámadásokra. Szerinte a lépés célja az, hogy visszatartsák Ukrajnát a civil célpontok elleni csapásoktól. Putyin azzal vádolta a NATO országokat, hogy fokozzák az Oroszország elleni tevékenységeket, és azt állította, hogy Ukrajna egyre nagyobb mértékben használ drónokat gazdasági károkozásra és a társadalom megosztására. Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva nem csak fenntartja, hanem tovább erősíti katonai válaszait, miközben fejleszti a drónirányítási és műholdas rendszereit is. A háború állásáról szólva azt mondta, hogy az orosz erők fokozatosan előre nyomulnak, és Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak a kialakult fronthelyzet figyelembevételével. Putyin egyben rendeletben rögzítette az orosz fegyveres erők létszámát, amely szerinte 2,4 millió fő, ebből 1,5 millió a katona.
0: Tőzsde hírek.
1: Emelkedéssel zárta a hetet a budapesti tőzsde. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.724 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL-t kivéve az előző napi záróáruk felett végeztek. A MOL 2,7%-kal visszaesett 3826 forintra, az OTP 3,9%-kal erősödött 42490 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 2,4%-kal emelkedett 11930 forintig. Erős index emelkedéssel zártak az európai tőzsdék is. A londoni FTSE 1,6%-kal, a frankfurti DAX index 1,7%-kal, a párizsi CAC-on 1,8%-kal emelkedett. A milánói börze 1,9%-os nyerességgel új rekordot állított fel, míg a madridi index 2,6%-kal feljebb került.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik keleten, ezzel párhuzamosan azonban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható. A Hungaromet szerint egyébként a jövő héten véget ér a mostani hűvösebb, változékony idő, és egy anticiklon hatására tartós melegedés kezdődik. A hét második felében már több helyen 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, jövő hétvégére pedig akár 35 fokos kánikula is kialakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, 100 arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Starban Star műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Német Robert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Német Roberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tökéletes vagy.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gerebenk Kata.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muhorai Elemér népi együttes tanárai segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, mai éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílusötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.